0: férfit. Egyben kiemelték a helyéről a Bartók Béla út feletti 67 méter fesztávolságú kétvágányú régi vasúti hidat vasárnap. A déli körvasút bővítésének keretében a Bartók Béla út felett a korábbi kétvágány helyett a jövőben 4 vágány fog átvezetni. Az új híd már üzemelő szerkezetét január végén csúsztatták a helyére. A déli körvasút fejlesztése a Budapest-Belgrád vasútvonal építése mellett Magyarország legnagyobb vasúti projektje. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több tájegységünkön zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk erős a nyugati északnyugati szél, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 25-32 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változnak.

0: kicsit már.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Molnos Pétert köszöntöm nagy szeretettel, mindig jó újra látni.
3: Én is köszöntöm.
2: És nem csak azért, mert mindig a hónod alatt érkezel valami ajándékkal, mert egyébként általában így szoktál idejönni a stúdióba, el sem merem mondani a hallgatóknak, hogy én milyen ajándékokat kapok tőled mindig.
3: Hát igyekszem.
2: A galériától persze is innen üdv nekik. Na tehát ezek csoda dolgok, igaz 4 kiló.
3: Hát pont a testmozgásról beszéltünk, így lehet összekötni a tudományt, tehát a egészséges életmód, a vastag könyveket csinálunk, és azzal akkor lehet súlyzózni is.
2: Na, fogok is vele, de azért, mert sokat fogom olvasgatni. Ugye mi itt ebben a műsorban kifejezetten helyi témákra szakosodtunk, imádjuk Budapestet mindannyian, imádjuk a fővárost, és hát pont ez a címe ennek a rendkívüli gyűjteménynek. Ez hány év munkája, azzal kezdjük?
3: Hát én akkor mindig nem tudom, hogy mit mondjak, mert ugye mindenki azt szereti hallani, hogyha 10-15 év, volt olyan könyvem, amivel 15 évet igazat. Foglalkoztam, az igaz az, hogy körülbelül egy év. De ezt csak úgy lehetett megvalósítani, hogy ezt nem én írtam. Négy tanulmányt én írtam, de nagyon-nagyon jó művészettörténészeket kértem föl, hogy segítsenek nekem. Nyilván egy ilyen téma olyan szertágazó, hogy egy tudós vagy egy művészettörténész ez nem is tudja átfogni. Úgyhogy az adott területek legjobbjaival sikerült együtt dolgozni, és tényleg fantasztikus anyag jött össze. Én alapvetően nem nagyon szeretek szerkeszteni, de itt olyan tanulmányok érkeztek be, hogy mindegyik egy reveláló felismerés volt, meg olyan újdonságokat tudtam meg belőle, amit korábban nem is sejtettem.
2: Magáról a városról?
3: A városról, a művészekről, akik a várost festették, tehát tényleg csak a legjobbakat tudom mondani, a 19. századdal Sármány Ilona foglalkozik a kötetben, összehasonlítja Bécs és Budapest festőit, tehát hogy hogyan fordultak a monarchia fővárosához, Bécshez, és Budapesthez az egyes festők.
2: És hogyan ez dióhéjban itt el lehet a hallgatóknak mondani?
3: Persze. Ilyenkor mindig arra szoktam gondolni, hogy 1913-ban megjelent egy cikk, már nem is tudom melyik magyar napilapban, és azon szomorkodik a szerző, hogy mennyire nem foglalkoznak a magyar festők Budapesttel, hogy miért van az, hogy a külföldiek felismerik a főváros szépségét, a magyar polgárok elmennek mellette, mindig a rosszat látják, és ezért, mivel a magyar festők magyar piacra dolgoznak, nem nagyon festenek Budapestet ábrázoló képeket. Ennek ellenére, illetve ezt érezve már a 19. század végén a hatóságok is, Pest-Buda törvényhatósága is felismert, hogy valamivel serkenteni kell azt, hogy legyenek budapesti képek, ugyanúgy, ahogy Párizst, Bécset, München folyamatosan festik a festők, szülessenek igazi Pest-Budát ábrázoló festmények, kiírtak egy pályázatot, azon rengeteg festő indult, és a könyvben is legalább 60-80 olyan kép szerepel, ami ekkor készült, egy 85-ös pályázat kapcsán, Sike Danc Albert, Nádler Róbert, és az összes tulajdonképpen 10. századi elismert festő ebben a pályázatban rávetette magát Budapest részleteire, és nagyon ezeknél sokszor fotóalapról készült, tehát nagyon valósághű Budapest képeket látunk, de ami miatt szerintem mindenki szereti ezeket nézegetni, hogy ez igazi időutazás. Tehát meg lehet nézni azt, hogy néz ki ma az a hely, és vissza lehet utazni 150 évet gyakorlatilag.
2: Igen,
3: az időben.
2: Óriási. Hát ezt meg mindenki imádja.
3: Így van, és egyébként erre csináltunk is egy kis filmet a kiállításon.
2: Mert hogy az is van, még erről nem beszéltünk.
3: Így van, a Kizeb a galériában csütörtök este nyílik, és a fiamat kértem meg, Misit, hogy csináljon egy olyan AI alapú Google Earth-ös videót, hogy tulajdonképpen egy időutazás, hogy ellátogatunk arra a helyre, megnézzük, hogy néz ki most, és egy ilyen AI átmenettel átalakul a festményi, úgyhogy mindenki ezeket majd megnézheti a csütörtökön 6 órakor nyíló kiállításban.
2: Most szerda van, amikor beszélgetünk, legalábbis ami a fő műsort illeti itt a Sláger FM-en. Aki pedig az ismétléseket hallgatja, akkor azt tudja, hogy egyébként 11-től.
3: Így van.
2: Nyit, és meddig látható a kiállítás?
3: Körülbelül másfél hónapig lesz, de hát mindig ilyenkor valamennyire alkalmazkodunk a nézői elvárásokhoz.
2: Tehát mondjuk, mit tudom, még július vége?
3: Július végéig biztos nyitva lesz, azt gondolom.
2: Oké. Mennyi minden van most ott kiállítva, és hány helység?
3: Hát ez a könyv, ez, ahogy láttad, meg mondtad is, hogy 564 oldal van, mert 550 festmény és grafikának a reprodukciója. Ennyit nem tudunk kiállítani. Nincs ma Magyarországon olyan múzeum vagy galéria, ahol ennyit be lehetne mutatni, de 91 néhány kép kikerült a falakra, már mondhatom múlt időben is, mert az elmúlt egy hétben ezen dolgoztunk, hogy ez megvalósuljon. Tehát 90 kép, és gyakorlatilag teljes áttekintést ad a könyvről, mert van 19. századi terem, és egészen elnyúlik az időintervallum 1970-80-as évekig. Az egyik legszebb terem az utolsó, ahol Mácsai István és Cene Béla alkotásai kerülnek ki, és külön öröm nekem, hogy a csütörtöki megnyitóra eljön Mácsai Pál is, úgyhogy fogunk vele beszélgetni az édesapja Budapest festményeiről.
2: Izgalmas.
3: Nagyon
2: nem nagyon szoktunk ilyen beszélgetést hallani vele.
3: Én nagyon, nagyon jó telefonbeszélgetést folytattam a Pállal, és mondta, hogy soha nem nyit meg kiállítás megnyitót, de nagyon szívesen beszélget. Úgyhogy ez egy olyan műfaj lesz, amit még én sem próbáltam. Nem is nagyon tudunk rá felkészülni, mert külföldön van, és utána megforgat, de pont ezért, mert hogy még nem csináltam, kifejezetten várom ezt az alkalmat.
2: Ilyenkor, amikor te elkészülsz egy könyvvel, azt is várod, hogy az kikerüljön a nyomdából?
3: Persze.
2: Tehát például egy ilyen könyvnek, amit tényleg nehéz elmagyarázni, majd kit, a fényképen láthatják a közös fotónkon kint a közösségi oldalon, de hát azért ezt meg kellene fogni ahhoz, hogy átérezzék. Egyébként, ha bemennek a kiállításot, megtekinthetik a könyvet is, ugye?
3: Megtekinthetik, meg is vásárolhatják.
2: Meg is vásárolhatják, oké. Szóval, ha látják ezt a monumentális, azt mondtad, amikor megjöttél, hogy ez a maximum, amit egy nyomda ki tud.
3: Amennyire könként tudom, ezt kötés biztosan, ez a legnagyobb oldalszám, 564 oldal, amit be lehet kötni, lehet próbálkozni nagyobbal is, de az rövid.
2: De ez nem fog szétesni, az a lényeg. Ez nagyon a kötés biztosság. Oké, szóval mennyi idő az, amíg a nyomdába elkészül egy ilyen mű?
3: Hát, ez példányszámtól függ, ez szerencsére nem csak magyarul, hanem angolul is megjelent, angolul is ki kellett nyomtatni, tehát nyomda, kötészet együtt az körülbelül egy hónap, amíg ez megvalósul.
2: Hát és arról megbeszéltünk, hogy mennyi ideig tartott a kutatómunka.
3: Így van.
2: Miért nem szeretsz szerkeszteni? Azt mondtad, hogy az kevésbé.
3: Nagyon nagy alázat kell a szerkesztéshez. Azt vettem észre, hogy amikor én megkapok egy szöveget, ez nem a mostani munkára érthető, értem, hanem egy korábbira. Nagyon sokszor a más szövegébe is azt próbálom megvalósítani, amit én szerettem volna. Igazán jó szerkesztő az elengedi ezt a dolgot. Azt mondja, hogy ő persze a tényeket, a stílust valamennyire kordában tartja, de nem akarja a témát úgy feldolgozni, mint saját maga. Tehát bennem mindig van egy ilyen késztetés, és ez extra munkát jelent. Tehát nem is azt mondom, hogy nem vagyok, nem szeretek, nem vagyok igazán jó szerkesztő. Tehát ez egy másfajta tudást igényel. Így van.
2: A hivatás az hasonló, de mégiscsak más.
3: Igen, tehát ismerek olyat, aki ebbe fantasztikus, nagyon, például a Markója Csilla, művészettörténész, neki van ahhoz alázata, hogy elfogadja a mások stílusát, és viszont nagyon precízen, nagyon pontosan számon kéri az objektív hiányosságokat.
2: Ugye te, Péter, itt élsz Budapesten, amióta ez a munka elvégződött, azóta másként tekintesz a fővárosra?
3: Abszolút. Én elég régóta úgy tekintek rá, nekem van egy régi álmom, és lehet, hogy már soha nem fog megvalósulni, bár a technika most már, meg a programozás ez már alkalmas, hogy az ember úgy járjon Budapesten a telefonján, hogyha leáll valahol, a saját telefonja jelzi, hogy itt született, vagy a közelbe született egy kép ekkor, és ezt rögtön meg is nézheti. Tehát, hogy valahogy úgy járni a főváros utcáin, hogy benned van az a múlt, ami elvezetett oda, ahol most vagy, és adott esetben, hogyha ott vagy a Calvin téren, akkor megnézheted a Molnár József által festett festményt, amin ott van a Calvin tér mögött a Magyar Nemzeti Múzeum épületével, vagy ott van a Rudolf Alt által ugyanitt festett látkép, és így valahogy egy kicsit elcsépelt szó volt az utóbbi pár évben, vagy egy évtizedben az identitás, de azt hiszem, hogy akkor nem vezet ez bajhoz, hogyha nagyon sok identitása van az embernek. Tehát identitása van, mint magyar, identitása van, mint budapesti, identitása van, mint a adott kerületben, ahol lakik, és hogy ennek a létrehozásához például egy ilyen telefonos applikáció, meg egy ilyen könyv és egy ilyen kiállítás szerintem nagyon sokat hozzá tud adni.
2: Amikor elkészül a mű, ugye most már azon túl vagyunk, hogy kijött a nyomdából, akkor megvan még benned az a büszkeség érzet, ami az elsőknél?
3: Nincs. Már? Ezt nagyon bánom. Tehát, hogy...
2: Tehát rutinná vált?
3: Azt nem mondom, hogy rutinná vált, tehát a munkának bizonyos szakaszaiban előjön annak az amata, ami régen volt, de régen minden jobb volt. Ahogy szokták mondani, tehát amikor az ember már megcsinálja, mit tudom én most nem említi 20. könyvet, akkor az nem tud akkora örömet okozni sajnos, mint az elején. Tehát, hogy az elején ebbe benne van minden, hogy mennyire várja az ember az elismeréseket, és most ez már nincs annyira.
2: Na most ezt csak értsék jól a hallgatók, ez egyáltalán nem egy ördögtől való dolog.
3: Persze, hát ezt gondolom majdnem mindenkinél.
2: Hát hogy nem, pont ha valaki, akkor én ezt abszolút át tudom érezni, de ezt azért, ezt én mindig egy fennköltebb, meg magasabb rendű dolognak tartottam, amit te csinálsz művészettörténészként.
3: Vannak ennek olyan pontjai, amikor visszajön ez az érzés, uh-huh. Például a tárlatvezetések alkalmából. Tehát, hogy az írói munka az egy magányos meló, uh-huh. Tehát az ember ott ül mondjuk a levéltárba, a könyvtárba, otthon ír, az is nagyon élvezetes, de ugye abban benne van az effekt, hogy úgy dolgozol, hogy semmiféle visszajelzés nincs.
2: Igen.
3: És ugye ezt igazából a visszajelzés részét akkor kapja meg, amikor kiáll 100-150 uh-huh. ember elé tárlatvezetéskor, és látja, hogy amit mond, az hat, és utána oda jönnek gratulálni, az persze abszolút jól esik, és egyébként erre jó a közösségi média, amit az utóbbi uh-huh. években fedeztem föl, hogy az ember be tud gyűjteni sikerélményeket, azon túl, hogy közben azt is érzi, hogy jót tesz, mert én nem is tudom, talán veled beszéltünk pont a múltkor erről, hogy mindenki sok rosszat mond a közösségi médiáról, és valóban olyan tartalmak vannak, amik hát nem éppen építik az elmét meg a társadalmat, de ugye ezzel ellen egyet tudunk tenni, hogy mi magunk megpróbálunk hát igazi tartalmat föltenni, úgyhogy én ezt tudatosan elkezdtem pár évvel ezelőtt, csodálkoznak is mindig, hogy nekem hogy jut időm erre, azért, mert ezt fontosnak tartom, plusz az önző cél az, hogy abból bejön olyan mennyiségű sikerélmény, ami tovább tud lendíteni, hogy az ember egy kicsit megunja azt, amit csinál.
2: Figyelj, ezzel is abszolút egyet értek, nagyon is, hiszen annak idején még a bulvárban is mindig azt mondtam az igazi művészeknek, mert akik ugye morogtak, hogy hát ők nem fognak celebek között szerepelni. Mondtam, hogy oké, de ezt veszik a legtöbben, ezt olvassák a legtöbben, a tömeg ott van. Ha mindenki azt mondja a nagyművészek közül, hogy nem, akkor nem lesz benne normális tartalom. Tehát valahogy ezt el kell kezdeni.
3: A lényeg az arányérzék szerintem. Igen. Tehát, hogy a legkönnyebb azt mondani, hogy nem, és semmit sem, meg azt is könnyű mondani, hogy benne vagyok mindenbe. Szerintem az igaz, hogy az, hogy tudja az ember, hogy hova adja a nevét, és hogy hogyan. Tehát én is a mondani valómat nagyon sokszor tudatosan formálom olyanra, hogy egy olyan engedményt teszek, ami behoz lehet, hogy 15-20%-kal uh-huh. több olvasót vagy nézőt, nem csorbítja a tudományosságot, de egyszerűen nekünk meg kell tenni, mert hogy azért végül is, amit mi csinálunk, annak is a lényege a hatás. Tehát, uh-huh. hogyha ha nincs hatás, akkor
2: megette az egészet.
3: Akkor nem nagyon van értelme
2: abszolút,
3: az egésznek.
2: Abszolút. Ebben a másfél hónapban, amíg a kiállítás lesz, addig hányszor fogsz tárlatvezetést tartani?
3: Hát most egy kicsit elmegyek pihenni egy hétre, de utána szerintem hetente 2-3-szor biztos.
2: Na, szóval, tehát akkor leszel
3: a szokásos tempóba,
2: veled
3: igen.
2: Szeretne találkozni, meg a kulisszatitkokról megtudni.
3: Lesznek.
2: Mindenfajta érdekességet, akkor ott ezt megtudhatj. Meddig tart általában egy ilyen tárlatvezetés?
3: Hát ez egy olyan 1 óra. Uh-huh. Én azt vettem észre,
2: kérdeznek?
3: Hogy a végén kérdeznek, 1 óra az, amíg én beszélek, és akkor utána persze mindig felajánlom, hogy bárki kérdezhet, és szoktak lenni kérdések, sőt olyan is van, hogy amikor már úgymond lezajlott a tárlatvezetés, akkor még mindenki, vagy sokan oda jönnek, hogy a nagymama lakásában van egy ilyen kép, akkor uh-huh. neki van egy olyan kép, akkor rögtön egy kis festmény meghatározási kurzus indul, meg utána e-mail csere, tehát
2: de egyébként őszintén ezekből nekünk van otthon valami, vagy találtam a padláson valamit,
3: van, ritkán, de van, de általában olyan kezekben vannak a jelentős műtárgyak, akik eleve tudják, hogy
2: ja,
3: miük van, mert aha. hogy annál marad meg, aki megbecsüli, ez ilyen uh-huh. egyszerű.
2: Na, a Budapest című Giga extra, de csoda kiadvány, akkor összesen hány művészettörténész munkája?
3: 8 művészettörténész, és mondom, fantasztikusak, tehát hogyha több idő lenne, akkor mindegyikről beszélnék, minden tanulmányról, tehát hogy van például a Csáki Tamásnak egy fiatal művészettörténész, akit én már a pályája kezdetétől figyelek, mert akkor láttam a zseni. Mm-hmm. és írta Vágó Józsefről egy tanulmányt. Vágó József volt az, aki a 30-as évek közepén megálmodta a modern Budapestet, és csinált egy ilyen ideál városterv sorozatot, ki is állította akkor 3 kiállításon, és ilyen nagyméretű 1 méteres akvarelleken megfestette a jövő Budapestjét. Jellemző módon mindegyik elveszett, viszont van róluk fotó. És ezeket a fotókat megénekelte ő ebbe a tanulmányba, és én meg megkértem Misi fiamat, hogy az AI segítségével teremtse újra ezeket színesbe, tehát hogy milyen lehetett akvarelbe, meg csináljon olyan változatokat, mintha egy 30-as évekbeli filmet látnánk, tehát hiperrealista stílusban. Tehát most először gyakorlatilag zsigeri módon beleélhetjük magunkat, hogy milyen lett volna Budapest, hogyha a Vágó József terve, aki egyébként egy világhírű építész volt, a Népszövetségi palotát ő tervezte, utána Amerikába csinált karriert. Nagyon érdekes, mert erről csináltam egy posztot a közösségi médiában, és nagyon ellentétes vélemények születtek.
2: Szerintem azt olvastam is.
3: Valakinek rettenetesen tetszik, hogy végre Art Deco Budapest lehetett volna, és valaki, a többség egyébként érdekes módon azt mondja, hogy sokkal jobb, hogy nem valósult meg, mert azok a patinás 19. századi épületek a közízlésbe jobban beleilleszkednek.
2: Na van itt egy játék, képzeld el, hogy mindig, amikor valaki könyvvel érkezik, akkor kinyitom, csak úgy találom, aztán meglátjuk, hogy nyílik ki. Azért az megvan, hogy ennyi lap közül, vagy oldal közül pont a tiéd titokzatos városképek, amiket tényleg nagyon izgalmas Budapestet a festők szemével is nézni. Majd mesélj, de hát tulajdonképpen eddig is erről meséltél. A másik Ferenc József koronázási kardvágása a Pesti Duna parton. Ez volt 1867.
3: Így van, tehát volt egy olyan szándékom is, hogy Budapestet ne csak mint egy a festőknek egy motivum témakatalógus mutassam be, hanem mint a történelem kulisszáját. Tehát azért itt végül a Magyarország 19.-20. századi történelme az ezeken a festményeken megelevenedik, és vannak olyan képek, amelyek kifejezetten egy-egy fontos történelmi eseményt ábrázolnak. Úgyhogy ilyen szempontból végigmegy a könyvön egy ilyen vonulat, a Ferenc József bevonulása, akkor a megkoronázása, akkor vannak természetesen egy viszonylag hosszú része a Budapest pusztulásáról, mert azért sokszor elfelejtjük, de Európa egyik, ha nem a legtöbbet pusztult, vagy háborúk, vagy ostromok során elpusztított városa volt, és az 1945-ös híd felrobbantásokról is van egy külön rész sok festménnyel, úgyhogy ez nem csak egy várostörténeti, hanem Magyarország történeti könyv is.
2: És ugye nagyon gyakran ráfogják bizonyos alkotásokra, hogy kordokumentum, de azt gondolom, hogy ez aztán tényleg az nagy betűnek.
3: Én nekem egyébként valóban már ilyet is hallottam az egyik könyvemmel kapcsolatban, hogy ez a festő nem is annyira lényeges, mert inkább a color lokál, meg a kordokumentum jellege fontos, például Batthyány Gyulának, hogy megidéz egy kort, de igazán mély művészi értéke nincsen. Most magyarán szóval ezt hülyeségnek tartom, mert egy mű hatásmechanizmusában nagyon is beleszámít, és nem lehet leválasztani a nosztalgia faktort, azt, hogy visszarepít egy bizonyos korba, tehát ez ugyanúgy a művész, ez egy tudás. Tehát egyébként a Czerny Béla ebbe volt óriási, hogy az ő, hogy nagyon ritka az, amikor egy ember a saját korában, a saját életében meg tudja mondani azt, hogy 50 év múlva mi fogja visszahozni azt a kort.
2: És megmondta.
3: És ő azokat felismert, és azokat festette meg, hogy pedig az csak egy egyszerű kávéfőző, ez a kotyogós, de mégis ma valamiért az emberek meglátják, akkor az orrukba érzik a kávéillatot, és visszaröpülnek a régi.
2: Na de ebben az 560 oldalon nagyon sok ilyen lesz.
3: Így igaz.
2: Amire rá érzünk, ráismerünk, és tényleg, ahogy hallgatlak, meg így rakom össze a mozaikokat, azért ez, persze ők is megfestették, és ott van, évszázadok óta megmaradt, de ha te ezt nem építed művészettörténészként, hídépítőként, ilyen szorgalmasan, meg alázattal, akkor nem marad meg így, és nem jut át a mostani, akár a fiatalokhoz is.
3: Volt egy ilyen szándékom, mert hogy születtek Budapestről könyvek, de valahogy egyiket se éreztem olyannak, amit úgy odaadnék egy, ugye volt az a híres, hogy egy marslakónak, vagy egy külföldinek, hogy na itt van Budapest a festők szemével, ami a kötetnek a címe, hogy tényleg ebbe, én nem azt mondom, hogy minden benne van, de egy olyan töménység, egy olyan dózis, amivel úgy el lehet hetekre, hónapokra, évekre lenni. Egyébként ez hozzáteszem, hogy pont azért, mert a közösségi médián én elég korán meghirdettem, hogy küldjenek Budapestet ábrázoló képeket, teljesen napi élmény, hogy még ez is a töredéke. Tehát, hogy azon gondolkodunk éppen, hogy talán kéne ennek egy sorozatot, tehát sorozatindítóként tekinteni erre a könyvre, mert például a szocializmus évtizedeiben annyi jópofa, ilyen koridéző műalkotás született, hogy nyugodtan egy újabb kötet kitelne belőle.
2: Van még a kommuníció.
3: Lesz.
2: Oké. Okay. No, ha már annyit emlegetted a közösségi felületeket, hol érünk el téged? Hol olvashatjuk a
3: írásaidat? Hát én a Facebookon, mondom, elég régóta aktívkodok.
2: Molnos Péterként
3: találunk meg? Molnos Péterként, persze is. És
2: Kizelbach oldalán is.
3: Ott is, de ezek a napi tartalmak, ezek általában ott szoktak lenni, és én csináltam, vagy csinálok a fiammal mindenféle ilyen ismeretterjesztő videókat is, de most nyilván az elkövetkezendő hetek, az elkövetkezendő egy hónap biztos, hogy Budapest nevében fog, vagy Budapesttel fog telni. Úgyhogy akit ez a téma érdekel, nagyon sokakat érdekel, tehát hihetetlen, ekkora érdeklődés még nem volt. Ugye nagyon sok ilyen Facebook csoport, valami a Budapest történet, a kerületek története, ezek mind megkerestek most, úgyhogy szerintem lesz dolgom elég az elkövetkezendő hetekben.
2: Követünk mindenképp, és ott leszünk a Kizelbach galériában, a következő másfél hónapban a kiállításon is. Hát vigyázz magadra, meg sok ilyet kívánok még neked, nekünk lesz a legjobb. Molnos Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, figyelmükkel viszonozzák. Hol itt, hol ott, mindenfajta fórumon. No, és megyünk tovább, kedves hallgatóink, jön a második rész, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
1: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Sirox Martini nagyon régóta hatással van.
2: Erre buongiorno, a bizonyos buongiorno, sziasztok.
1: Kulturális életre, ugye? Hogy mondtad, majdnem 40 éve?
2: 37 év, igen.
1: Szívből gratulálok.
2: Nagyon
1: szépen. És örülök neked, még nem találkoztunk itt az éterben.
2: Hát,
1: milyen jó, hogy most végre megtörténik egyszer.
2: Hát, mindig van egy első alkalom azért, hogy minden
1: van. Abszolút, hát abszolút. Ezek fontos mérföldkövek.
2: Én hallottam rólad, szóval
1: ja, én hát is gratulálok hát neked. Én is hallottam rólad, olvastam is sok mindent, meg hallgattam veled kapcsolatban, és most meg is tudunk nézni téged. Nem is akárhol fogsz fellépni.
2: Igen.
1: Emiatt találkoztunk most.
2: Igen, pontosan. Augusztus 22 megismételjünk egy olasz koncert. Ez már másfél évvel ezelőtt megtörtént.
1: Akkor is siker volt, ugye?
2: Igen, igen. Hála jó Isten, igen. Nagyon, nagyon, nagyon szép buli volt, nagyon sokan volt a teli háza, és most gyakorlatilag gondoltunk, egy kicsit nagyobb megcsináljunk.
1: Hát most már elmentek az MVM domba. Kicsit.
2: Egy kicsit.
1: Talán a legnagyobb, ugye, ami fedett
2: hát igen.
1: Koncerthelyszín Budapesten.
2: Budapesten, igen, abszolút. Hát,
1: no, de lehet biztosra menni az olasz muzsikával? Meg ezzel a stílussal?
2: Hát nézed, én amit tapasztaltam mondjuk a kvázi égi élet át itt Magyarországon, azt tapasztaltam, hogy a rajongója közösség, a magyar nép imádja ezt a fajta élet olaszosan, hogy mint zene, mint ételek, mint ruha, parfumok, szóval ezt nincs gond, de mondjuk visszatérni a zenevel kapcsolatban, nagyon tudnak bulizni az olasz zenevel, szóval ezt biztos tudok.
1: Az örök.
2: Örök, így van.
1: Ugye? Hát valamiben te is beleszeretnél.
2: Az, ami nem múlik soha, tudod.
1: Ne is múljon el. Ez a dolga, nem? Hogy kiragadjon a hétköznapokból.
2: Hát valahol...
1: És feltöltsön. Energiával, életkedvel, jókedvel.
2: Igen.
1: A zene segít. Hát neked is segített életed minden korszakában, ugye?
2: Abszolút. Nekem egész életet csinálom. Mondom őszintén, hogy nem mindig írom, de mai pár lemez van. És akkor írom, amikor bizonyos pillanat vannak az életemet, és akkor jön ki egy nagyon szép produktum, mint most például írtam megint egy új dal, ami benne lesz a Best of Aerox, a Bakelit lemez is.
1: Na, szuper. Az van neked Bakelit lemezet?
2: Nem, ez az első
1: ez
2: lesz.
1: Az első.
2: Ez az első lesz, igen. Lemez ma van 15.
1: Azt tudom, azt abszolút. Csak hogy adathordozó volt-e ilyen?
2: Nem.
1: Vinyl
2: nem,
1: vagy Bakelit?
2: Nem, Bakelit nem volt még, és pont mert nem volt soha, csináltunk egy olyan, mint egyedi legyen természetesen, mint a Beatles.
1: Hát, aha.
2: Ez nem a fekete tudotta, nem ilyen szép, ilyen pirosat látsz.
1: Világos. Na, hát egyedi leszel abban
2: egyedi
1: is.
2: Egyedi lesz, mert ez egy Best of Aerox, amit szintén a MVM Dom privilégium, aki megveszik a VIP jegyeket, és akkor ezt...
1: Hogy jár hozzá?
2: Igen,
1: aha,
2: jár
1: értem,
2: hozzá.
1: Oké. Hát kedves hallgatóink, akkor még egyszer augusztus 22, hogy megmaradjon mindenkinek a fejében a dátum. Ez egy óriási San Remo legendás hangulata.
2: Pontosan.
1: Eljön Budapestre.
2: Igen.
1: És hát ott nem akármi lesz, mert hát lesz egy különleges jubileum is.
2: Igen, a Ricky Poveri ünnepelnek a 60 év pályafutása, amit ő nem tudnak meg, hogy hatalmas nagy torta lesz a színpadon.
1: Tényleg?
2: De olyan hatalmas, nem mondom, mint a színpadon, de a fele.
1: Na, te igen. Velük volt már korábban találkozási pont?
2: Persze.
1: Szeretted is őket, mint embereket?
2: De képzeld el, hogy nekem az első velük volt 2010, de nem voltam én a szervező, ott voltam egy Star Vendek fellépő, és a velein Szétó neki volt egy kis koncert.
1: Aha.
2: Most nem emlékszem pontosan, ki volt ott a szervező, de mondjuk kicsi volt.
1: Aha.
2: Egy kicsit ilyen.
1: Hát nem egy MVM dom.
2: Képzeld el, hogy tudod, hova aludtunk?
1: Hol?
2: Hát a nem tudom, hogy létezik meg a Juventus panzió.
1: Ja.
2: Nem tudom felejteni. Ott voltok a Ricky Poverival, és nem maradt ezt a barátság.
1: Na, ezt akartam kérdezni.
2: Neki nagyon tetszett, hogy nyitottam a koncert neki. Akkor volt az ő lemezkiadó, a producer manager, a Marino, aki később meg a szent kiadóm is lett az Amburba, és akkor együtt dolgoztunk. És mindig csak én foglalkoztam a szent karrierrel, de kintről Németországban mindig beszéltünk, hogy jó, mondja Erox, de milyen nem csinálta is egy nagy buri a Ricky Poverival, milyen? Ez soha, a 2010-est nem maradt a fülebe, tudott, de nem valósította. Ameddig utána jött a Covid, tudott, ilyen meg olyan, és Covid utána kezdjük újra jelezni mindenki. Igen, és akkor jöttek a buli, megint a munka, megjelentette meg egy pár dolgai nekem, lemezek, videoklipem, stb. És akkor gondoltam, amikor mentem nyaralni haza Palermo-ban, találkoztam velük, mert neki volt koncert odakint, és akkor mennéztem, mondom, szerintem most van az ideje, csak így.
1: Aha, érzi ezt az ember,
2: igen,
1: hogy mikor van itt.
2: És akkor találkoztam velük, és megmondtam neki, hogy szeretném, hogy eljönnek ide. És akkor másfél év volt az első, és most lesz a második.
1: Örülök neki, mert, és pont ezen gondolkodtam, hogy készültem a veled való beszélgetésre, hogy azért egy előadónak a pályája nem mindig egyenes. Ugye itt össze-vissza hullámhegyek, hullámvölgyek vannak, és szerintem ember legyen a talpán, aki a nagy sikereket meg tudja tartani évtizedeken át. Ők se tudták.
2: Ez így van. Jó mondod.
1: De abszolút. Időszakok vannak, amikor visszajönnek, megint népszerűbbek,
2: ez
1: megint... Nyilván ez a te pályádra is ugyanúgy elmondható.
2: Ugyanaz.
1: De ezen te gondolkodtál már, hogy van ennek bármifajta garanciája? Meg hogyan, te mivel próbálod magad óvni attól, hogy ne bolondulj bele abba, hogy mindig ugyanazt a sikert hajszolod? Mert más
2: nézed,
1: a mai siker, mint a tegnapi.
2: Mivel mondtam el ezelőtt, hogy 37 év itt vagyok, és hogy mondjam, én így születtem. 12 éve volt, amikor kezdtem ilyen zongorázni, meg imádni a zene. Köszönöm az édesapám, aki ezt... De amikor itt megérkeztem, és az első lemez kiadó elsősorban volt az Universal, de átmentem a Dorosmai Peti a
1: Tomtomnak. Igen, Tomtomhoz.
2: Igen, amit nagyon-nagyon megköszönöm, Peti is ezt a trampolin, amit nálam kezdtem, a magyar... Dálok olaszul, mert soha nem csinálta senki egy ilyen produkció, és meg is sikeres jártunk. Utána viszont gondolkoztam, hogy saját lábam szeretném folytatni az zenei karrierem itton. Egy bátorság voltam a talajrom, de viszont találkoztam olyan csodálatos ember, mint ti, a média, meg mindenhol, aki valamilyen szinten úgy támogatottak, hogy meghívott,
1: felületet kaptak.
2: Ilyen felület kaptak, nem ilyen kormányi támogatás.
1: Nem.
2: Ez soha,
1: te mindig magadtól, önerőből
2: pontosan,
1: értél el mindent.
2: Önerőből. És látom, hogy meg a Jóisten nagyon mellettem.
1: Szeret a Jóisten?
2: Igen. És akkor megtanultam ezt a szakmát, és próbáltam stabil tartani ezt a helyzet, hogy sok munka beletettem. Ambíciók, munka, projektek, új dálok, és maradni jó lesz.
1: Na, ez egy milyen fontos
2: hát igen.
1: mondat. Itt most be is bizonyítjátok mindannyian.
2: Hát igen.
1: Ott lesztek augusztus 22-én az MVM Domban. Egyébként ott is, amit majd veled kapcsolatban látnak, az is egy ilyen best of Aerox.
2: Én gyakorlatilag a zenekáromat fogom nyitani a Ricky Poveri koncert, de van egy jó musor előtt, hogy a Ricky Poveri visznek a Prima, és végig fogjanak szarakoztatni az emberek, mert természetes van egy jó dolog, hogy lesz egy Adriano Celentano tribute show.
1: Aha.
2: Az Adriano Celentano nem tudom miért, vagy most már tudom, soha nem volt Magyarországon.
1: Tényleg?
2: Teljes köszönöm, soha nem volt itton, pedig mindenki imádja, szereti, igen, a Zurro, meg az, igen. Ez nem kevesebb, mint Enrique Poveri, Toto Cutugno, vagy Albano, mit tudom, ez lesz a rögző. Ezt meg tudtam, mert ő igazán utálja repülni.
1: Ja, értem.
2: És akkor ezt Magyarországon, ezt a gyönyörű művész kimaradt. Most közel van a 90 éves is, és gondoltam, hogy meghívni nem fog menni, de történt egy csoda, mert mindig az Isten mellett, hogy ugyanolyan produkció, hol vannak a Enrique Poveri, meg a Toto Cutugno, ugyanúgy kiadom a menedzsment, leszerződtek egy olyan művész, amit szintén Celentano is gratulált, mert egy az egybe, úgy, mint hogy nézi, hogy nézze ki, a hangot, a musor, és mindent. És akkor megnéztem a produkciók személyesen, és elájultam. És mondta, jó van, akkor ezt elhozunk azt is Magyarországon.
1: Óriási.
2: És ezt gyakorlatilag a Enrique Poveri mellett az lesz, és viszont meg egy kis klasszikus festes az este, hogy gondoltam, hogy meg is a Morricone fia kell, az Andrea, aki örökült az apjától az összesen zenei mű, meg, meg
1: minden.
2: És meg ki.

0: csak egy szerelmes dal, és nem szól egy pár, vagy. Ez a bácsám, csokolj meg, ezt én pontosan elsősorban beszélem a csók. Uh-huh. Az mi a csók a világ? Ez mit jelent? Uh-huh. Miért nőttünk fel, és tapasztaltunk minden fiatalságkor, meg a felnőttkor a csók. Ez mi? Miért kérjünk, miért nem kérjünk, elmúlt, nem múlt el, mit jelent? Uh-huh. Szóval az új dalom erről fog szólni.
1: Zseniális. És ahogy most hallgatlak meg, ahogy nézem tényleg a kínálatot, hogy nagyon méltó társaid lesznek ezen a színpadon.
0: Igen.
1: Tehát nem, és most nem a magyar zenetársadalmat szólom le ezzel, hanem az, hogy te ahova tulajdonképpen ide is tartozol, meg oda is.
0: Hát abszolút, én mind a kettő a saját otthonom tekintem.
1: Igen, hogy
0: mert nem felejtem, most Michel, az az ideg a kérdés, amit tettel, mert ne vicceljünk, én például hát Áronszor Media és koncertturnét csináltam, meg az Apostol is, uh-huh. ez egy nagy együttes, meg az, aki szeretem, meg a Meződi van egy duettunk is, Charlie-val, uh-huh. Csomó nívós művész Magyarországon feldolgoztam a dalai olaszul, mint a Damien Rozsi is, meg mondtam először, hogy Charlie, néz az egyfelem.
1: Igen.
0: Nagyon szeretem a Charlie például, nagyon benne a szívem van, mint művész, mint énekes, és nagyon megköszönöm meg egy mai nap, hogy meg is tudtunk feldolgozni ezt a, uh-huh. ezt a dolog. A szól, csak emlékszem, amikor ránno kijöttem a Doros Máj stúdió, ő ott volt, mondta, mi az? Miért nem menekeltem addig ezt a szatadál olaszul? De vele lenne, remélem majd valamikor, mert csomó duett van nekem.
1: Igen.
0: Magyarországon szeretne majd vele is valamit csinálni. Voltak a Szomorú Vasárnap, uh-huh. volt a Máté Péter, csomó, minden. Szóval jó mondod, hogy nekem ez a saját az tekintem. Uh-huh. Magyar állampolgár is vagyok.
1: Igen.
0: Ez szóval mindenkettő a saját azam. Vannak, amikor kérdez, megyek Olaszország, és akkor kérdeznek, Eroksz, amikor utázod el, és mész a háza, hova érzed jobban? Uh-huh. Hát, kénytelen vagyok ütközben.
1: Oké, útközben.
0: Útközben
1: a legjobb, nem?
0: Igen, legalább nincs, ja.
1: És mi van az úti társakkal? Meddig cipelünk mi oda csapódó embereket? Meddig illik cipelni? Vagy mind múlik ez?
0: Meg úti társam.
1: Hát most az egész életre értem, mert ez lehet privát is, meg lehet a szakmai társak is egyébként, mert csapódnak hozzánk mindig emberek, ha útközben vagyunk. Nem tudom, például barátfelvétel van még nálad? Vagy bizalmatlan vagy?
0: Barátfelvétel nem nagyon. Uh-huh. De pontosan mire gondolsz barátfelvétel?
1: Az, hogy jössz-mész akár Olaszországban, akár Magyarországban, igen, fellépsz, élsz, mindent csinálsz.
0: Igen.
1: És kapcsolódnak időnként hozzád emberek, most akár szakmailag, de ez lehet egy szervező is, igen, aki segít neked a karrierben.
0: Igen.
1: És meddig illik valakivel kapcsolatot fenntartani, amíg az mind a kettőnek jó? Meg mind a ketten épültök belőle? Tehát te például a régi harcostársakkal, akár zenészekkel tartod a kapcsolatot, akikkel most egyébként nincsen dolgod? Akár Olaszországból, akár innen, Magyarországról?
0: De nézed, ez egy jó kérdés, mert igazán attól függetlenül, hogy ismerjünk egymást mindenki, uh-huh. és ezt az időszak, amikor az éjszaka bulisztunk, mindenki együtt, és éltünk az élet, és akkor zenéről beszéltük be mindenről, a Carré Parbor mellett, egy kicsit megváltozott. Uh-huh. Egy kicsit megváltozott, nem azért nem tiszteljünk egy másik, hanem gondolom, hogy mindenkinek van a saját élet, saját foglalkozás, de ha találkozunk, örömmel.
1: Örültök, jó,
0: igen, ez igen, abszolút. Igen, nekem igazán Magyarországon nagy gond nincsenek uh-huh. senkivel, mert nagyon szeret típus vagy,

0: barátok, szóval nem szeretem bajézni. Vannak barátaim, zenei kollégáim át, aki nagyon jó. Jövünk úgy, igen. Ja.
1: A közönség nyitottsága, meg az, hogy szeretnek-e bulizni, és egy-egy dal mit indít el bennük más Magyarországon, mint Olaszországban? Ki tud jobban bulizni?
0: Szerintem mind a kettő.
1: Mind a kettő, oké. Okay.
0: Hát függ, milyen kedvű van, és hova mennek, és mit hallgatnak. És...
1: Ezt én gyakran kérdezem itt a vendégektől, hogy más-e például a budapesti, meg a magyar vidéki közönség?
0: Nézd, nekem...
1: Te mit tapasztalsz?
0: Nem tapasztalsz, hogy körülbelül nekem van 8000 előadásom. Uh-huh. Összesen 37 év alatta. Hát az egész ország, nem tudom, mányszor.
1: Körbe-körbe.
0: Annak a nívós helyek, meg a pusztán, uh-huh. meg a nagyobb vidéki, szóval én tapasztaltam, hogy a magyar nagyon szereti uh-huh. bulizni. És oda teszik a szíve, és látszik, hogy kedve van hozzá lazítani és elengedni maga. Ezt látom meg a szemfellépéseimet is.
1: Hát az olasz virtust is.
0: Igen, ez igen.
1: Veled együtt. Neked meddig kellett bizonyítanod, hogy magyar is vagy meg olasz is? Mikortól érzed azt, hogy már nem kell többet, nincs miről beszélni? Mert mindenkinek egyértelmű. Volt ilyen? El kellett jönni egy pontnak?
0: Nem.
1: Nem, tehát ez teljesen egyértelmű volt az elejétől.
0: Igen.
1: Hogy mit képviselsz, és azon az útról te nem...
0: Hát igen, mivel én nem pályázom a miniszterelnöki posztomat, uh-huh. és nem kell...
1: Meg lehet, hogy jól tudnál.
0: De ezt akarom mondani, nem kéne nekem tökéletes magyarul beszélni. Ez jó így, hogy megtanultam saját magam, és a zenei terület szeretném megállni az életemet. Nekem egyetlen ambíció, ami van, és azt szerelem, hogy megmarad, hogy művész maradjon, uh-huh. meg a zene őrizem meg. Másik féle ambíciói hagyom aki.
1: Világos, világos, világos. No, hát én sok csillogó szempárt kívánok ott az MVM Domban is, meg akármerre jársz, kapd ezt, mert azt a sok energiát, amit beleteszel az imádott hivatásodba, azt a figyelmükkel viszonozza a közönség.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert majd téged is látok.
1: Hát na, úgyhogy örülök, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, akkor még egyszer augusztus 22-e.
0: Igen, augusztus szombat. 22-en, így van.
1: MVM Dom.
0: MVM Dom.
1: Ott találkozunk, és...
0: Szárajmai Fesztivál, Rike Poveri. És polizatok.
1: Hát megérok, ami a legfontosabb. Okay. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Grazie, arrivederci a tutti. Ciao.
1: Hát sok ilyen elköszönést szeretnék még hallani, mert akkor Érox gyakran visszatér hozzánk ide a műsorba. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Molnos Péternek és Aerox Martininak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péter a NATO csúcsra utazott. Lebontják Kelenföld ikonikus, hatalmas ipari kéményét. Szúnyogírtás lesz ma este Óbudán. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter a héten nem vesz részt az országgyűlés rendkívüli ülésein, mivel hétfőtől Törökországban tartózkodik a NATO csúcs találkozón. A miniszterelnök közölte, távolléte alatt Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel napirend előtt. Magyar Péter vasárnap este tér vissza Magyarországra, mert a hivatalos programot követően néhány napot fiaival tölt a török tengerparton. Elmondása szerint az utazás során kereskedelmi járatot vesz igénybe, és a családi költségeket saját maga állja. A parlament a héten egyebek mellett a pedagógusok teljesítményértékeléséről és az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatokról is tárgyal. Legalább 8 ember megsérült, közülük 4 gyerek egy Coney Islanden történt lövöldözésben New Yorkban, az amerikai függetlenség napján. A hatóságok szerint 7 sérült állapota stabil, egy 21 éves nő válságos állapotban van. A helyszínen egy lőfegyvert is találtak, ugyanakkor a feltételezett elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogni. A rendőrség nagy erőkkel folytatja a nyomozást az ügyben. Lebontják a Veolia csoporthoz tartozó budapesti erőmű 146 méter magas kelenföldi kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak, közölte a Veolia csoport. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság. Végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az alváz maradt meg. Amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát is. A közlemény szerint a kelenföldi erőmű évtizedeken keresztül járult hozzá az országos energia és hőellátáshoz, de az ezredfordulóra, hasonlóan más szocialista időkben telepített erőművekhez, technológiája elavult, leállították, majd elemeit sorra elbontották. Óbudán ma este földi szúnyoggyérítést végeznek a szakemberek, hogy csökkentsék a vérszívók számát a kerületben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok napnyugta után kezdődnek, rossz idő esetén pedig kedden vagy szerdán pótolják azokat. A permetezéshez olyan készítményt használnak, amely az előírt mennyiségben kizárólag a rovarokra jelent veszélyt, az emberekre és a melegvérű állatokra nem. A lakosságot ugyanakkor arra kérik, hogy a kezelés idején zárják be az ajtókat és ablakokat, valamint fedjék le vagy vigyék be a szabadban tárolt tárgyakat és élelmiszereket. Az önkormányzat emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a pangóvizek rendszeres megszüntetésével a lakók is sokat tehetnek a szúnyogok elszaporodása ellen. A budapesti állatkert újabb kis jövevénnyel gyarapodott. Június 24-én megszületett Romi és Cukkeró egészséges hímzebra csikója. A kis csődör és anyja jól vannak, a látogatók már meg is nézhetik őket a zsiráfház külső kifutójában. A zebra csikót egyelőre elkülönítve tartják a ménes többi tagjából biztonsági okokból. A fiatal zebra már most rendkívül mozgékony, gyakran vágtázik és ugrándozik a kifutóban. Az állatkertben 1883 óta tartanak zebrákat. Jelenleg a Kelet-Afrikában őshonos, bőmzebra alfajt mutatják be a közönségnek. Változékony, gyakran szeles időre számíthatunk a héten. A kánikula egyelőre nem tér vissza. A hét elején a napsütést időnként felhők zavarhatják, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ma 26 és 31 fok közötti maximumokra van kilátás, miközben az észak-nyugati szél megerősödik. A hét második felében várhatóan szárazabb, nyugodtabb idő következik.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel, mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétségkívül számottévű pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtével jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korántsem független részre oszlik. Az első szekciókban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új vezetője lett a Várkapitányságnak és a Stendl Imre programirodának. Kiemelték a Bartók Béla út felett átívelő vasúti hidat. Jövőre új helyszínre költözik az EFOT. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Új vezetője lett a Várkapitányságnak és a Stendl Imre programirodának. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy felmentette Szinai Attilát, a két szervezet irányítását pedig Ambrus György építőmérnök veszi át. A miniszter szerint az új közös vezetési struktúra célja az állami magasépítési és városfejlesztési feladatok hatékonyabb összehangolása. Ambrus György korábban részt vett a Diákváros mestertervének előkészítésében, valamint a MOME Campus és a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításában is. Az új vezetésre egyebek mellett a bérlakás építési program, a rozsdaövezetek fejlesztése, a budai vár beruházásainak folytatása és a kiemelt kulturális projektek előkészítése vár. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút fejlesztése. Kiemelték a Bartók Béla út felett átívelő csaknem 80 éves vasúti hidat. A 67 méter fesztávolságú kétvágányos acélszerkezetet egy darabban emelték ki, majd Kelenföld irányába szállították bontásra. A beruházás részeként a jövőben kettő helyett 4 vasúti vágány halad majd át a Bartók Béla út felett. A munkálatok miatt hétfő hajnalig teljes útzár volt érvényben a Bartók Béla út, a Tétényi út és a Karolina út csomópontjában. A déli körvasút bővítésének célja, hogy sűrűbb vasúti közlekedést és jobb kapcsolatokat biztosítson a főváros és az agglomeráció között. Belehalt sérüléseibe a Budapesten autó alá szorult kisfiú. A 11 éves gyereket két héttel ezelőtt ütötte el egy személygépkocsi a második kerületben Adiligeten. Egy 63 éves nő által vezetett személyautó gázolta el a kerékpárral közlekedő gyereket. Az ütközést követően az autó tovább gurult, a kisfiú pedig a jármű alá szorult. A gyermek a helyszínen életveszélyes sérüléseket szenvedett, keringése összeomlott, újraélesztését követően kritikus állapotban szállították kórházba, de az orvosi beavatkozások ellenére nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség az ügyben büntetőeljárás keretében vizsgálja a tragédia körülményeit. Vasárnap több helyszínen is tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat az ország különböző pontjain. Hódmezővásárhely külterületén tarló gyulladt ki, a lángok egy napelemparkot is érintettek. A tüzet több város hivatásos egységei és vízszállítók oltották. Tápió Szecsőn mintegy 3 hektáron égett a száraz fű és ajnövényzet, Még Tisza Alpáron egy garázs kapott lángra, amely teljes terjedelmében égett. Budapesten a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában egy pince gyulladt ki. Györkönyön pedig mintegy 1000 körbála égett, amelynek oltásán több település egységei dolgoztak. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a népszerű fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált 11. éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubileumi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hogy hamarosan bejelentik, hova költöznek. A közlemény szerint tavaly képest 60%-kal nőtt a jegyek és bérletek iránti kereslet, ami azt jelzi, hogy az EFOT kinőtte a velencei tavat. Kissé változékony és szeles, de meleg időre készülhetünk. A sok napsütés mellett olykor megnövekszik a felhőzet, és zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 28-31 fokot mérhetünk majd. A hét további részében fokozatosan csitul majd a szél. A kánikula nem tér vissza, de kellemesen meleg nyári idő várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: Az éjszaka legjobb dalai Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Változtál, behúnyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Sahár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Mogoly Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikája, reflex élmények és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették. És azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a Műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péter a NATO csúcsra utazott. Lebontják Kelenföld ikonikus, hatalmas ipari kéményét. Szúnyogírtás lesz ma este Óbudán. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter a héten nem vesz részt az országgyűlés rendkívüli ülésein, mivel hétfőtől Törökországban tartózkodik a NATO csúcs találkozón. A miniszterelnök közölte, távolléte alatt Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel napirend előtt. Magyar Péter vasárnap este tér vissza Magyarországra, mert a hivatalos programot követően néhány napot fiaival tölt a török tengerparton. Elmondása szerint az utazás során kereskedelmi járatot vesz igénybe, és a családi költségeket saját maga állja. A parlament a héten egyebek mellett a pedagógusok teljesítményértékeléséről és az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatokról is tárgyal. Legalább 8 ember megsérült, közülük 4 gyerek egy Coney Island-en történt lövöldözésben New Yorkban, az amerikai függetlenség napján. A hatóságok szerint 7 sérült állapota stabil, egy 21 éves nő válságos állapotban van. A helyszínen egy lőfegyvert is találtak, ugyanakkor a feltételezett elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogni. A rendőrség nagy erőkkel folytatja a nyomozást az ügyben. Lebontják a Veolia csoporthoz tartozó budapesti erőmű 146 méter magas kelenföldi kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak, közölte a Veolia csoport. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság. Végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az alváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát is. A közlemény szerint a kelenföldi erőmű évtizedeken keresztül járult hozzá az országos energia és hőellátáshoz, de az ezredfordulóra, hasonlóan már szocialista időkben telepített erőművekhez, technológiája elavult, leállították, majd elemeit sorra elbontották. Óbudán ma este földi szúnyoggyérítést végeznek a szakemberek, hogy csökkentsék a vérszívók számát a kerületben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok napnyugta után kezdődnek, rossz idő esetén pedig kedden vagy szerdán pótolják azokat. A permetezéshez olyan készítményt használnak, amely az előírt mennyiségben kizárólag a rovarokra jelent veszélyt, az emberekre és a melegvérű állatokra nem. A lakosságot ugyanakkor arra kérik, hogy a kezelés idején zárják be az ajtókat és ablakokat, valamint fedjék le vagy vigyék be a szabadban tárolt tárgyakat és élelmiszereket. Az önkormányzat emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a pangóvizek rendszeres megszüntetésével a lakók is sokat tehetnek a szúnyogok
0: ellenében.
2: A zebra csikót egyelőre elkülönítve tartják a ménes többi tagjából biztonsági okokból. A fiatal zebra már most rendkívül mozgékony, gyakran vágtázik és ugrántozik a kifutóba.

Változékony, gyakran szeles időre számíthatunk a héten. A kánikula egyenlőre nem tér vissza. A hét elején a napsütést időnként felhők zavarhatják, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ma 26 és 31 fok közötti maximumokra van kilátás, miközben az észak-nyugati szél megerősödik. A hét második felében várhatóan szárazabb, nyugodtabb.

0: Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péter a NATO csúcsra utazott. Lebontják Kelenföld ikonikus, hatalmas ipari kéményét. Szúnyogírtás lesz ma este Óbudán. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter a héten nem vesz részt az országgyűlés rendkívüli ülésein, mivel hétfőtől Törökországban tartózkodik a NATO csúcs találkozón. A miniszterelnök közölte, távolléte alatt Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait, a parlamentben pedig Vitézi Dávid szólal fel napirend előtt. Magyar Péter vasárnap este tér vissza Magyarországra, mert a hivatalos programot követően néhány napot fiaival tölt a török tengerparton. Elmondása szerint az utazás során kereskedelmi járatot vesz igénybe, és a családi költségeket saját maga állja. A parlament a héten egyebek mellett a pedagógusok teljesítményértékeléséről és az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatokról is tárgyal. Legalább 8 ember megsérült, közülük 4 gyerek egy Coney Islanden történt lövöldözésben New Yorkban, az amerikai függetlenség napján. A hatóságok szerint 7 sérült állapota stabil, egy 21 éves nő válságos állapotban van. A helyszínen egy lőfegyvert is találtak, ugyanakkor a feltételezett elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogni. A rendőrség nagy erőkkel folytatja a nyomozást az ügyben. Lebontják a Veolia csoporthoz tartozó budapesti erőmű 146 méter magas kelenföldi kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak, közölte a Veolia csoport. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság. Végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az alváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát is. A közlemény szerint a kelenföldi erőmű évtizedeken keresztül járult hozzá az országos energia és hőellátáshoz, de az ezredfordulóra, hasonlóan más szocialista időkben telepített erőművekhez, technológiája elavult, leállították, majd elemeit sorra elbontották. Óbudán ma este földi szúnyoggyérítést végeznek a szakemberek, hogy csökkentsék a vérszívók számát a kerületben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok napnyugta után kezdődnek, rossz idő esetén pedig kedden vagy szerdán pótolják azokat. A permetezéshez olyan készítményt használnak, amely az előírt mennyiségben kizárólag a rovarokra jelent veszélyt, az emberekre és a melegvérű állatokra nem. A lakosságot ugyanakkor arra kérik, hogy a kezelés idején zárják be az ajtókat és ablakokat, valamint fedjék le vagy vigyék be a szabadban tárolt tárgyakat és élelmiszereket. Az önkormányzat emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a pangóvizek rendszeres megszüntetésével a lakók is sokat tehetnek a szúnyogok elszaporodása ellen. A budapesti állatkert újabb kis jövevénnyel gyarapodott. Június 24-én megszületett Romi és Cukkeró egészséges hím zebra csikója. A kis csődör és anyja jól vannak, a látogatók már meg is nézhetik őket a zsiráfház külső kifutójában. A zebra csikót egyelőre elkülönítve tartják a ménes többi tagjából biztonsági okokból. A fiatal zebra már most rendkívül mozgékony, gyakran vágtázik és ugrándozik a kifutóban. Az állatkertben 1883 óta tartanak zebrákat. Jelenleg a Kelet-Afrikában őshonos, bőmzebra alfajt mutatják be a közönségnek. Változékony, gyakran szeles időre számíthatunk a héten. A kánikula egyelőre nem tér vissza. A hét elején a napsütést időnként felhők zavarhatják, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ma 26 és 31 fok közötti maximumokra van kilátás, miközben az észak-nyugati szél megerősödik. A hét második felében várhatóan szárazabb, nyugodtabb idő következik.
3: Köszi szépen, Bori, illetve hát jön majd a hőkupola megint a hónap közepén, vagy hogy már azt prognosztizálták. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között ma is több szakaszon dolgoznak az útépítők, ezért napközben félpályás zárásra kell számítani, illetve mindkét irányban torlódásra ennek nyomán. Budapesten a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarbantartása miatt, a Rákóczi híd felé vezető oldalról pedig nem lehet, a Salgótarjáni Bárány utcában jobbra bekanyarodni. Továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát pedig egyirányosították a Brüli-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon azonban a BKK járatait átengedik. A 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt csatornaépítés miatt, a Soroksári úton pedig mától zárva kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sáv a vasúti híd átépítése miatt. A hídra így a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Akkor hát sohajtottál az előbb a közlekedés közben. Jó reggelt, Pordán Petrának!
4: Jó reggelt, Csomogyi Zoltánnak.
3: Azért kezdtem elrötyögni.
4: Igen.
3: Vagy mosolyogni, igen. És üdvönöknek, hát akkor itt egy újabb kellemes hét, már júliusban egy teljes hét, hozzákezdünk. A One Republic-kal jön a Counting Stars.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7:45 előtt 1 perccel. Jó reggelt. Hát ma hiba volt rövid adagban jönni, mert reggel majdhogy nem fáztam.
2: Fáztál?
1: 19 fokban indult otthon a reggel. Nem, viccelek persze, nem fáztam, de mondjuk azért a, figyelj, a hálószobablakot az éjszaka közepén becsuktam.
2: Tényleg?
1: Annyi hülyeséget álmodtam, úgyhogy állandóan felébredtem, és fú, minden volt benne. Figyelj, óvóhelyre kellett menekülni valamiért. Már nem tudom, hogy
2: Jézus mielőtt. Mária. Mit tettél? Mert azt tudom, mi akkor szokott ilyen szörnyűséget álmodni? Igen, amikor teleszi magát.
1: Jégkrémet. De hogy egy egész doboz. Vettem hát tegnap egy újfajta, az egyik csokira hajaz a duplóra. Vettem jégkrémet, ilyen téges. Először csak a harmada fogyott el, aztán rögtön utána álmodom, kiegészítem a feléig, és eltett még másfél óra. Hát, csak bepuszilom ezt most.
2: Miért?
1: Már így.
2: Akkor megvan.
1: Na, hát lehet, hogy ez. Aztán még egy csomó marhaságot álmodtam. Na mindegy, úgyhogy hajnali 2 körül, hát mondom azért, ez így hűvös kicsit. Hála az égnek, nem baj. Aztán reggel arra ébredtem, hogy az egyik lábam az lefagyott, az egyik lábfejem.
2: De az egyébként is jó, mondták hétvégén. Jó,
1: hogy szombaton csodálkozott rá, hogy ilyen hideg a lába. Hát, irigyelnek érte.
2: Hogy hideg a lábad?
1: Hát mondom, jól működik a hőháztartásom.
2: Nekem is a kezem, lábam az hideg, és kidugta a lábát a tiédhez
1: közel. Ez egy másik történet.
2: Ja, ez egy másik történet,
1: most beszéljünk arról, hogy Petra mennyire együtt él a produkcióval. Jó volt a hétvégén egyébként?
2: Csodálatos. Képzeld el, hogy a 30. Szent László napokon voltam, ami azt jelenti, hogy a Szent László települések a Kárpát-medencéből mindig találkoznak valahol. És mivel ez egy jubileumi nap volt, vagy egy jubileumi év, Vác Szent László adott otthont egyébként a rendezvénynek.
1: Tudok még egyet, a búcsú Szent László, ugye a Bödöcs miatt, de milyen Szent Lászlók vannak még?
2: Hát rengeteg. Mátra Szent László is van például.
1: Tisza
2: igen.
1: Szent László is van?
2: Tisza Szent László.
1: Van?
2: Szerintem van Tisza Szent László. Figyelj,
1: hát szombaton.
2: Jó, de hát nem tudom fejből az összes település, tudod, hát várjál.
1: Tisza Szent László.
2: Nem, Jász Szent László van, igen, de a Tisza mellett, úgyhogy az oké, Jász Szent László van. Szóval, hogy, és jöttek, képzeld el, Romániából, Horvátországból, tehát csodálatos volt a megemlékezés, találkoztam Bödöcs Tibor apukájával és anyukájával, mert ugye Bödöcs Szent Lászlóiak, nagyon cuki emberek voltak, és fellépett a Csík zenekar. Én teljesen nem voltam ájulva attól, hogy a Csík zenekar új prímása, a Gál Tibi mennyire tehetséges. Uh-huh. Nem csak jól hegedül, hanem csodálatos a hangja. Ugye Csík János visszavonult, mert hát nyilván azért 1988-ban alapították az együttest, azért persze az évi nem tudom több száz fellépést már ő nem bírta annyira. És nagyon jó ötlet volt, hogy egy fiatal fiút választottak, tehát hogy nem valami idősebb embert szerettek volna, mert így a fiatal generációt is meg akarták szólítani, és azt kell, hogy mondjam, hogy én ilyen szuper buliban, mint amit ők csináltak, nagyon rég voltam. Imádta őket a közönség, úgyhogy remélem, hogy tegnap a parkban is jól sikerült, amire pedig mi itt a Sláger FM-en adtunk ugye belépőket, mert hogy nagyon készültek arra is, hogy jó, akkor ez most szuper buli volt, és akkor másnap mennek a parkba. Jó volt, nagyon jó volt. Igen.
1: Szóval Petra együtt él a produkcióval, minthogy egy gyönyörű, nem is tudom, megy piros
2: igen,
1: színű,
2: az.
1: Újatlan, fodrozott vállú, testhez simuló ruhát öltött ma, amikor Magyarország legvonzóbb női hírességeiről készülünk majd beszélni.
2: Azt
1: nem mondtam, hogy... Figyelj, el kell, hogy mondjam... Na. Hogy a stúdióban te vagy a legszebb nő.
2: Hát igen, mert én vagyok az egyetlen nő.
1: Igen. Boli meg a másikban van. Bocsánat, igen.
2: A tehát, stúdióban.
1: Itt, igen, hát itt a stúdióban, mi ebben a stúdióban ketten ülünk, így nem nehéz.
2: Figyelj, igazából nem is vágyom ilyen címre, mert hogy itthon Magyarországon, hát körülbelül 10 olyan nőt tudnék mondani, aki sokkal vonzóbb, és nem biztos, hogy szebb, de vonzóbb, mint én, az én szememnek, úgyhogy igazából nincs ezzel baj.
1: Ez annyira érdekel egyébként, hogy ti nők egymást sasoljátok, hogy majd aki a győztes lett, őt szeretném megkérdezni, hogy számára mit jelent a nőiesség.
2: És azt hogy ráadásul... számára ki a legvonzóbb nő itthon.
1: Hát, mert azért az egy érdekes kérdés, igen. És hogy egyébként el kell, hogy mondjam, hogy most még nem mondom el, hogy ki lett a legvonzóbb.
2: Ja, nem mondjuk el. Ne,
1: hát okay. majd elmondjuk, hogy ki lett a legvonzóbb, de hogy nekem ő egy ilyen természetes
2: persze,
1: szépség
2: ráadásul.
1: Tehát, hogy nem a lökinálszáj meg...
2: Most mutatod a cicit meg a száját, hát, nekem a cicimet is megcsináltak,
1: ja,
2: meg a számat
1: bocsánat,
2: is.
1: Bocsánat, azt elfelejtettem,
2: semmi
1: mert nem
2: baj,
1: annyira szembetűnő, de hogy...
2: Csak tudom, nem, én magadra. Nem jutok eszedbe, hogyha
1: nem.
2: Persze, hanem azért nagyon durván
1: hát,
2: megcsinált.
1: Nem, te jutsz
2: eszedbe. Hát, ne örülnek,
1: akkor megnyugodtam, jó, igen. Tehát, hogyha ez megnyitott, nem te jutsz.
2: Pont múltkor is a barátnőm elkezdte ezeket a lányokat elkézni, mondom, az megvan, hogy az egyik legjobb barátnőnek a szájába is van egyébként.
1: De látod, hogy ha nincs túltolva, akkor
2: egyébként... Hát igen, meg a cicim is megvan csinálni.
1: Nekem kimegy a fejemből minden alkalommal.
2: Én ezen annyira rögtem, mondom, igen. Hát ez is én vagyok, tehát nem kell minden túltolni. De egy nagyon természetes szépség nyert, ez tény, és hamarosan a Sláger FM Facebook oldalán, viszont szeretnénk, hogyha a Sláger FM-esek szavaznának, hogy szerintük ki a legvonzóbb.
1: Igen. Aztán nyaljuk a fagylaltot, mert a mézes macog elfogyott, a 2026-os év fagylaltját is jelentjük majd. Meg is kóstoljuk?
2: Meg is kóstoljuk, igen, azt ígérték, hogy hoznak, de nem az a durva, hanem aki nyert, ő nem csak ezt nyerte meg, hanem még másik, azt hiszem, öt kategóriában. Szóval olyan jó lesz találkozni végre Molnár Anna Máriával, mert hogy valaki ennyire tehetséges és profi legyen, hát most képzeld el, ennyi kategóriában, még azon kívül, hogy tiéd az évfagyja, hát ez le a kalap
1: előtte. Hát és milyen jó lesz találkozod Ricky Martinnal, milyen sokszor elmondtad az elmúlt hetekben, amióta arról beszélünk, amióta azóta attól hangos a Sláger FM, hogy ez a közös koncert élmények nyara, hiszen ugye számtalanszor elmondtuk már, hogy valamennyi Budapestre, ebben a szezonban Budapestre látogató világsztár koncertjére zsákmányoltunk jegyeket, a teltházas koncerteket beleértve, amikre már nem lehet jegyet szerezni, és mi nagyra becsülésünk jeléül, ami drága hallgatóinkat folyamatosan megajándékozzuk ezekkel a jegyekkel, napról napra, naponta több alkalommal is, és ugye ma este Ricky Martin lép majd fel Budapesten. Petra is találkozhat Ricky Martinnal néhány ezred magaddal együtt, hát tehát hogy nem
2: azért nem fest közelből fogom látni.
1: Tudjuk, hogy egyébként is mindegy, de hogy még itt nézd, itt a pult alatt.
2: Még van.
1: Ó, két jegy van még.
2: Jó, tehát azok jelentkezzenek majd, akik egyrészt nagyon nagy rajongók, másrészt pedig ma el tudnak menni a koncertre, mert hogy ez tényleg ma este van. Szóval, hogy azt nem szeretnénk, mint múltkor, hogy hát jelentkezem, de nem tudok ott lenni.
1: És aztán még azt is megfejtjük, hogy mi a baj a harkályokkal. Egyébként nem a harkályokkal van a baj, hanem velünk emberekkel, tehát ide mindig visszajukadunk, hogy alapvetően mi foglaljuk el az állatok életterét, ezt mindig tartsuk szem előtt, de a harkályok most visszavágnak, egyre több panelháznál okoznak problémát Budapest szerte, majd erről is beszélünk, illetve az esetleges megoldási lehetőségekről.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabb

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, fél hét lesz, 4 perc múlva.
2: Ha már említettük a Csík zenekar koncertjét, ugye tegnap volt a Budapest Parkban, Attila 64 nyert tőlünk jegyet itt a Sláger reggelben, a hablatjátékunkkal, és azt írja, hogy jó reggelt, jó rádiózást, köszönöm a tegnapi koncertélményt, nagyon csodálatos volt. Na hát, ezért szeretünk örömet okozni a hallgatóinknak.
1: És szeretjük a pozitív töltetű üzeneteket, amiből megint érkezett egy, méghozzá világhálón keresztül, mert hogy... Hát valakinek a szélvédőjéhez tettek egy üzenetet, a következő mondattal, egy kis cédulára írta rá valaki tollal, és helyezte tehát egy autó szélvédője mögé, már csak olyan nehezen olvasható.
2: Elvitte a mentő.
1: Igen, mert így össze van nyomva. Elvitte a mentő a sofőrt reggel. Ne büntesd meg! Köszi! És egy ilyen smiley-t rajzolt hozzá.
2: De édes!
1: És aztán volt még utóélete ennek az üzenetnek, mert hogy azt itt, ahogy közzétette a tulajdonos, aki érintett volt a közösségi médiában, hozzáért, hogy szeretném szívből megköszönni annak a kedves, ismeretlen embernek, aki ezt a szélvédőmre tette. Ez a figyelmes és önzetlen gesztus igazán megmelengette a szívemet, és mosolyt csalt az arcomra. Jó érzés tudni, hogy vannak még ilyen emberek, ilyen kedves emberek. Kívánom, hogy az élet sokszorosan adja vissza ezt a jóságot önnek. Legyen csodálatos napja, és köszönöm még egyszer ezt a szép gesztust. Pécsről a Zsolnaitól, a Penny Zsolnaitól.
2: Én remélem, valaki... hogy eljut majd ahhoz, aki ezt tette, mert pont ez az ereje szerintem a közösségi médiának, és erre jó használni, hogy ezek az üzenetek célba találjanak, vagy amikor mondjuk keresel valakit, és szeretnél neki valamit megköszönni. Például emlékszel-e arra, szerintem mi is foglalkoztunk vele adásban, amikor valaki parkolóját fizette ki egy másik embernek, mert látta, hogy lejárt, és akkor így vett neki egy cetlit, hogy nehogy véletlenül megbüntessék. Szerintem ezek is tök helyes sztorik.
1: Köszönöm, tegnap, amikor az ominózus jégkrémet vásároltam, akkor belefutottam abba a csapdába, hogy ahogy ki vannak rakva egymás mellé a polcra, van egy másik ugyanilyen nevű jégkrém, csak az mondjuk pálcikás, tudod, van olyan jégkrém, aminek van többféle változata.
2: Igen,
1: van
2: tégelyes,
1: van pálcikás, van ilyen kexformátumú, stb., meg tölcséres, meg egyebek. És ki volt írva, hogy klubkárdal akciós, hogy nem 2009, hanem 2050 forint. Uh-huh. Az egy markáns különbség. Fizettem a pénztárnál, nem mondta le a kedvezményt, oda mentem a vevőszolgálathoz kifelé, egy fiatal csaj volt, mondom, szia, nárok, így lobogtattam, hogy hát nem vonta le a kedvezményt, mondta, hogy mindjárt elmegy megnézni. És akkor közben ott még leszólította, nem tudom kicsoda, hogy a ruháról vegye le neki a pittyegőt. Elindult befelé, mondtam, hogy bocs, csak nincs hűtőtáskám, kérlek, siess. És akkor mondta, jó. És elindult hátra. De hát ugye a hipermarketnek a leghátsó felében volt ez a jégkrémes dolog. És közben oda jött egy, nem tudom, volt, vagy valamilyen futár. És megállt ő is a vevőszolgálati pultnál. És akkor én meg így néztem, le is fotóztam a telefonommal egyébként, csak mutatom neked a rend kedvéért, hogy tanúsítsd, várja, megvan, vagy kitöröltem közben, hogy javán kitöröltem, mindegy, hogy akciós, és közben nézegettem a blokkot, és rájöttem, hogy benéztem, mert hát nem a tégelyesre vonatkozott, hanem a négy darabos változat. És ott álltam, vakartam a fejem, tegnap az jó meleg volt, mondom, hát haza kéne én is, nem hűtőtás, és már ránéztem a futára, és rá mondom, figyelj, megtennél egy szívességet, mindjárt jön ide egy cuki fiatal lány, kérlek, mondd meg neki, hogy üzenem, hogy én néztem be a jégkrémet. A srác így nézett, mondom, figyelj, érteni fogja.
2: Igen.
1: Csak mondom, hagyd ne kelljen még itt várnom 3-4-5 percet, mert akkor tuti megolvad, mire hazaérek. És akkor így nézett, hogy akkor ennyi, hogy tenni, mondom, ennyi a lényeg. Én néztem
2: benézted.
1: Be, köszönöm, ne haragudjon, hogy szaladni kellett. Jó, és ott hagytam, mert hogy először tudod gondolkodni, hát elsétálok mindegy, majd rájön, hogy
2: de
1: nyilván.
2: Ne, igen.
1: Tehát a lány ugye elképzeltem, oda sétál, ránéz, megállapítja a hülye vevő, visszajövök, ráadásul meg se várt, mondom, az olyan illetlen. Nyilván mondjuk nem fogok neki hiányozni, van napi,
2: hát
1: nem tudom,
2: akkor is.
1: 100 ilyen ostoba vevője, mint én, akivel megküzdhet, de hát akkor is az olyan illetlen. Úgyhogy hát ennyi, remélem megkapta az üzit.
2: Nagyon helyes, reméljük, hogy eljutott hozzá, és hogyha a kishölgy hallgat minket, akkor nyugodtan telefonáljon.
1: Ja, de várjuk a további kedves gesztusokat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Sérült szélvédő? Könnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Fedezd fel a Demjéni Cascád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaszkád.hu.
4: A Spondabot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
5: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
6: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
10: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
12: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: Nagyon kellemes időre számíthatunk a mai napon, 22 fokos most a reggelünk, délutára pedig 31 fokot ígérhetek, úgyhogy Zoli, a rövid nadrág maradhat, szerintem nem fogsz fázni. Aztán jön a felmelegedés, holnap már 32 fokig úszik fel a hőmérő higanyszála, és a jó hírem az, hogy ez a 42-43 fok ez már nem lesz jellemző így júliusban, hanem ez az igen kellemes gyerekkorunkban megszokott 30-32 fok az, amire számíthatunk majd.
14: Maradhat, kérem csomagolni. Jó.
15: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
14: A 6-os számú főúton befelé, 3-os vasútállomás közelében baleset nehezíti a közlekedést. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtti szakaszon csatornaépítés miatt. Szintén mától a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd a kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt zárva tartják. A Lechner Ödön fasorból lehet felhajtani a hídra. Közben erősödik a reggeli forgalom a főváros felé, így már lassulást tapasztalható az M3-as bevezető szakaszán, sőt már Bagg térségében is, valamint a 10-es és 31-es főúton, meg az 51-esen, illetve az M0-ás csomópontjainál. Lehet, hogy érdemesebb a vasutat választani. Mi a helyzet ott most? Kis Horváth Levente a vonalban a MÁV Informtól. Jó reggelt!
16: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A Veresegyházi vonalon hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 19-ig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rend szerint. A Csepeli gyorsvasúton ma estig tart a karbantartás, a H7-es hévek helyett a Boráros tér és a Szent Imre tér között pótlóbusszal. A Szent Imre tér és Csepel hévállomás között az arra közlekedő BKK járatokkal lehet utazni. Részletekről a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: A közlekedési hírek támogatója az
2: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47-kor, és milyen kedves üzenetek jönnek. Péter írja, ne hívjatok. Ja, nem erre gondolok, hogy kedves.
2: Nem.
1: Bocsánat, a folytatás. Ne hívjatok, már dolgozom. De vettem és vittem egy fél literes vizet a parkolőr csajszinak. Kirándulni voltunk, és bár a hegyekben nem volt olyan meleg, de folyamatosan érkeztek az autók, megállás nélkül, és a lányom már tényleg a hősok jeleit véltem felfedezni. Majdnem megkönnyezte, annyira meghatódott, hát még amikor nem engedtem kifizetni, hiába erősködött. Péter, te valóban egy, azt jelenti szikla, ugye a Péter név?
2: Igen.
1: Te valóban egy szikla vagy, és ott fönt a hegyekben is látod, szükség van még rád, vagy helyed van.
2: És egy úriember, imádom az ilyen férfiakat. Emlékszel-e arra, akkor nem voltál pont, mert az

0: Nobel-díjassal beszélgethettem volna. Tehát, hogy olyan értékrendje volt ennek az embernek, és olyan szép gondolatokat osztott meg velünk, hogy teljesen meghatódtam, hogy vannak ilyen emberek.
1: Hmm. Judit írja, egy idős, hogy a pénztárnál vette, és hogy nem tudja kifizetni a bevásárlásának egy részét. A mögötte álló szó nélkül oda nyújtotta a kártyáját, rendezte a különbözetet, aztán ment is tovább. Ó! Oh.
0: De helyes sztori.
1: Mondjuk a mögött állt, remélem azért a sajátját kifizette, igen.
0: Biztos.
1: Hmm.
0: Mi is már fizettük ki idősebb embernek. Ő mondjuk nem kérte, csak hát látszott, aha, hogy jól esett neki ez a gesztus.
1: Egyébként visszatérve az előző, vagy a kezdeti sztorinkhoz, ez a szélvédő mögé tett üzenet. Hát én a szélvédő mögé nem tettem egyszer parkolójegyet, egy pár éve volt, mert hogy akkoriban vezették be azt, hogy Budapest egyes részei már este 8-ig kellett,
0: igen,
1: meg van,
0: ahol
1: talán még tovább,
0: bizonyám,
1: vagy 10-ig, vagy nem is tudom, igen, hogy, de hogy ugye előtte egységes, mindenhol 6-ig kellett fizetni. És akkor emlékszem, hogy a Vígszínházba mentünk egy előadásra, és akkor hát az ugye este 7-kor kezdődött, tehát 6 óra már elmúlt, uh-huh, én jó hiszeműleg leparkoltam az autót, és hogy mentem vissza, vagy mentünk vissza, akkor láttam, hogy egy kis cetli volt az ablaktörlő alá tolva, és arra írta rá valaki, hogy meg akartak büntetni, gyorsan vettem nekem parkolójegyet. Megvan otthon a kis cédula, mert hogy engem is annyira megérintett, hogy van ilyen, hogy valaki erre
0: és
1: oda.
0: Igen.
1: És egyébként igen, ezt vissza kell adni, vagy viszonozni kell, de nem csak ezért. Emlékszem, hogy az M3-as kivezetőjén egyszer mentem kifelé, a Kacsó-Pongrác út felüljáron túl, ott állt vészvillogóval egy, azt hiszem Marosvásárhelyi volt a rendszáma, egy kocsi, és akkor megálltam, mert láttam, hogy kisgyerek is a téblából a három sávnak a szélén, mondom, te jó ég, mi van meg? És mondták, hogy hát, hogy tankolni kéne meg, de hogy nincs forint meg a nem tudom mi meg a kártya. Úgyhogy ott beültettem az egyiket, elmentünk, ott van az OMV-k út, ugye kifelé még a körvasút sor előtt, hát ami a kannába belefért, uh-huh, az izé, és akkor nem is tudom, adtam még nekik valami, volt nálam valami 2000 forint, és mondták, hogy adjak már telefonszámot, meg címet, mondom, hagyj, mert hogy majd visszaküldik meg, izé, mondtam, hagyjanak már ezzel lúgva. Emlékszel a Jövő kezdete című filmre?
0: Igen, hát az pont emiatt szép, hogy mindenki tegyen valami jót egy másik emberrel, és így egy gyönyörű lánc lesz ebből, hogyha még nem látták, mindenképpen pótolják.
1: Igen, csak aztán ugye...
0: Nem szabad elmondani, hogy mi
1: nem
0: a vége.
1: Szabad elmondani, de hogy...
0: Nem szabad elmondani.
1: Jó, akkor higgyünk a csodákban.
0: Én hiszek, hogy... figyelj, én minden nap úgy élem az életemet, hogyha látom, hogy valakinek segíteni lehet, akkor miért ne tenném meg? És mostanában, most már nem lakunk Újpesten, most már végre Zuglóban lakunk, de ugye amíg Újpesten laktam, tök érdekes volt. Amikor mentem haza a rádióból, ott ugye van az újpesti piac, és mindig valami olyan szituáció jött az életembe, amit nem tudom, hogy miért adott a Jóisten, mindig, aha, megkérdeztem tőle, de idős embereknek segítettem. Például cekkert vittem föl, tudod, meg vagy éppen le, vagy átadtam a helyet, vagy volt, hogy egy néni elesett a buszon, és akkor utána összeszedtem a gyümölcsöket, szóval, hogy olyan érdekes volt, hogy amíg ott laktunk, fél éven keresztül heti rendszerességgel nagyjából 3-4-szer volt olyan szituáció, amikor idős embereknek kellett segítenem, vagy amikor elesett a bácsi, tudod, akit meséltem, most és kiszálltunk le egy fiatal lányjal.
1: Erre majdnem azt mondtam, hogy de hát ez tök természetes, de közben meg én is látom
0: közben
1: azt az utcán, hogy közben nem. És nekem,
0: igen,
1: is az a fura, amikor mondjuk éppen BKV-zom, és ott szegény lány próbálja felszuszakolni a babakocsit, és hogy
0: és
1: nem ugrik oda,
0: igen,
1: aki ott ül annál, igen, az ülésnél, hanem így vár, hogy szálljon már föl, aztán induljunk már, érted is, hogy...
0: Ez nagyon fura.
1: Tehát
0: nagyon
1: emberek,
0: addig
1: úgy se indulunk, amíg nem száll föl, igen, tehát hogy nem fogunk előbb elindulni, ha nézed, már csak ezért se, de hogy tehát hogy én ezt így nem szoktam mérlegelni, nem tudom, valahogy így ösztönösen jön, hogy szegény, tehát hogy ez a úristen, hát mint amikor elesik valaki, hát ösztönösen lépsz oda, nem azért, mert beléd nevelték, hanem vagy azt gondolom legalább. Tehát én őszintén hiszem, hogy engem nem ilyenre neveltek, hanem ez valahogy jön az emberre.
0: De
1: nem?
0: Szerintem
1: hogy,
0: minket ilyenre neveltek. Valaki... De minket ilyenre neveltek.
1: De hogy az érzést azt nem tud nevelni.
0: De nem. Azt, hogy azonnal észrevedd, hogyha segítségre van szükség. Aha. És szerintem én anyukámtól hozom ezt biztos. Tehát, hogy ez tuti. Mert hogy ő is mindig ilyen volt, és ezt láttam tőle. Tehát nem az, hogy azt mondta, hogy kislányom majd ezt kell csinálnod, hanem mindig ilyen volt, és én ezt láttam. Nekem ez volt a normális.
1: Jó, ez biztos összefügg nálunk az, hogy egyébként is mi ez a... Hát nem vagyunk szégyellősek, nem?
0: Igen.
1: Pont eszembe jutott valamit. Amikor mentünk nyaralni, még épp, hogy elkezdtem franciául tanulni általános iskolába, harmadikos koromban, tehát az azt jelenti, hogy voltam ugye 9 éves, vagy 10, mentünk külföldre, autókáztunk, és akkor anyukám, amikor tördelték a kezeket, majd én, kiugrottam 9 évesen, bonjour, és mit néztek, tehát hogy valószínűleg igen, ez azzal is összefügg, hogy az ember mennyire mer jelen lenni egy adott szituációban.
0: Kinga azt írja, jó reggelt, nekem egy fiatal férfi ajánlotta fel a vonatjegyét, amit nem kezeltek, mivel a vonathoz mentem, megköszöntem, és mondtam neki, hogy már ingyen utazom. Erre ő, nem látszik, olyan fiatal még.
1: Ja, én egyszer, még amikor nem a telefonba töltöttem a BKK jegyeket, hanem vettem ilyen 10-es gyűjtőjegyeket, akkor egyszer adtam valakinek, és először az ellenőr nem akart elfogadni. Hogy...
0: Jaj.
1: És mondtam, hogy hagyjuk már.

0: tehát ne ez legyen már a legnagyobb
1: igen,
0: probléma.
1: Ha már van, ha arra néz,
0: ott van nagyobb probléma, igen, foglalkozzon igen azzal, ami
1: igen,
0: az utazásba bele rodít, igen.
1: Na. Főleg nyáron. Milyen jó az melegben?
0: 7 óra lesz 8 perc múlva, itt a Sláger reggel.

0: is tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: David Frey, Valery Szokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu. Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
5: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
6: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
6: Na jó, takart.
0: Kojdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Szakmai kerekasztalsorozatot indít az Egészségügyi Minisztérium. Sokan nem nyaralót, hanem állandó otthon keresnek a Balaton térségében. Július közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. Üdvözlöm Önöket, Szendős Fori vagyok. Szakmai kerekasztal sorozatot indít az Egészségügyi Minisztérium az ágazat megújítása érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a cél, hogy az egészségügyi szereplőkkel közösen alakítsák ki a hatékonyabb és kiszámíthatóbb működéshez szükséges fejlesztési irányokat. Az első egyeztetésen a gyógyszerügy, a klinikai vizsgálatok, az ellátási lánc és az orvostechnikai eszközök helyzete került napirendre. A következő hónapokban külön tárgyalnak majd a szakdolgozók helyzetéről, a bérezésről, a képzésről, valamint a szülészeti ellátás és a kórházi működés fejlesztéséről. A tárca célja a betegközpontúbb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb egészségügyi ellátás kialakítása. Egyre többen nem csupán nyaralót, hanem állandó otthont keresnek a Balaton térségében, derült ki az OTP ingatlanpont elemzéséből. A szakértők szerint főként a home office-ban dolgozók és a nyugdíjasok választják a tóparti életet. Az ingatlanárak között továbbra is jelentős különbség van az északi és a déli part között. A prémium településeken, például Tihanyban a négyzetméterárak akár a 2-3 millió forintot is elérhetik. A panoráma továbbra is az egyik legfontosabb ármeghatározó tényező. A prémium ingatlanokra is van kereslet, bár ezek értékesítése hosszabb időt vesz igénybe. A vásárlók többsége nem helyi, hanem főként Budapestről és az ország más részeiről érkeznek. Sokan a Balatontól 20-30 kilométerre fekvő településeken keresnek kedvezőbb áru ingatlanokat, ahol az otthonteremtési támogatásokat is igénybe tudják venni. Veszprémben megemlékezést tartottak Aserman Ferenc halálának évfordulóján az alsóvárosi temetőben. A rendezvényen felidézték a szabadságharc egyik kiemelkedő katonájának életútját és a Komárom ostroma során tanúsított helytállását. A megemlékezésen Gáspár Levente hangsúlyozta, hogy Aserman Ferenc a szabadságharc bukása után is a hazaszolgálatában maradt, és életének utolsó éveit Veszprémben töltötte. Az ünnepségen elhangzott Klapka György komáromi búcsú parancsa, majd a résztvevők virágokat helyeztek el a Honvéd altábornagy sírjánál. A megemlékezés a szózat és a magyar takarodó hangjaival zárult. Újra elérhető a bakonynapi jegy a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a két város között a vonaton, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ismertette, a bakonynapi jeggyel két vármegyében is lehet utazni. Könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Cseszneckvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői Ősfenyves, Zirc vagy Pannonhalma. Kiemelte, a Győr-Veszprém vasútvonal önmagában is élmény. A vonat a Bakony szívében halad, alagutakon, hidakon és szűk íveken keresztül, olyan tájakon, amelyeket autóból nem lehet látni. Július 17-e és 19-e között rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. A budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i péntek esti nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Másnap a Sárik Péter triói a főszerep, július 19-én a Jazzation énekegyüttes lesz a budapesti vonósok vendége. A fesztivál programjai a kastélytörténet és kvartettkoncert, valamint a kamarakoncertek kivételével ingyenesek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM a Tudatos Napvédelemért.
2: Az Andrássy úton a Bajcsy-Zsilinszky út előtt baleset történt, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt pedig egy műszaki hibás jármű vesztegel el a külső sávban. A Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi felé sávelhúzással a két külső sáv járható csak a villamos pálya karbantartása miatt. A Rákóczi felé vezető oldalról nem lehet a Salgótarjáni utcába jobbra bekanyarodni, valamint az Árpád híd felé zárva a Salgótarjáni utcába balra kanyarodó sáv. Közben a Salgótarjáni utcát egyirányosították a Brüli Alfred utcától a Hungária körútig, a Salgótarjáni utcából pedig mindkét irányban csak jobbra lehet kihajtani a Hungária körútra. Az érintett szakaszon a BKK járatait ugyanakkor átengedik, ez senkit ne zavarjon össze. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sáv járható a Királyhág utca előtt csatornaépítés miatt, és szintén mától a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd a kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt zárva tartják. Közben erősödik a forgalom az M3-ason Bag térségében, valamint az M0-ástól befelé, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-esen Maglódnál, az 51-esen pedig Dunaharaszti térségében, továbbá a Csepel-sziget útjain.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 7 óra 6 perckor, jó reggelt kíván, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
2: Megsértődtek a harkályok, és elkezdték lebontani a budapesti panelházakat, hogy
4: megsértődtek.
2: Hát zokon vették, hogy kitúrtuk őket az élőhelyükről, gondolom. És aztán más madarak is kezdenek betársulni, tiszta Hitchcock van itt.

0: Jó reggelt kívánunk, 4:08 lesz már 2 perc múlva. Budapest egyre több kerületéből jelentik, hogy a szépen színesen felújított panelházak szigetelésében lyukakat válnak és beköltöznek mindenféle madarak. Újpesten újabban például csókákra lettek figyelmesek egy ház 7.-8. emeletei környékén, és hát a probléma nem csak esztétikai. A ház ugye, ha most fizetett ki sok milliót, akkor valószínűleg szívinfarktus veszélye is fenyegeti mondjuk Marika nénit. Hát még, hogyha penészedik ez majd a fal, mert hogy a hibás szigetelés miatt hőhíd is kialakulhat a fűtési szezonban, annak minden kellemetlenségével együtt. Na de hogy kik ezek az önkényes lakásfoglalók, és miért éppen a falba akarnak fészkelni, ezt szeretnénk megfejteni. Úgyhogy itt van velünk a vonalban Orbán Zoltán, madártani szakértő. Jó reggelt,
1: jó
0: szervusz!
1: Reggelt.
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Miért történik ez most, Zoltán?
2: Kezdjem ott az elején, hogy a Madártani Egyesület honlapján, az mme.hu-n, a természetbarát menüpont alatt, hogyha rámutatunk az egérrel, alulról fölfelé ott van az, hogy problémák madarakkal, állatokkal, és ott egy nagyon részletes leírás van a harkályok falrongálásáról.
1: Uh-huh.
2: De arról van szó, hogy alapvetően a harkályok készítenek ilyen körülbelül öklömnyi ránézeti lyukakat a szigetelésbe, és utána ezekbe költözhetnek be például csókák, jelentős részben kibővítve a megkezdett lyukat, de volt már olyan, hogy seregély, csúszka és denevérek, denevérkolóniák is beköltözhetnek. Hogy miért csinálják ezt a lyukat? Legalább 4-5 indok lehet.
1: Uh-huh.
2: Én azt gondolom, hogy több ok is állhat a háttérbe. Ezek közül az egyik szerintem legvalószínűbb a jelzés. Ugye a harkályfajok, ugye a harkályaink, a valódi harkályaink nem vonulnak.
1: Igen.
2: Itt maradnak a területükön az a költőpár egész évben, egész életében,
0: uh-huh.
2: és a természetben is, amikor az élőhelyükön van egy nagy kiszáradt fa, vagy egy nagy fának kiszáradó ága, akkor abban a környék harkályai idézőben indokolatlan lyukakat válnak. Ezeket hívjuk harkályfának. Tehát egy ilyen két ember magasságú területen van, mondjuk nem tudom, 50-60 lyuk, és minden ott élő harkály belevállja a saját jelét. Tehát lehet egy ilyen jellegű...
0: De bocs, ez olyan, mint amikor a kutyusok lepisilik a villanypoznát, tehát hogy ezzel
2: igen,
0: jelöli
2: igen,
0: meg
2: igen.
0: A...
2: Ez egy vizuális diszpék, vizuális jelzés. Ugye ezt erősítheti az is, hogy ezeket a lyukakat azt tanácsoljuk, hogy a tapasztalatok alapján, hogy ne tömjék be, tehát ne hívjanak iszonyatos pénzekért ipari alkimista kőművest, ez az egy érdekes fogalom, mert hogy az a tapasztalat, hogy nem hogy néhány héten, néhány napon, hanem van, hogy néhány órán, néhány percen belül kipucolja a harkály ezeket a be tömött lyukokat, és ha már ott van, akkor csinálhat újabbakat is. És ami a legrosszabb hír, hogy nem lehet ellene mit tenni. Tehát nincs olyan eszköz vagy módszer, amivel tartósan távol lehetne tartani őket. Ugye ez is egy külön fejezetet érdemel, hogy egy városlakó állat, egy városlakó, nagyvároslakó madár számára, hogyha kirakunk ilyen ultrahangot, meg ilyesmit, semmiféle visszatartó ereje nincs, ha van is, akkor ez nem tartós. Ugye olyan módszerre lenne szükség, ami az év 365 napjában, nap 24 órájában működik, ilyen nincsen, a fizikai elszigetelés működhet, nagyon-nagyon pontosan tudjuk, hogy miért tudják kiukasztani a szigetelést burkoló felületet a harkályok, egyszerűen azért, mert az nem környezetálló, tehát olyan, mintha arról beszélgetnénk, hogy esővíz áteresztő tetőcserepet lehet csak vásárolni, és akkor mit lehet tenni? Hát,
0: igen,
2: nem kéne, hogy átengedje a vizet. Azt is tudjuk, hogy mit lehetne tenni, tehát két megoldás van.
0: No.
2: Az egyik az, hogy vagy olyan sima felületű ez a szigetelés burkoló anyag, ami nem tud megkapaszkodni a harkály.
0: Igen, mert nagyon sok helyen ugye érdes a felülete ezeknek a vakolatoknak, amit rákennek a hungarocellre.
2: Igen, gyakorlatilag itt arról van szó, hogy üvegsimaságú vagy csiszolt márványsimaságú felülete van szükség. A másik megoldás is, vagy relációban olyan kemény, hogy ne tudja megbontani. Na most ez elég nyűgös. Van kvázi utólagos megoldás is, ezeket úgy hívják, hogy könnyített kemény burkolatok. Ezeket rá lehet utólag is ragasztani, de mind nagyon sok pénzbe kerül, és hát ugye a lakosság részéről van egy olyan elvárás az ilyen konfliktus állatfajok kezelése kapcsán, hogy az első és legfontosabb, aminek mindig teljesülnie kell, hogy az állatnak nem lehet baja, tehát nem, hogy nem pusztulhat el, hanem még csak meg sem ijedhet. Aztán a következő ilyen, hogy gyorsan legyen meg lehetőleg azonnal, más csinálja meg, nagyon olcsó legyen lehetőleg ingyen, holnapra, és akkor még van egy ilyen zárójeles plusz hatodik, hogy lehetőleg olvasni se kelljen a problémáról.
0: Figyelj, és azért beszélünk most róla, hogy legalább beszéljünk róla. A macskáknál sem mindig működik, hogyha a lakásba veszel a kaparófát, mert lehet, hogy attól még ugyanúgy a kanapét meg a függönyt szedi szét. A harkáknál nincsen, amin ez kiélheti ezt a kapirgálási vagy kopogtatási vágyát?
2: Hát elvileg lenne, csak nem olvassák a szakirodalmat. Tehát olyan, hogy gyerekek. Ja. Tehát nagyon egyszerű lenne. Tehát tök egyszerű lenne egyébként. Tehát én szívesen megszavaznám gyerektelen felnőttként mondjuk az önbepelenkázó csecsemőt, és mennyire lenne az életünk. Csak aha. Ugye, sőt, hát akkor már egyből bilizhetne is, de hát ugye az élet ennél sokkal keményebb. Ezek nem működnek. Ugye a beszélgetés elején említettem az egy Madács Egyesület honlapján ezt az anyagot.
1: Igen.
2: Ott ezt én 2009-ben kezdtem el írni, és mindig a lakossági bejelentésekkel folyamatosan fejlesztettük is. Bent van két olyan megoldás, ami családi háznál, tehát hangsúlyozom, családi háznál működött. Az egyik károsult ilyen elrettentésnek, ilyen középnagyságú plüssátokat lógatott le, és akkor az távol tartotta a harkályt. Más ugyanígy, tehát ilyen gumikígyókat tett ki. Itt ugye az a gond, hogy amikor van egy panel lakóház, vagy egy ilyen társasház, aminek sok száz, összességében több ezer négyzetméteres felülete van,
0: igen.
2: Azt egyszerűen sehogy nem lehet megvédeni. Uh-huh. És akkor vannak még ilyenek, hogy valaki kirak mondjuk bagyot, most a bagolya az a probléma, hogy az például nem taszítja, hanem vonza a madarakat, mert hogy minden nappali madár támadja a bagyokat. Tehát lehet próbálkozni mindenfélével, lehet, hogy helyi szinten akár működik is, uh-huh. De alapvetően olyan biztos megoldás a fizikai elszigetelésen kívül egyszerűen nem létezik, de világviszonylatban se. Tehát ez olyan szintű uh-huh. probléma, hogy egyszer 95-ben azt hiszem, a Discovery űrsiklónak a kilövését megtorkott. Ugye ott a semmi közepén ott állt az a hatalmas narancssárga habszivacs burkolatú főüzemanyag tartája ráhez tölt űrsikló, és arra ment egy szerelmes harkály, és 203 lyukat sikerült applikálnia ebben, és akkor valami egy hétre ki kellett tolni, és a NASA a világ minden pénzével mit tudott csinálni? Kínjába varratott egy ilyen félember nagyságú harkály plüst, és azzal fotózkodtak az űrhajós.
0: Aha, komoly. Figyelj, és az, igen, a bagoly az nem működik, oké, de szoktam látni most már nagyon sok budapesti, mint erkélyen, meg ilyen helyeken, meg bevásárlóközpontoknak, hogy kiraknak műanyagból ilyen 3D-s, mit én sólyom, vagy nem értek hozzá. Tehát ami ragadozó madarat, hogy akkor az majd távol tartja, vagy elijeszti. Jobb hiány pedig 2D-ben szokták megrajzolni a sziluettjét. Tehát például, hogyha egy ilyen házfal, most csak ötletelek, lehet, hogy iszonyatos hülyeséget mondok, de hogy van egy ilyen óriási panelfal, és arra mondjuk több helyen feketével egy, nem tudom, valami ragadozó madárnak a sziluettjét, ha felrajzolják, vagy felfestik, az sem fogja elijeszteni?
2: Ebben az anyagban beletettem néhány hónappal ezelőtt egy fotót, azt hiszem Szlovákiából származik, ugyanezt megcsinálták, aha. Felfestettek hatalmasat, és ott gyakorlatilag a ragadozó madár farkában van a lyuk, amivel beköltözött egy csóka. Tehát azért mondom, hogy nem működik. Nem. Tehát, valaki nagyon szeretne egy jót nevetgélni, akkor ugyanitt az Madár Egyesület honlapján a természetbarát menüpont alatt a problémák madarakkal, állatokkal felületen az első anyag az arról szól, hogy ezek a lakossági urbánus legendák a riasztás kapcsán, hogy ezek miért nem működnek, tételesen végig le van írva, tehát CD-korongot tesznek ki az emberek, meg ilyen sólyom bábukat. A legnagyobb probléma az, ezek még akár működhetnek is. A tartóság. Tehát van egy olyan jelenség, hogy hozzászokás vagy megszokás.
0: Aha, és nem megszokják. Értjük.
2: Tehát ugye ezek nem robotok, nem agyhalott robotok, hanem alkalmazkodó madarak. Egyébként a ragadozót általában bántják. Tehát a sólymokat, a sasokat, a baglyokat, a kisebb madarak úgy ütik, verik repülés közben, hogy öröm nézni. Egyszerűen látják rajta, hogy mikor van vadász üzemmódban, akkor teljesen más a repülési profilja, és akkor menekülnek tőle. Egyébként pedig ott üldögélnek mellette, és semmiféle problémát nem jelent. De például ebben az anyagban szerepel az is, egy madarász kolléga küldött képet, hogy az a fekete varjú bábút tettek ki egy klímakültéri egységre, hogy a galambokat távol tartsa, és akkor gyakorlatilag a fotón az szerepel, hogy rajta tollászkodik a bábún.
0: Hát értjük. Nem vagyunk boldogok, de...
2: Hozzászokik. Nagyon-nagyon nehéz, és ebben az a probléma, hogy ez az intim szféránkat érinti gyakorlatilag ez a harkály harrongás, ugye a...
0: Nem, a probléma az azzal, hogy nincs megoldás, de köszönjük szépen.
2: Nincs.
0: Orbán Zoltán madártani szakértőt hallottuk. További jó munkát, szervusz!
2: Köszönöm, szervusztok, viszont kívánom.
0: És csak szép a rendkedvéért. Ha ezt halljuk, akkor gyűljenek a ráncok a szemünk alatt.
1: Mondjuk én szerettem a hangjukat, de inkább csak úgy, hogyha vidéken hallom. És apropó, tessék jelentkezni már a Hablatjátékunkra, hogyha valaki szeretne Kovalszky meg a Vega koncertre, illetve Karamell koncertre menni, hajrá!

0: kiderül a képlet.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Laci, mi történt?
5: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
4: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuper áron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
6: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
8: Sérült szélvédő? Könnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Valami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
12: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
13: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
14: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Szakmai kerekasztal sorozatot indít az Egészségügyi Minisztérium. Egy apa fulladt meg a ráckevei Dunai strandon. Székesfehérvári tűzfal festmény örökítette meg Szoboszlai Dominikot. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szakmai kerekasztal sorozatot indít az Egészségügyi Minisztérium az ágazat megújítása érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a cél, hogy az egészségügyi szereplőkkel közösen alakítsák ki a hatékonyabb és kiszámíthatóbb működéshez szükséges fejlesztési irányokat. Az első egyeztetésen a gyógyszerügy, a klinikai vizsgálatok, az ellátási lánc és az orvostechnikai eszközök helyzete került napirendre. A következő hónapokban külön tárgyalnak majd a szakdolgozók helyzetéről, a bérezésről, a képzésről, valamint a szülészeti ellátás és a kórházi működés fejlesztéséről. A tárca célja a betegközpontúbb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb egészségügyi ellátás kialakítása. Tragédia történt még pénteken a ráckevei Dunai strandon. Életét vesztette egy 31 éves férfi, miután 3 éves kislányával a karján merült el a Dunában a kijelölt strandon. A gyereket a fürdőzőknek sikerült kimenteniük, az apa azonban a víz alá került. A szemtanúk a kislány kapálózására lettek figyelmesek, így őt azonnal a partra húzták. Az emberek szerint az apuka körülbelül 30 méterre a parttól merült el. A férfit 10 perc után találták meg, újraélesztették és kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni. A gyermek nem szenvedett komolyabb sérülést, de további kivizsgálásra kórházba szállították. Új korszerű CT-berendezést vásárol a második kerületi önkormányzat. A képviselőtestület döntése alapján a készülék beszerzését a kerület finanszírozza, még a működtetés feltételeit a budapesti Szent Ferenc Kórház biztosítja. Az új CT a modern, alacsony sugárterhelésű szűrővizsgálatokat segíti, és gyorsabb, precízebb diagnózist tesz lehetővé. A berendezés a pulzus központ mellett a Kapás utcai szakrendelő távleletezését is támogatja. Az önkormányzat célja, hogy minél több korszerű szűrővizsgálat váljon elérhetővé a kerületben. Egy székesfehérvári tűzfalfestményre került Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool FC játékosa személyesen vett részt az alkotás felavatásán, ahol azt mondta, a Ligetsori társasházon lévő alkotás éppen annak az általános iskolának a bejáratával szemben található, ahová 8 éven át járt, és megtiszteltetés számára, hogy szülővárosában örökítették meg. Az ünnepségen aláírásával is ellátta az alkotást, amely egyik emlékezetes gólörömét ábrázolja. A Telekomosok fesztiválja keretében átadott festményen 9 ember 80 órán át dolgozott, 317 liter festéket használtak fel, 33 szín tartalmaz a 16 méter magas és 13,5 méter széles falfestmény.
0: Bori, köszönjük szépen, igazán kellemes nyári időre számíthatunk. Egyelőre még csak 22 fokos a reggelünk, de délutára már 31 fokot ígérhetek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
16: A Pacsirta mező utcában a Kisceli utcánál baleset történt, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt pedig egy műszakhibás jármű veszegel továbbra is a külső sávban. Ha már sávozunk, a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál mindkét irányban korlátozás van, a Rákóczi híd felé például sávvel húzással csak a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt, a Rákóczi híd felé vezető oldalról pedig nem lehet a Salgótarjáni utcába jobbra bekanyarodni, illetve az Árpád híd felé zárva a Salgótarjáni utcába balra kanyarodó sáv is, onnan pedig mármint a Salgótarjáni utcából csak jobbra lehet kihajtani a Hungária körútra. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. A vonalban pedig Kis Horváth Levente, a Mávinfon ügyeletes. Parancsoljon, jó reggelt!
17: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A Veresegyházi vonalon hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 19-ig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rendszerint. A csepeli gyorsvasúton ma estig tart a karbantartás, a H7-es hévek helyett a Boráros tér és a Szent Imre tér között pótlóbusszal, a Szent Imre tér és Csepel hévállomás között az arra közlekedő BKK járatokkal lehet utazni. Részletekről a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
8: A közlekedési hírek támogatója az
9: Autóüveg Pilkington.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Folytatódik a

0: trofeu célèbre. Géza Hofi!
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Kaptam egy vadász zsákmányt, képzeljék. Egy fácándot. A franc, aki megeszi egy hétig ett. Nem, azért, mert akkora volt. Vigyáztunk, hogy nehogy lenyeljük a sörétet. Figyeltük azt, hogy nézd már te. Ebben több van, mint a golyós csapágyban. Hát mondom, azt én még nem ettem, ugye hát apám asztalos volt, hát nem mondom. Levesben néha szálka volt, de csapágy egyszerűen. Nem is emlékszem rá, úgyhogy. Jó. De aztán nem voltam egy darab se benne. Egy darab sörét nem volt. Jó, nem, nem. Rosszul mesélem, nem. Aztán később találtam benne kettőt. Hülyék, azt mondták, az meg a szeme. Szeme! Hülye. Szeme. Hülye. Hülye. Szeme. Hogy lenne már szeme? Hát hátul találtam. Visszapillantod, mi? Szeme. Tudják, melyik ez a magyar vadász egyenruha? Nem, Na figyeld, elmondom, én nem érdeklődik. Na, azt mondja, rendőrcsizma, katonanadrág, munkásőr kabát, ó, mondom világot. Hát elmondom. Mert ugye gondoljon bele ezeknek, megadja magát a NATO is, nem egy fácán. Jó.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelbe.
1: Tamással játszunk, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Szia Tamás, merre jársz? Mert hallom, úton vagy.
2: Ezt a lányomat viszem angoltáborba.
1: Ó, hol lesz az angoltábor?
2: Cegléden.
1: És ez olyan, hogy reggel viszed, este mész érte, vagy ott alvós?
2: Reggel viszem, és délután megyek.
3: Aha. Hány éves a leányzó?
2: 9.
3: És angol tábor azért hagyjátok ugye gyereknek is lenni egy kicsit.
1: Ne vicc, ez tök menő az angol tábor. Mi? Ez szóval tök jó.
2: Alapból két nyelviskolába jártó, ja. Neki ez kapcsolódás.
3: Oké. Okay.
1: Minden tábor jó. Én imádtam gyerekkoromban,
3: amikor elküldtek. Értem, csak tudod, a Vekerdi mondta régen, hogy nem kell feltétlenül már óvodáskorban elkezdeni a zseniképzést.
1: De táborban ott nem zseniképzés van, csak angolul dumizgatnak, közben egy csomó élmény éri őket. Szerintem egy csomó program lehet.
3: Megvettetek, rendben. Na figyelj Tamás, van itt egy jó kis feladvány.

0: A jó hírem, hogy angolul van.
1: Oké.
2: Hát, ugye?
1: Ismerem is. Várjál.
3: Ugye? Ugye, hogy ismered? Ez nagyon nagy sláger volt annak idején.
1: A vége az van meg.
3: Mondd.
1: Mindjárt meg lesz, várjál.
3: Oké. Okay. Nyugodtan.
0: Jaj, addig befejezem a kávét.
3: Mármint a dalcím végét keresed most?
0: Nem, ami volt részlet, nem. Szerintem annak a végére gondol, hogy az volt.
1: A részletnek a vége, hasonlított a valósághoz.
3: Egyébként abszolút, ezt nagyon jól igen. Mondott Tamás.
0: A közepén is hasonlított, bár ott hiányzott belőle egy-két hang. Azt hiszem, nem?
3: De szerettem a klipjét is. Azonnal így beugrik. Olyan jó, hogy mi még ez a generáció vagyunk. Szerintem Tamás, te is, akik még klipekben is tudunk gondolkodni.
0: Igen.
1: Nagyjából igen.
3: Ugye? Na, igazi, viszont kellene nekünk lassan egy megfejtés, mert lejár az időnk.
0: Igazi one hit wonder volt.
3: Egyébként igen. Volt még egy dala, de...
0: Ez
3: volt a dal, igen. A sláger. Tamás.
0: Hát az idő... Az a baj, hogy viszont rá kéne kérdezni valamire. No, Tamás, rá kéne kérdezni. Passz. Sajnáljuk.
3: De sajnáljuk.
0: Köszi.
3: Holnap valakinek adunk igen. Lehetőséget.
0: Szia.
3: Szia, Tamás. Most nálunk maradt a páros belépő a július 11-i Kowalski meg a Vega koncertre a Budapest Parkba, és a két fő részére szóló belépő is július 14-re Karamell mesemondó koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, valamint még a Sláger FM prémium előfizetés is zavartal a rádióhallgatásos és visszahallgatás funkcióval.
0: Na majd holnap, ugye? Ugye holnap? Megmentenek. Köszi.
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás összege. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség. Augusztus 8-án sárkányhajókupát rendeznek Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás összege. Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni. A pénzt nagyjából 400 000 gyermek után fizetik ki. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja a nyári időszakban megszaporodó közlekedési balesetek megelőzése. A rendőrség közlése szerint az autópályákon, főutakon és forgalmas csomópontokban folyamatosak az ellenőrzések. Emellett civil rendőrautók és alkoholszondás vizsgálatok is segítik a szabályszegők kiszűrését. A Balaton térségében a motoros rendőrök is jelen lesznek, a drónok pedig a legveszélyesebb útszakaszokat figyelik. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság szerint a korszerű sebességmérő eszközök és a légi megfigyelés hatékonyabbá teszik az agresszív sofőrök és a gyorshajtók kiszűrését. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat. Tűzcsapot nyitott meg a környékbeli gyerekek szórakoztatására egy férfi mosdós településen, ezért büntetőeljárás indult ellene, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a 29 éves férfi június 28-án nyitotta meg az utcájában lévő föld alatti tűzcsapot, de elzárni már nem tudta. A szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak mosdós, de a szomszédos Nagyberki település lakóházainak, közintézményeinek, több mint 2000 embernek a folyamatos vízellátását veszélyeztette. A rendőrök a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították és elfogták, majd előállították a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságra, és közérdekű üzem működésének megzavarása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Ezen a héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Július 10-e és 19-e között ismét borfalu költözik az Óváros térre, ahol mintegy 30 borászat és helyi borkereskedés közel 200 borral várja a látogatókat. A fesztiválon 10 napon át jazz koncertek, gasztronómiai különlegességek és családias hangulat gondoskodik a nyári élményekről. Az idei év újdonsága, hogy a nagy meleghez igazodva a borfalu és a koncertek egy órával később kezdődnek. Cserébe a kiemelt napokon éjfél utánig tartanak a programok. A kínálatban helyi és balatoni borászatok mellett kézműves ételek, hamburgerek, raklett, valamint bajorsor is szerepel. A fesztivál zárónapján a labdarúgó világbajnokság döntőjét óriás kivetítőn is követhetik a látogatók. Augusztus 8-án ismét megrendezik a sárkányhajókupát a balatonfüredi Tabor esélytánynál, az Európa Sport Régiója 2026 programsorozat részeként. A szervezők ingyenes részvételi lehetőséget kínálnak amatőr csapatoknak, baráti társaságoknak, cégeknek és sportegyesületeknek. A versenyzők sprint és maratoni futamokban mérhetik összetudásukat, a hajókat, a felszerelést és a kormányosokat pedig a rendezők biztosítják. A csapatoknak legalább 16 evezősből és egy dobosból kell állniuk, a vegyes kategóriában pedig minimum 8 női versenyző részvétele kötelező. A nevezési határidő július 28-a. A résztvevők a verseny előtti napon edzésen is kipróbálhatják a hajókat. A legjobbak érmeket és serleget nyernek. A szervezők szerint azonban a közös sportélmény jelenti majd a legnagyobb értéket.
1: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: A vakáció ellenére azért ne bízzuk el magunkat, a reggeli erősödő forgalom miatt Budapest felé több helyen is lelassult most a haladás, így az M3-as fővárosi szakaszán, az M31-esen Nagytarcsa térségében a hídjavítási munkavégzés mögötti területen, a 11-es főúton Budakalásznál, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ami a várost illeti, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé az Igló utca után még mindig zajlik a helyszínelés, ezért itt is lelassult a haladás, valamint a Pacsirta mező utcában a Kisceli utcánál is baleset nehezíti a közlekedést. Közben erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál. Apropó Hungária körút, a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt, és további korlátozások is vannak a Salgótarjáni utca forgalmában. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt szakaszon csatornaépítés miatt, és szintén mától zárva a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sáv a vasúti híd átépítése miatt. Helyette a Lechner-ödön fasorból lehet felhajtani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 8 óra múlt 7 perccel. Jó reggelt kíván, Pordán Petra!
4: És Somogyi Zoltán!
2: Önök szerint ki a legvonzóbb magyar nő, és most próbálj meg szorítkozni az ismert személyekre, mert hogy hiába írják meg, hogy a Pötyi néni a szomszédban, ha nem tudjuk, hogy kiről van szó, tehát ezért alapvetően ismert hírességet keresnénk.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Sláger reggel.
1: 4:49 előtt 2 perccel. Jó reggelt kívánunk! Egy játékos felmérésben arra keresték a választ, hogy a társkeresők szerint kik Magyarország legvonzóbb női hírességei. És hát kérem szépen a harmadik és második helyekre Dobó Katát és Jakabos Zsuzsannát maga mögé utasítva az első helyen... Drokán Nóra végzett, akinek szép jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Mi a fanfárt kapott?
2: Ugye? Úgy érezheted magad, mintha Shrekben lennél. Kb. Ott volt utoljára én, amikor az... Hát gratulálunk, Nóra, abszolút megérdemelt ez a győzelem.
3: Hát, köszönöm szépen.
1: Igen, én csak ennyit tudok hozzáfűzni. Igen, igen. Igen.
3: Mit kezdeni, ez egy olyan dolog, amiről igazából nem nagyon, hát hogy mondjam.
2: Tehát az ember.
1: Igen. Te zavarban vagy egy kicsit, én úgy hallom, és ez nekem egyébként meg kell, hogy mondjam, most komolyra fordítva a szót, hogy roppant szimpatikus, mert én hiszek abban, hogy az tud igazán szép lenni, aki nem akar minden áron szép
2: így
1: lenni.
2: Így van, pontosabb.
3: Hát én olyannyira zavarban vagyok ettől, hogy például tegnapont voltunk valahol, ahol anyukám ezt valakinek elkezdte mesélni, és kérdezte, hogy mi is volt ez a, hogy is volt ez a... És akkor így lecsavartam, hogy mondom,
1: nézd
3: már be.
2: Nem akarsz erről beszélni.
3: Érdekel. És akkor igazából igen, szóval, hogy én ezzel így nem szeretek foglalkozni, és aztán meg tudom beszélni róla, pláne nem, nyilván meg tisztelő, meg nagyon kedves, meg tök jó érzés persze, de ez így, na, szóval így pláne jó. Társaságban.
2: Hogy ne, igen.
1: Mi sem ezen akartunk ám lovagolni, de arra viszont őszintén kíváncsi lennek, hogy például szerinted min múlik a... Például a nőiesség, tehát nem is a szépséget, hanem a nőiességet keresünk, akkor ez alapvetően az elegancia az, ami kell hozzá, vagy egyfajta kisugárzás, vagy pont a természetesség, az őszinte jelenlét. Szóval mitől lesz valaki nőies számodra?
3: Hát minden, amit most például felsoroltál, szerintem fontos. És nem tudom a kulcsát, nem tudom ennek a titkát, az biztos, hogy... Ez biztos, hogy tudom, hogy amikor látok egy nőt, aki magával harmonikus és rendben van, és elfogadja magát, szereti magát, az biztos, hogy sugárzik, és az biztos, hogy egy vonzalmat ébreszt a másik emberben. Tehát, hogy ez teljesen független attól, hogy... hogy a fizikai adottságai.
2: Olyan érdekes, mert ugye mindig azt mondják, hogy az, hogy vonzó valaki, ez nem feltétlenül arról szól, hogy valaki szép. Barbara Streisandot tudom ide hozni nektek példaként. Én őt gyönyörűnek látom, és nagyon sokan velünk együtt, mert a tehetsége, ahogy ő a színpadi jelenléte, vagy ahogy a filmekben szerepelt, egészen lehengerlő, és közben meg nagyon sokan mondták, hogy nem is értik ezt, mert hogy ő nem egy szép nő. Hát nem kell mindenkinek szépnek lenni, a vonzalom az nem erről szól, vagy az, hogy valaki vonzó.
3: Hány olyan van, aki pedig tökéletes adottságokkal rendelkezik,
2: és mégsem.
3: Teljesen érdektelen.
2: Igen, szóval, pontosan.
3: Szóval ez nagyon nagy százalékban belső, és van, amikor nyilván találkozik, például én azt gondolom, hogy nagyon jól esik, hogy én vagyok az elsőjén, de én azt gondolom, hogy a Parvin Barbie biztos, hogy nálam első helyen lenne, mert ő például az a kombó, aki tökéletes arccal rendelkezik, viszont van egy olyan személyisége hozzá, ami meg az égbe emeli ezt az egyet-kettőt így. Tehát, hogy de például a tehetség is nagyon tud, ahogy mondjátok, szépíteni. Tehát, hogyha van egy olyan férfi, mondjuk, aki nem a Brad Pitt, de éppen mondjuk észre nem vennéd, ahogy ül a, nem tudom, a sarkon, de fölmegy a színpadra, és azt mondta, hogy Jézus Mária, hogy ki ez az ember, szóval, hogy
1: a jelenlét, amiről beszélsz, hogy van egy jelenlét. És pont ezért én azt vettem észre magamon, hogy például minél inkább próbálja magát előtérbe tolni egy nő, én annál kevésbé tudom szépnek látni. Tehát minél inkább szépnek akar mutatkozni, és mindent megtesz, és megy, annál kevésbé. És én azt a fajta discreet bite tudom szeretni. Például most a Sandra Bullock jutott még eszembe, amikor te Barbara Streisandot mondtad, hogy most ha igazából megnézzük, akkor ő sem feltétlenül az a fajta modell alkat, de hogy van benne valami olyan kedvesség, egy olyan természetes báj és kisugárzás, amitől én őt nagyon cukinak vagy szépnek látom.
3: Igen. Hát amit mondtál, az az erőszak, vagy hogy nem erőszak, csak hogy, hogy valaki tolja magát, és az pont annak a hiánya, hogy valakinek önbizalma van. Érted? Szóval, hogyha nincsen, és nincs magával nem elégedett, akkor tolja magát valaki nagyon, hiszen kell az visszaigazolás, hogy valóban valamilyen vagy szép, és az, ez sajnos nagyon hamar kiderül meg érezhető, és ez egy kicsit visszataszítás
1: szó
3: emberben.
1: Te maradj meg ilyennek, amilyen vagy.
3: Köszönöm.
2: Nóra, nagyon köszönjük, hogy beszélgethettünk veled, és szép napot kívánunk.
1: És még egyszer gratulálunk a legszebb, a legvonzóbb, bocsánat, a legvonzóbb magyar nőnek, Trokán
2: Özdemnek. Szép napot, szia!
1: És akkor most ismét önökhöz fordulnánk, a Sláger FM Facebook oldalán is ott a kérdésünk, hogy önök szerint ki a legvonzóbb magyar nő, és bár ott nem írtuk le, hogy ismert hölgyekre gondolunk, szorítkozunk most erre, hiszen akkor van jogos összehasonlítási alapunk, hogyha mindannyian tudjuk, hogy éppen kire gondolnak.

0: reggelt kívánunk a Sláger reggelből, 7:09 múlva, és mi is felkaptuk a fejünket, hogy hoppá, de hiszen egy Ricky Martin dal szól, és ugye korábban megpendítettük, hogy most a koncertélmények nyara kapcsán épp Ricky Martin ma esti koncertére lehet jegyeket nyerni, csak hát nem szóltunk, hogy most kéne telefonálni, úgyhogy...
1: Tessék telefonálni.
0: Most szólunk. Most. Tehát 0-30-30-30-95-8, úgy belefeledkeztünk itt a nagyszerű hangulatba. Szóval aki most harmadiként hív majd, az mehet a koncertre, feltéve, hogy tud válaszolni két jó kérdésre.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Mennyi nagyszerű előadó, nem? Bizony, Mark Cohen-t hallottuk, ez volt a Walking in Memphis, most viszont Back to Budapest, ahol ma este meg ugye Ricky Martin koncert lesz. Két telefonálom, már túl vagyunk. Na, ki lesz a harmadik Sláger reggel? Jó reggel.
2: Hello!
3: Sziasztok, Edith vagyok.
2: Szia, Edith, jó reggelt. Hogy telik a hétfőd?
3: Nagyon kellemesen.
2: Na, ennek
1: nem volt annyira meggyőző, de
2: reméljük. Jó idő van,
3: nagyon jó idő van, nagyon jó.
1: Mondjuk az tény, igen, hogy most nincs ez a döglesztő 40 fok. Na, nagy Ricky Martin rajongó vagy-e, drága Edith?
3: Igen, igen.
1: Persze, annyi rádió editet készített már ez a fickó, hogy fú, bocsánat, ez kijön.
2: Jézusom, de rossz volt! Na.
1: De hogy mennyi van, számok, maradunk a számoknál, csak mással kapcsolatban.
3: Négy gyermeke van.
1: Igen. Négy gyermeke van. És van még egy kérdésünk.
2: Ki vezeti a Sláger hétvégét szombaton és vasárnap reggel 6 és 12 óra között?
3: Csáki Attila.
2: Jó. Így van! Gratulálunk! Mehetsz a ma esti koncertre, Ricky Martin július 6-ai, tehát ma esti koncertjére a Papp László Budapest Sportarénába.
3: Szuper, de örülök neki.
1: Kettő jegyel.
3: Igen. De jó, nagyon örülök neki, nagyon szépen köszönöm. Szuper.
2: Hát igazán nincs.
1: Köszönjük mit. Szépen a játékot.
3: Én köszönöm nektek.
1: És további szép napot kívánunk. Hello, hello.
2: Szia.
1: És közben visszaevezünk a kérdéshez, hogy ki a legvonzóbb magyar nő. Uh-huh. Ugye, mert hogy ezt meg félbehagytuk, csak itt most már össze-vissza megyünk. Halott pénz ráadásul. Gyerekek.

0: a szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
4: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
4: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
5: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
6: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
5: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
6: Tökéletes!
5: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Laci, mi történt?
9: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
8: Aha. Semmi baj, láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
10: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadal modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadal Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
12: Valami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
13: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
14: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás összege. Elvittek egy budapesti hidat. Kuriózummal készülnek a jövő évi budapesti vizes világbajnokságra. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás összege. Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, úgy módosítják a jogszabályt, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni. A pénzt nagyjából 400 000 gyermek után fizetik ki. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Az Áder János által létrehozott Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány visszautasította Magyar Péter bírálatait a szervezet állami támogatásával kapcsolatban. A kormányfő vasárnap azt a kérdést tette fel, mire kapott újabb 7 milliárd közpénzt Áder János alapítványa a választások előtt, a korábbi 18 milliárd mellé. Az alapítvány közleménye szerint a csaknem 7 milliárd forintos támogatást a Planet Budapest fenntarthatósági expo és élményprogram megrendezésére kapták, amelyről a kormány még tavaly tavasszal döntött. A szervezet hangsúlyozta, hogy a támogatási szerződést 2025. júniusában kötötték meg, a forrásokat pedig már tavaly és az idén évelején folyósították. Emellett kiemelték, hogy Áder János 3 vízvilág találkozót, valamint 2 fenntarthatósági kiállítást és élményprogramot is szervezett. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút fejlesztése. Kiemelték a Bartók Béla út felett átívelő csaknem 80 éves vasúti hidat. A 67 méter fesztávolságú két vágányos acélszerkezetet egy darabban emelték ki, majd Kelenföld irányába szállították bontásra. A beruházás részeként a jövőben kettő helyett 4 vasúti vágány halad majd át a Bartók Béla út felett. A munkálatok miatt hétfő hajnalig teljes útzár volt érvényben a Bartók Béla út, a Tétényi út és a Karolina út csomópontjában. A déli körvasút bővítésének célja, hogy sűrűbb vasúti közlekedést és jobb kapcsolatokat biztosítson a főváros és az agglomeráció között. A 2027-es budapesti vizes világbajnokság újdonsága, hogy az úszó és vízilabda tornáknak az NVM Dóm ad otthont, ahol több mint 10 000 néző szurkolhat majd a magyar versenyzőknek. A Magyar Úszószövetség elnöke Vladár Sándor szerint ezzel a korábbi budapesti világversenyekhez képest is emelni tudják a rendezvény színvonalát. A sportvezető úgy véli, a magyar csapat akár 3-4 aranyérmet is szerezhet a hazai világbajnokságon. Kiemelte, hogy többek között Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf szereplése teltházat vonzhat az NVM Dómba. Vladár Sándor hozzátette, a világbajnokság mellett már a 2028-as Los Angeles-i olimpia eredményes szereplésének megalapozása is fontos cél.
0: Bori, köszönjük szépen, igen kellemes idő vár ma ránk, 22 fok van most, délutára 31 fokot ígérhetek, és hogy elnézem, ezen a héten gyakorlatilag minden nap a maihoz hasonló lesz az időjárás, néhol azért záporok, zivatarok előfordulhatnak. A Balaton hőfoka is kimondottan jónak minősül, 24 fokot mérünk ott.
4: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
17: Most az Andor utcából kaptunk hírt egy balesetről, méghozzá befelé a Tankároly utcánál. Közben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé az Igló utca után még mindig tart a helyszínelés, lelassult a haladás, és a Pacsirta mező utcában is baleset nehezíti a közlekedést továbbra is a Kisceli utcánál. A Hungária körúton, a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható csak a villamospálya karbantartása miatt, de a másik irányban is van korlátozás, plusz a Salgótarjáni utcában is, úgyhogy ne megszokás vezessenek és figyeljék nagyon a kihelyezett táblákat, mert több irányba nem lehet most kanyarodni. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sáv járható a Királyhág utca előtti szakaszon csatornaépítés miatt, és szintén mától a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd a kanyarodó sáv zárva a vasúti híd átépítése miatt a Lechner Ödön fasorból lehet így most felhajtani. Közben erős a forgalom Budapesten kívül is, például az M3-ason, illetve az M31-esen Nagytarcsa térségében, ahol a hídjavítási munkavégzés mögött még inkább lelassult a haladás, valamint az M0-as keleti szektorában az M3-as felé Péccel és Vecsés között, illetve a 11-esen Budakalásznál, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
14: A közlekedési hírek támogatója az
15: Autóüveg Pilkington.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Folytatódik a

0: játékos felmérésben az egyik társkereső oldalnál őt szavazták meg a kedves látogatók vagy olvasók a legvonzóbb magyar nőnek. És ennek kapcsán kérdeztük a Sláger FM Facebook oldalán is, meg hát itt adásban is, hogy önök szerint ki a legvonzóbb magyar nő. És rögtön hát egy olyan jelenség, ami olyannyira jellemző most az egész világra, de ránk meg én úgy veszem észre, hogy különösen, amikor van valami, akkor rögtön nem is úgy van. Tehát, hogy Marci írja például a Facebookunkon, hogy hova lehet csak elugrott közben. Ízlések és pofonok, Trokánóra inkább csak a magyar Demi Moore, tőle azért van sok száz vonzóbb nő, csupa naggyal írja. Kedves Marci, nem kell bántania. Tehát elég annyit megint, hogy hát szerintem nem tudom, XY a vonzó.
1: De nem is kell az inkább se. Igen. Szerintem nem tudom kicsoda, hiszen
0: nem tudom,
1: ezt kérdeztük.
0: Igen, tehát nem kell rögtön gyalulni a másikat, hogy szerintem ő nem is annyira. Tehát, hogy miért van az, hogy és ez minden témára, meg minden híre igaz, hogy az első kommentek azok mindig úgy kezdnek, hogy nem is úgy, meg tehát, hogy szeretünk szembe menni a mindennel is.
1: Nekem nagyon tetszik az új jelenség, hogy nagy követő számmal rendelkező influencerek sportot űznek abból, hogy ezeket kiparodizálják végre, eljött ennek is az ideje. Hogyha te írtál valamit oda, akkor vállald azt is, hogy mit kapsz utána érte. És nem bántják őket, csak ilyen nagyon szépen elegánsan. Marianna azt írja Facebook oldalunkon, sziasztok, mindenkinek más a szép, szerintem nem csak a külsőségek, a belső értékek is fontosak, ahogy Petra is említette. Nekem például Liptai Klaudia a nagybetűs nő. Hát mondjuk ez érthető, igen.
0: Gábor, aki egyébként nagy rajongód neked meg kis Orsinak, és szokott benneteket ajándékokkal is meglepni, most azt írta, szép jó reggelt, a legvonzóbb a Nox énekes nője, Péter Szabó Szilvia.
1: Tök jó.
0: Remélem nem estettek ki a Pixisből azért. Egyébként Viki meg azt írja, Ördög Nóra, a Pordán Petra, a Dobókata, a Trokán Nóra, és még sokan mások.
1: Igen, ez egy nagyon szép sorrend, és köszönöm szépen, hogy benne lehetek, mert pont én is Ördög Nórát említettem volna, hogy nekem ő kívülbelül gyönyörű. Tehát én őt nagyon szépnek látom meg, a tehetsége is, hogyha nem lenne olyan szép, az is megszépíteni, de egyébként, hogyha nekem kéne választanom, akkor Ruyder Vivit választanám. Én annyira beleszerettem az ő tehetségébe, amikor a Katona József Színházban láttam, és aztán utána több filmben is, szóval, hogy Ruyder Vivi is szerintem ott van a toppon. Valaki SMS-ben azt írja, hogy sziasztok, nekem Zséda, szépség, nőiesség, elegancia, méltóság, igen, ez is fontos szempont.
0: És jött egy olyan SMS is, hogy nekem Sofia Vergara nagy kedvencem, szép, okos, tehetséges. Én nem tudtam, hogy ő magyar származású.
1: Én sem tudtam, lehet, hogy igen. Hát ezt nem tudhatjuk.
0: Na, közben küldött is egy újabb üzenetet ehelyett. Évi és azt írja, oké, akkor Erős Antónia.
1: Ó, igen, a nagy tényleg. Kedvencem. Igen.
0: Erős jó, Antónia, köszönjük szuper. Szépen, folytassuk még a Facebookon bátran.
2: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból? Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
10: Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
11: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
11: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
11: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Szakmai kerekasztalsorozatot indít az egészségügyi minisztérium. Sokan nem nyaralót, hanem állandó otthon keresnek a Balaton térségében. Július közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. Üdvözlöm Önöket, Szendős Pori vagyok. Szakmai kerekasztalsorozatot indít az egészségügyi minisztérium az ágazat megújítása érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a cél, hogy az egészségügyi szereplőkkel közösen alakítsák ki a hatékonyabb és kiszámíthatóbb működéshez szükséges fejlesztési irányokat. Az első egyeztetésen a gyógyszerügy, a klinikai vizsgálatok, az ellátási lánc és az orvostechnikai eszközök helyzete került napirendre. A következő hónapokban külön tárgyalnak majd a szakdolgozók helyzetéről, a bérezésről, a képzésről, valamint a szülészeti ellátás és a kórházi működés fejlesztéséről. A tárca célja a betegközpontúbb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb egészségügyi ellátás kialakítása. Egyre többen nem csupán nyaralót, hanem állandó otthont keresnek a Balaton térségében, derült ki az OTP ingatlanpont elemzéséből. A szakértők szerint főként a home office-ban dolgozók és a nyugdíjasok választják a tóparti életet. Az ingatlanárak között továbbra is jelentős különbség van az északi és a déli part között. A prémium településeken, például Tihanyban a négyzetméter árak akár a 2-3 millió forintot is elérhetik. A panoráma továbbra is az egyik legfontosabb ármeghatározó tényező. A prémium ingatlanokra is van kereslet, bár ezek értékesítése hosszabb időt vesz igénybe. A vásárlók többsége nem helyi, hanem főként Budapestről és az ország más részeiről érkeznek. Sokan a Balatontól 20-30 kilométerre fekvő településeken keresnek kedvezőbb áru ingatlanokat, ahol az otthonteremtési támogatásokat is igénybe tudják venni. Veszprémben megemlékezést tartottak Aserman Ferenc halálának évfordulóján az Alsóvárosi temetőben. A rendezvényen felidézték a szabadságharc egyik kiemelkedő katonájának életútját és a Komárom ostroma során tanúsított helytállását. A megemlékezésen Gáspár Levente hangsúlyozta, hogy Aserman Ferenc a szabadságharc bukása után is a hazaszolgálatában maradt, és életének utolsó éveit Veszprémben töltötte. Az ünnepségen elhangzott Klapka György komáromi búcsú parancsa, majd a résztvevők virágokat helyeztek el a Honvéd altábornagy sírjánál. A megemlékezés a szózat és a magyar takarodó hangjaival zárult. Újra elérhető a bakonynapi jegy a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a két város között a vonaton, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ismertette, a bakonynapi jeggyel két vármegyében is lehet utazni. Könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Cseszmekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői ősfenyves, Zirc vagy Pannonhalma. Kiemelte, a Győr-Veszprém vasútvonal önmagában is élmény. A vonat a Bakony szívében halad, alagutakon, hidakon és szűk íveken keresztül, olyan tájakon, amelyeket autóból nem lehet látni. Július 17-e és 19-e között rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. A budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i péntek esti nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Másnap a Sárik Péter triója főszerep, július 19-én a Jazzation énekegyüttes lesz a budapesti vonósok vendége. A fesztivál programjai a kastélytörténet és kvartettkoncert, valamint a kamarakoncertek kivételével ingyenesek.
1: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Budapest felé továbbra is igen erős a forgalom az M3-as autópályán, főképp az M0-ástól befelé. Az M31-esen nagy tartsap térségében, ahol hídjavítási munkák is lassítják még a haladást, illetve sokan autóznak az M0-ás keleti szektorában az M3-as felé vezető oldalon Pécel és Vecsés között, a 11-es főúton Budakalász térségében, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Az Andor utcában befelé a Tankároly utcánál baleset nehezíti a közlekedést. A Pacsirtamező utcában, a Kisceli utcánál pedig műszaki mentés zajlik éppen. A Hungária körút és a Salgótarjáni utca kereszteződésében figyeljenek, mert forgalmi rendváltozás volt a villamospálya karbantartása miatt, ezért több irányba is tilos például kanyarodni, figyeljék tehát a kihelyezett jelzéseket, és ne megszokásból vezessenek. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt csatornaépítés miatt, a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd a kanyarodó sáv a vasúti híd átépítése miatt mától zárva, és közben erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a budai alsó rakparton a Petőfi úttól északra és a Margit hídtól délre, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörút és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 9 óra múlt 6 perccel, itt Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán, akinek fülig ér a szája, mert...
2: És te meg úgy irigykedhetsz mindjárt, mert te vigyázol a vonalagyra, majd helyetted is kóstolok fagyit, mert hogy megvan jó. A 2026-os év fagylaltja verseny győztese. Mindjárt elmondjuk, mi az.

0: need these beautiful things that I've.
1: Ez a Sláger reggel.
2: 4:10 lesz már, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk. Hát kérem szépen, idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek a 2026-os év fagylaltja versenyre, és örömmel jelentjük. Csorgonyával.
3: Boldog vagy, mi?
2: Megvan a győztes, igen. Méghozzá Molnár Anna Mária, a budapesti Mikrokozmos fagyizó cukrásza nyert Soleá nevű fagylaltjával, hogyha jól mondom a nevét, Soleá.
3: Jó
2: reggelt, és gratulálok szeretettel, amely fagylalt ráadásul megnyerte, vagy elnyerte az Emendatori Vavra 1905 külön díjat is. Az micsoda ez? Mit jelent?
4: A külön díj, vagy pedig a...
2: Igen, ez az Emendatori Vavra.
4: Egy alapanyag gyártó cég.
3: Akkor ők is díjaztak téged.
4: Így van.
5: Ez a díj.
2: Megfejtettem, hogy miért nem szól a mikrofonod. Egy plusz gombot be kellett még nyomni. Most mondd, kérlek.
5: Tehát, hogy mehetnek majd, hogyha kipihennik magukat itt a szezon után, akkor októbertől mehetnek majd Olaszországba, Velencébe pihenni.
2: És közben Erdélyi Balázs, halljuk a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökét. És sorolnám még, mert hogy ezzel a két díjjal, amit mondtam, nincs vége, mert hogy hát a gyermekek kedvence és a Kajla külön díj is a tiéd lett. Aztán a Visit Hungary külön díja, a vadbogyós török mézé, és még a kézműves fagylalt nívó díj is úgy szintén. Össze se tudom számolni. És egyébként hihetetlen serleg erdővel érkeztél egyfelől, amik ott vannak az ablak párkányunkon, ezt mindjárt a Sláger FM online felületén meg is lehet nézni. Plusz, hát hoztál fagyikat.
4: Így van.
2: Ezek milyen? Az egyik az egészen elképesztő. Petra, mondd kérlek, hogy te mit látsz, hogy jól látom, amit látok?
3: Jól látod, hogy az egyik fagyim békön van. Nekem az ütötte meg a szemem. Elsősorban azért, mert még sosem ettem sósfagyit, és sosem mertem megkóstolni őket. Na de ennek az is a különlegessége, hogy ugye ez a király fagyia, ez az, amire a gyerekek szavazhattak. A király pedig Elvis Presley-t jelenti. Tehát megvoltak az alapanyagok, és a gyerekek döntötték el, hogy ők egy békönös fagyit választanak.
4: Igen, ők végigkóstolták az összes fagylaltot, és ez volt számukra a legérdekesebb.
3: A békörös fagyi, igen. Tehát nem valami csoki, szirupos valamit, hanem egy békörös fagyit választottak.
5: Ez nagyon menő egyébként, tehát én is akkor megnéztem, hogy mi lett az eredmény, és pont ezt választották, és hát ennyire vagány gyerekek.
2: Hogy jön ide a király, mármint Elvis Presley?
4: Hát volt egy szendvics, amit ő nagyon szeretett, magyaróvajas, banánnal volt, és békönnel, és akkor innen indult a ötletelés, hogy ez hogy lehetne fagyiban elkészíteni, és akkor készült egy földi magyarós tejszínes fagylalt, karamellizált banánnal és sült békönnel.
3: Jó, tehát azért van benne az édes íz. Oké,
4: okay.
3: És akkor
4: persze,
3: nem egy sós, picit a békön. Aha. Mi a másik kettő, ami még ott van előtted?
4: Az év fagylaltja a Soleá, ez egy kókuszos szorbé, amin kurkumás mandarinos öntet van, és kókuszos, mandulás, kakaóvajas, ropogós elem egészíti ki.
2: Petra, mondd vissza, mi van benne?
3: Kókusz,
2: kurkuma.
3: Kurkuma, kókusz és a mandarin, ugye?
5: Van, és akkor még ki is hagyjuk a gyömbért, a júzót és az ananász, mert hogy az is van benne.
2: Épp akartam mondani, hogy érzem a júzú illatát.
3: Ami most nagyon menő egyébként, tehát a júzót most mindenki nagyon szereti. Amikor kitalálsz így egy ízkombinációt, akkor ez hány napig tart? Vagy lefekszel, és akkor megálmod, és úgy jönnek az ötletek, vagy hogy történik ez?
4: Nem, mindig van egy alapanyag, ami a kedvencem, és akkor ezzel elkezdek gondolkozni, és mindig tovább viszem az ötletelést, próbálgatok, tesztelgetek, kóstoltatok, és akkor így alakul ki a végén.
2: Sosem gondoltam még beled a fagylaltnál, és igaz az, hogy az orrával is kóstol az ember készítés közben?
4: Én láttam versenyeken, a zsűri rendszeresen megszagolja.
3: Komolyan?
5: Igen, ez is egy...
3: Ez a magyar versenyen is így van?
5: Bemutás. Igen, egyébként van egy csomó ilyen fotónk a szemben, és nem tudom, hogy fölrakjuk-e vagy sem, de hogy igen, hogy valóban beleszimatolnak a kis kóstolótégeibe, és akkor igen, az az első benyomás nyilván.
3: Mennyire volt nehéz vagy könnyű dolgotok a választásnál? Tehát egyértelmű volt, hogy az évfagyi Anna Mária fagylaltja lesz, vagy azért voltak olyan versenytársak, amire azt mondták, hogy egy hajszál, azt mondtátok, hogy egy hajszál híján lett ő a győztes?
5: Az egyértelmű, az megvolt, ahogy hallottam a zsűri véleményét. Az, hogy az élboly nagyon közel van egymáshoz, az hál' Istennek ez így van most már az elmúlt években, hogy van egy nagyon erős mezőny, aki egy tényleg nüansznyi különbségek vannak egymás között. De hát Hajdúszoboszon a mediterrán tengerparti medence partján zsűrizett a zsűri.
2: És hát mi más
5: lehetett volna, mint egy ilyen trópusi mediterrán ízvilágú fagyi a nyertes, úgyhogy abszolút adta magát.
2: De most elharagudjatok, az a bacon, az igazi bacon, vagy az marcipánból van?
3: Az bacon. Hát figyelj, hogyha az Elvis Presleynek ez volt a kedvenc, hogy legyen rajta mogyoróvaj, banán, de meg bacon, akkor ez...
5: Csak meg kell kóstolni majd ezt.
2: Anna Mária, ez nekem mindig gond, amikor elmegyek fagyizni, és különféle cukrászdákat végigjárok, ugye mindig a megfelelő ízhez tartozó darabkák ott vannak a tetején. De a pisztácián ott van kis pisztáciaszoros, de ezzel... Tehát konkrétan van rajta egy ilyen két ujnyi szélességű bacon csík. Azt hogy
3: én
2: tudod elnyalni?
3: Azt
2: ugyanúgy ráteszed a fagyi tetejére? Vagy?
4: Nem, hanem a bacont föl szoktam aprítani, és inkább mint egy szóra közé szórom. Ez a dekoráció, viszont nagyon szeretik elkérni a pultból, mikor fagyiznak a egész bacont.
3: Szereted-e az erdőt járni? Mert hogy az ehető erdő kategóriából is azért...
4: Szeretem járni, régebben sokat túráztam, mostanában nem annyit, de hogy igen, abszolút.
3: Mi az, amit az erdei alapanyagok közül a leginkább szeretsz?
4: A piros bogyós gyümölcsöket, ez pont erről is szól, egy ilyen fekete szedres, vagy fekete ribizli szedres és bodzavirágos öntettel készült török mészfagylalt, és török magyaró ropogós elemmel van kiegészítve. Úgyhogy ezek az alapanyagok abszolút a kedvenceim.
2: Elérkezett a pillanat, hogy kóstoljunk, szerintem, mert utána akkor könnyebb beszélgetni a békenös fagyiról, bár szóval én nem tudom, a szoleával.
5: Kezdjük, igen, szerintem az...
2: Igen, majd erre még visszatérnék, hogy például ezzel mindig gondban vagyok, hogy az én fejemben van egy sorrend, amikor például a cukrászdában állok, hogy és ha nem úgy rakják abban a sorrendben, én attól például kikészülök, mert tudod, így elképzelem, majd a végén szeretném, mit tudom én, a sajttortát érezni, vagy a pisztáciát, vagy stb. De hogy hogyan kell ügyesen csinálni, majd ezt is mindjárt kiderítjük.
1: Ez

0: Jó reggelt kívánunk! Ez továbbra is a Sláger reggel, és Molnár Anna Mária, a budapesti Mikrokozmosz fagyizó cukrásza ül itt velünk. Nem egy tipikus név, mert általában ugye virágokról, meg gyümölcsökről szoktak elnevezni fagyizókat. Ez a Mikrokozmosz, ez nekem nagyon tetszik. És Erdély Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Elhozták nekünk a 2026-os év fagylaltját. Na szóval, hát ezzel kezdtem a kóstolást, és hogyha most zsűritag lennék, akkor nagyjából valami olyasmit mondanék, hogy először is nagyon kellemes meglepetés, hogy bár ugye tejmentes, hiszen egy szorbé fagyiról beszélünk, mégis tejszínesen krémes valahogy az állaga, és ez nekem nagyon tetszik benne. És az is tetszik, hogy a kókusz az valahogy nem tolakodik az előtérbe, hanem érzékelően kiegészíti a citrusos jegyeket. Jó zsűri lennék?
1: Csodálatos.
2: Szerintem jól hívjátok meg az egyrészt édes szájú, másrészt szeret beszélni, és olyan gyönyörűen mondják.
0: Nem is értem, hogy gondolsz. Próbáltam összeszedni a gondolataimat. A másik pedig a vadbogyós török méz, az egyrészt azt mondanám, hogy vad. De hogy jó, tényleg ez a vad. Tök jó. És én a török mézet bevalóan nem szeretem, bár édes szájú vagyok, de így, ezzel az ízvilággal engem ez megvett.
2: Esetleg a sósfagyinkat is megkóstolnád?
0: Ha nem mertem eddig.
2: Kérlek, kérlek.
0: De én attól félek.
2: Tudom, én is féltem, mert életem első sósfagyja volt
0: Én is az orrommal kezdem. Jó, nagy szerencsére. Érdekes, olyan kicsit kesernyés az illata. De
2: kesernyés, vagy, tényleg?
0: Nem, illetve nem. Nem. Ja, ez a béköm.
2: Nekem a magyaró annyira érződik.
0: De most ez
2: benne.
0: Jó ötlet egyébként, hogy így a két édes után most egy ilyen...
2: Jó. Tehát így kell kóstolni, ugye, egy két édes után a sósat, oké?
0: Okay? Majdnem azt mondtam, hogy ez... Vagy jó, ami ugye nem... Rádióban ilyet nem mondunk,
2: de jó.
0: Figyelj, ez
2: én
0: zseni.
2: Mondtam.
0: De hol van benne olyan pörcöt keresek? Vagy... Hát ez... Bitang jó. De hogy... Figyelj, és
2: a mogyoró annyira és markáns benne.
0: Rákcsálom, konkrétan.
2: A mogyoróval a
0: bacon.
2: Nem,
0: bacon.
2: Igen,
0: a bacon
2: a fagyiban. Igen.
0: De hogy a fenébe van, hogy ez jól működik így? Miért nem érzem furának? Mi a titka?
3: Szerintem egy jó ízkombináció. Tehát a bacon is megmarad ez a roppogós elemként, és azt az élmény nyújtja, amit emberek már ismernek a baconből.
2: Anna Mária, neked kellene három közül választanod, akkor te melyikre voksolnál?
3: Hát én a vagybogyós török mézre. Nekem ő a leginkább a kedvencem.
2: Balázs, te?
1: Hát így ebben a sorrendben, hogy kóstoltátok, ez így szerintem, okay. Ez így teljesen jó.
0: És megvan a banán.
2: Ugye?
0: Meg,
2: én mondtam.
0: Megérkezett a banán is, és ez nagyon jót tesz neki. Az előbb komolyan gondoltam, hogy azt szeretném még megtudakolni, hogy amikor elmegyünk fagyizni, akkor fontos, van jelentőség annak, hogy milyen sorrendben választjuk az ízeket? Tehát, hogy van itt olyan, hogy érdemes a sós felül az édes felé, vagy éppen fordítva haladni?
3: Szerintem igen. Azt szoktuk mi követni, tehát hogyha egy vendég elmondja, hogy mit szeretne, abban a sorrendben kapja, mert legtöbb vendég tudatosan abban a sorrendben mondja a fagylatot, ahogy amilyen sorrendben szeretné megkapni. Ha olyasmi van, hogy mondjuk javaslunk valamint, hogy esetleg cseréljük meg ezt az ízt, akkor ezt mondjuk, de nem szeretnénk felülírni az ő igényeiket.
2: Én imádom a citromfagyit, és mindig azért azt szoktam legalúra kérni, mert utána nem vagyok szomjas. Tehát az édes fagyikat szoktam a legtetejére, és legalúra azért szoktam a citrom. Nálam ez, ami bevált módszer. Mert arra tud,
0: hogy van az, még mindig itt tartok, hogy a bacon és a banán ilyen jobban vannak egymással. Eszembe nem jutna baconos banános szendvicset enni.
2: Hát de látod.
1: A királynak is jó ízlése volt.
2: Igen, így van. Pontosan. Hát gratulálunk nagyon, mindhárom csodálatos ízkombináció.
0: És nagyon szépen köszönjük a kóstolót, és az fontos kérdés ilyenkor, mint az év sütijénél is, hogy, vagy az ország tortájánál, hogy ez egyébként máshol is, tehát ilyenkor a receptet azt tovább adjátok, vagy féltve őrzitek, vagy ez gyakorlatilag az ország bármely pontján mostantól majd elérhető kedvencé válhat.
3: Elérhető az ipartestületi tagoknak, tehát akik tagok, ők megkapják a receptúrákat.
1: Sőt, ki is küldtük, igen. Volt, ilyenkor mindig van egy tesztelés az ipartestület székházában. Gyakorlatilag nulláról a zsűri előtt elkészíti a nyertes a fagyit, csekkoljuk a receptet, és minden rendben van, akkor utána gyakorlatilag még aznap este ki is küldtük az ipartestület tagjainak, úgyhogy gyakorlatilag mindenki, csak a vendégeket szoktuk arra kérni, hogy noszogassák a cukrász kollégákat, mert rendelkezésre állnak a receptek, úgyhogy készítsék el ezeket a remek fagyikat, szerintem ez mindenhol érdemes.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt
0: voltatok. És gratulálunk még egyszer.
3: Köszönjük.
0: Ez a Sláger reggel 9:30 lesz 4 perc múlva, amikor is folytatjuk Freddyvel a zenék sorát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
5: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
4: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
5: Tökéletes!
4: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
6: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.

0: Laci, mi történt?
1: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
0: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari vécékombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
2: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
3: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
6: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: A reklám után.
11: Kellemes nyári időre számíthatunk, 25 fokos most a reggelünk, délutára pedig 31 fokot ígérhetek. Záporok, zivatarok azért elszórtan előfordulhatnak, nem csak ma, hanem a hét további napjain is, de marad ez a kellemes 29-32 fok. Elnézést, picit összeragadt a szám a fagyitól.
12: Na, mitől? Fagyit ettél?
11: Hát igen.
12: Honnan szereztél fagyit, Petra?
11: Hát ez az.
12: Azért ezt hozzáketem, nagyon durva, hogy a Petra fagyit eszik. Mióta nem ettél édességet?
11: Három hete igen. Már most már lehet, hát egy hónapja.
12: Ugye az illata így hívogatott, kóstolj meg, finom vagyok.
11: Nem, illetlenség, hogyha ilyen finomságokat hoznak, azt mondod, hogy nem. Tehát, hogy tudod, anyukám így nevelt.
12: Ja, hogy
11: az illetlenség, igen.
12: Oké, készülök.
13: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
12: Én is krahácsolok közben, mert amikor hideget eszem, ez van. A 4-es, 6-os villamos vonalán baleset történt, úgyhogy a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között jelenleg pótlóbuszok közlekednek. A Budakeszi úton a Szilágyi Erzsébet fason előtt a belső sávban egy műszakhibás jármű tartja fel a forgalmat. A Károly körúton az Asztória felé a Dohány utcánál pedig baleset nehezíti a közlekedést a külső sávban. A Hungária körút és a Salgótarjáni utca kereszteződésében különféle korlátozások léptek életbe a villamospálya karbantartása miatt. Így ne megszokásból vezessenek, figyeljék a kihelyezett jelzéseket és legyenek óvatosak. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Király utca előtti szakaszon csatornaépítés miatt, és szintén mától a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt zárva tartják, így a hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet most felhajtani. Az M7-es autópályán pedig Letenye felé Kápolnásnyék térségében két személyautó koccant. A 40-es kilométernél a belső sávban vesztegelnek egyelőre a sérült járművek. Már is 2-3 kilométeres a torlódás. Óvatosan.
6: A közlekedési hírek támogatója az
7: Autóüveg Pilkington.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Folytatódik

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:10 lesz 3 perc. Múlva most nincs idő viccet mesélni, de emlékszem még a Nyuszikára meg a medvére, amikor Nyuszika egyik nap még sétál, aztán következő nap rollerrel megy, aztán már biciklivel, aztán meg egy autóval, és akkor kérdezi tőle a medve, hogy hát ez hogy van? És mondja Nyusz, hogy hát spórolok, teszem félre a pénzt. És akkor egyszer csak a medve érkezik egy helikopterrel, és kérdezi Nyuszika, hogy mi történt. Hát visszavittem az üres üvegeket, mondja a medve. Ja. Az üres üvegekkel sok mindent lehet kezdeni. Nagyjából 8000 üvegből épült fel most egy ház, egy közösségi épület Brazíliában, és ez gyönyörű, szép példája akarna lenni az újrahasznosításnak, amiről nagyon sokat hallunk mostanában. Hát van sokszor, csak ilyen üres frázisként, ugye jól hangzik, hogy újrahasznosítás, de íme a példa, hogy lehet ezt jól csinálni, és szerintem hazai példákat is tudunk keresni, ebben pedig az Azt a Keservit Egyesület elnöke, Ferenci Zsolt lesz a segítségünkre. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sziasztok!
2: Zsolt, mi volt az első gondolatod, amikor láttad ezt a gyönyörű közösségi házat, amit Brazíliában építettek?
3: Azt, hogy kicsit igyekeznünk kellett volna, már kb. 8 éve mi már gyűjtjük az üvegeket a bázison.
2: Aha.
3: És ott pár srácomat fűzöm mindig, hogy építsünk belőle falakat, de még egyelőre nem jött össze.
2: Tessék,
3: de
2: itt a példa. Így van, itt a példa. Mi az, amivel
3: igen.
2: ti foglalkoztok mindig, és ami most a legfontosabb nektek?
3: Hát az elsősorban ugye az újrahasznosítás, a környezettudatosság, ez nagyon fontos, de ezt így több részre szoktuk már osztani, tehát nagyon sok gyereknek adunk előadást, fiataloknak. Ha jól tudom, akkor most már ugye a idén a több mint 1000 fiatalnak adtunk előadásokat, workshopokat, szobrokat építünk velük, kisebb, nagyobbakat, iskolákba megyünk elmesélni itt a történetet. Tehát igazából van ez az ifjúsági részleg, van amit ugye nagyjából én meg páram még csinálunk, szobrokat, cégeknek, magánszemélyeknek, iskoláknak, óvodáknak, mindenkinek. Meg hát ugye vannak a tisztító akcióink, amit évente többször rendezünk, meg részt is veszünk máshol is, tehát a Petkupán például, Budapesten, Balatonon. Igyekszünk.
1: Hát ezt olyan kis mellékesen jegyezted meg, hogy a szemétszedő akcióitok, pedig hát a Dunából, a Tiszából, erdőkből szoktatok gyakorlatilag ipari mennyiségű szemetet összegyűjteni,
2: sajnos.
1: És az egy dolog, hogy összegyűjtitek, de ezt nem csak egyszerűen bezsákoljátok, hanem ha jól tudom, akkor elkezditek szétválogatni ráadásképpen.
3: Természetesen már úgy is gyűjtjük, tehát nálunk ezt is a petkupásoktól tanultuk elsősorban, de minden zsák más színű, és ugye így külön tudjuk szedni a szelektált hulladékokat, általában úgy van, hogy az egyik csapat az csak a műanyagot szedi, a másik csapat az csak a fémet, csak az üveget, csak a veszélyes hulladékot, és így szépen így le tudjuk koordinálni a dolgokat, de egyelőre még jól működik. Megmondom őszintén, hogy mikor elkezdtük 10 éve, akkor még nagyon kevesen csinálták, de most már hála jó égnek mindenki szervez szemétszedő akciókat, és ez volt a cél, csodálatos, úgyhogy a prioritása ennek nem elveszett, csak egy kicsit már felosztódott.
1: Átalakult. És mondjuk mindannak, amit az emberek szanaszéjjel dobálnak az erdőben, meg az autópálya mentén, meg a folyókban, meg stb., annak mit tapasztaltok nagyjából, hány százaléka használható még valamire?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hát szerintem több, mint a fele. Főleg nálunk, ugye, mert magában az, hogy szelektíve elszállítatjuk, az egy nagyon jó dolog, de ugye mi föl is használjuk építkezni, tehát például a bázison a kocsma részünk az kizárólag újrahasznosított anyagokból van.
1: Wow.
3: Meg a legtöbb rész a bázison az minden újrahasznosított, de hát ugye ki van adva, hogy az ilyen kreatívabb, furcsább, érdekesebb hulladékokat mindenki már rakja félre, mert abból már körülbelül megvan a szemük hozzá, hogy melyikből lehet szobrokat építeni, madáritatót, bármit.
2: Látod azt, hogy most egy picit változott az embereknek a hozzáállása? Gondolom itt azt, hogy az 50 forintos visszavétel az talán segít abban, hogy tényleg bedobálják ezekbe a gyűjtőkbe, és mondjuk ne el az erdőbe?
3: Hát most voltam Sting koncerten, és óriási, tehát már ez egy nagy dolog, hogy már nem azt látod, mikor kijössz a koncertről, hogy mindenhol ezek a petpalackok keverésznek, hogy az intelligensebb eldobálja. Most már ugye ott állnak, mondjuk azt, hogy rászorulóbbak, bárkik, akik szedik össze, kérik be tőled. Tehát én azt mondom, hogy az erdőkben is kevesebb. Most igazából ezek a háztartási hulladékok, amikkel mi találkozunk rengeteget. Tehát mikor lomtalanítás van, pakolás van, stb., és ezek a régi görkorcsolyák, kiszolgált táskák, stb. Borzasztó sokat találunk sajnos.
2: Az baj.
3: Hála jó égnek, néha egy-kettő úriember vagy hölgy benne hagyja a számlát, vagy a a levelét vagy valami, és akkor azért tudjuk, hogy kicsoda.
2: Vissza tudjátok követni.
1: És haza is visszatek neki, remélem, hogy elvesztette.
3: Volt már rá precedens.
2: Jaj, igen, de szép! Új, nagyon szégyellni magam, azt hiszem.
1: Ilyen nevelést azt tudom támogatni.
3: Igen, volt, bár nem mindig volt problémamentes, mert általában az ilyen emberek megsértődnek.
2: Ja, persze, nyilvánvaló. Mi a legtöbb palack, amiből ti építettetek? Mert ugye az eredeti sztorinkban az van, hogy egy 70 négyzetméteres házat húztak fel, igen, és 8000 kidobott üvegből.
3: Igen, hát ez hatalmas, tehát esküszöm, elmegyek, megnézem.
2: Jó, figyelj, Brazíliában biztos jól fogod érezni magad. Nektek mi volt eddig a legtöbb üveg? Jó, hát akkor jó, hát akkor megvagytok.
3: Igen, igen, de én óriási ötletnek tartom, tehát mondom, nálunk is ott az épületek egy részét szerintem körülbelül, hát nem tudom hány ezer üvegünk van, tényleg 6-8 éve gyűjtjük, úgyhogy valószínű, hogy előbb-utóbb arról is lehet majd beszélgetni, mert mi is szeretnénk hasonlót csinálni.
1: Nagyon sok mindent szétdobálnak az emberek, én az egyik legjellemzőbb és legnagyobb problémának az autóabroncsokat, a gumikat találom, amit ugye az erdőszéle meg itt-ott szerteszél hagynak, mert ez ugye ráadásul veszélyes hulladék, nem bomlik le, tele van mérgező anyagokkal, stb. Adjunk egy jó ötletet, mit lehetne csinálni ezekkel, vagy legrosszabb esetben, hogyha valaki nem akar vele, mit tudom én, ilyen mászókát építeni, stb., akkor hova vigye és hol adja le inkább, ahelyett, hogy kidobná az erdőszélén?
3: Figyelj, úgy dobja ki az erdőszélén, hogy mi ne legyünk a közelbe, az a legfontosabb.
1: Mert hogy nevelő célzattal elbeszélgetnétek, értem.
3: Mondhatjuk így is diplomatikusan, igen. De mostanában ezek a hulladék udvarok, én azt mondom, hogy viszonylag, még kicsit gyerekcipőben járnak, de viszonylag már

0: kupola. És csak össze kellett csavarozni az abroncsokat, és elvitt szerintem 50-60 gumiabroncsot.
1: Na, hát kaptunk jó ötletet tőled. Köszönjük, Zsolt.
2: Köszönjük szépen Ferenci Zsoltnak, az Azt a Keservit Egyesület elnökének. A Facebookjukon további ötletek láthatók. Szevasz, jó munkát!
0: Köszönöm. Sziasztok, hello, hello!
3: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Köszönjük szépen Sabrina Carpenternek is a közreműködést, ez volt a Tears, a könnyek, könnyes szemmel jelezzük, hogy pára búcsúzunk.
1: De holnap jövünk, ez a jó hír mindenki számára.
0: Egyébként nem szeretek búcsúzni, de így könnyű. Holnap úgyis találkozunk, most meg további szép napot kívánunk. Búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Viszhall. Csók.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
8: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
9: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás összege. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség. Augusztus 8-án sárkányhajókupát rendeznek Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendrőf Bori vagyok. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás összege. Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni. A pénzt nagyjából 400 000 gyermek után fizetik ki. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja a nyári időszakban megszaporodó közlekedési balesetek megelőzése. A rendőrség közlése szerint az autópályákon, főutakon és forgalmas csomópontokban folyamatosak az ellenőrzések. Emellett civil rendőrautók és alkoholszondás vizsgálatok is segítik a szabályszegők kiszűrését. A Balaton térségében a motoros rendőrök is jelen lesznek, a drónok pedig a legveszélyesebb útszakaszokat figyelik. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság szerint a korszerű sebességmérő eszközök és a légi megfigyelés hatékonyabbá teszik az agresszív sofőrök és a gyorshajtók kiszűrését. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat. Tűzcsapot nyitott meg a környékbeli gyerekek szórakoztatására egy férfi mosdós településen, ezért büntetőeljárás indult ellene, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a 29 éves férfi június 28-án nyitotta meg az utcájában lévő föld alatti tűzcsapot, de elzárni már nem tudta. A szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak mosdós, de a szomszédos Nagyberki település lakóházainak, közintézményeinek, több mint 2000 embernek a folyamatos vízellátását veszélyeztette. A rendőrök a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították és elfogták, majd előállították a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságra, és közérdekű üzem működésének megzavarása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Ezen a héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Július 10-e és 19-e között ismét borfalu költözik az Óváros térre, ahol mintegy 30 borászat és helyi borkereskedés közel 200 borral várja a látogatókat. A fesztiválon 10 napon át jazz koncertek, gasztronómiai különlegességek és családias hangulat gondoskodik a nyári élményekről. Az idei év újdonsága, hogy a nagy meleghez igazodva a borfalu és a koncertek egy órával később kezdődnek. Cserébe a kiemelt napokon éjfél utánig tartanak a programok. A kínálatban helyi és balatoni borászatok mellett kézműves ételek, hamburgerek, raklett, valamint bajorsör is szerepel. A fesztivál zárónapján a labdarúgó világbajnokság döntőjét óriás kivetítőn is követhetik a látogatók. Augusztus 8-án ismét megrendezik a sárkányhajókupát a balatonfüredi Tagore sétánynál, az Európa Sport Régiója 2026 programsorozat részeként. A szervezők ingyenes részvételi lehetőséget kínálnak amatőr csapatoknak, baráti társaságoknak, cégeknek és sportegyesületeknek. A versenyzők sprint és maratoni futamokban mérhetik összetudásukat, a hajókat, a felszerelést és a kormányosokat pedig a rendezők biztosítják. A csapatoknak legalább 16 evezősből és egy dobosból kell állniuk, a vegyes kategóriában pedig minimum 8 női versenyző részvétele kötelező. A nevezési határidő július 28-a. A résztvevők a verseny előtti napon edzésen is kipróbálhatják a hajókat. A legjobbak érmeket és serleget nyernek. A szervezők szerint azonban a közös sportélmény jelenti majd a legnagyobb értéket.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a melegek.hu.
2: Nem járható a Villányi út a Bach csomópont felé a Szüret utca után, mert egy fa dőlt az úttestre, a 61-es pótlóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Móri Zsigmond körtér és a Budaörsi út Villányi út közötti megállókat a Széll Kálmán tér felé. A 4-es és a 6-os villamos sem közlekedik a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között, helyette pótlóbusszal lehet utazni, baleset történt. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a közlekedést a Budakeszi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, a belső sávban, a 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhága utca előtt. Csatornaépítés kezdődött, ez áll ennek a hátterében. Az M7-es autópálya Letenye felé Kápolnásnyék térségében két személyautó koccant a 40-es kilométernél. A belső sávon állnak a sérült járművek, ott 5 kilométeres a torlódás jelenleg. Két kamion ütközött össze az M43-as autópályán Makónál, az M5-ös felé a 42-es kilométernél lezárták a külső sávot. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Mikrofonnál Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet, és sok energiát kívánok mindenkinek egy ilyen kellemes nyári hétfő reggelen, már csak azért is, mert párosával lehet belépőket nyerni nálunk a nyár legnagyobb koncertjeire, úgyhogy tartsanak velem, Riannával.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy új lakója van a budapesti állatkertnek, ugyanis június 24-én világra jött egy kis zebra csődör, Romi és Zucchero utódja. A vidám és fürge kisállat már megtekinthető a látogatók számára a zsiráfház külső kifutójában, ahol biztonsági okokból egyelőre különkerítéssel védve cseperedik. Az anya Romi tapasztalt szülői gondozók zökkenőmentes fejlődésre számítanak. A kis zebra jellegzetes barnás árnyalatú csikó szőrét az első vedlésig viseli majd, úgyhogy senki ne ijedjen meg. Az állatkert egyébként 1883 óta foglalkozik ezzel a kelet-afrikai alföldi zebra alfajjal, aktívan részt véve a faj megőrzési programoknak. Megvan tehát egy új kis csődör, meg lehet őt tekintgetni, nézegetni. Jön a Bros, és a Where Will I Be Famous? Itt a Sláger FM-en.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Azier és a Tűzszuit elszólt itt nálunk a Sláger FM-en a tavaly előtti évből, 2024-ből, aztán most megyünk tovább, érkeznek az időjárási és közlekedési infók, aztán egy igazi szakítós zene, Little Mix és a Breakup Song nyitja a következő zenei szakaszt itt nálunk.

0: Ma egy hazánkat észak felől súroló hidegfront alakítja az időjárásunkat, emiatt időnként megnövekedett a felhőzet, de alapvetően marad a túlnyomóan napos idő. Csapadékra a délelőtt folyamán nem kell készülni, vételkörzetünkben az utak szárazak maradnak. A nyugati északnyugati szél viszont napközben az ország nagy részén élénk és erős lesz, ami miatt fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint nyugtalanság és ingerlékenység is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 28-29 fok körül tetőzik.
1: Nem járható a Villányi út a Bach csomópont felé a Szüret utca után, mert egy fa dőlt az úttestre, a 61-es pótlóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Móri Zsigmond körtér és a Budaörsi út Villányi út közötti megállókat a Szél Kálmán tér felé. A 4-es és a 6-os villamos sem közlekedik a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között, helyette pótlóbusszal lehet utazni, baleset történt. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a közlekedést a Budakeszi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, a belső sávban, a 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhága utca előtt. Csatornaépítés kezdődött, ez áll ennek a hátterében. Az M7-es autópálya Letenye felé Kápolnásnyik térségében két személyautó koccant a 40-es kilométernél. A belső sávon állnak a sérült járművek, ott 5 kilométeres a torlódás jelenleg. Két kamion ütközött össze az M43-as autópályán Makónál, az M5-ös felé a 42-es kilométernél lezárták a külső sávot. Jó utat mindenki a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Santana és a Nickelback frontembere Chad Kroeger és az Into the Night 2007-ből zenélt nekünk az előzőekben. Aztán megyünk tovább egy olyan énekessel, aki Apa című slágerét a Sláger reggelben premiereltette, hogyha van ilyen szép magyar szó, hát most már van. A lényeg az, hogy itt mutatta be a múlt héten. Vastag Csabáról van szó, tőle hozom most az Őrült éjjelt 2013-ból itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Őszre várható ítélet Budapest és az állam pénzügyi vitájában. Jelentős fennakadást okozott a Budapest-Bécs vasútvonalon egy műszaki hiba, és nem működik az MR-készülék a Szolnoki Hetényi Géza kórházban. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Ősszel várható érdemi ítélet Budapest és az állam pénzügyi vitájában, írja a Forbes. A főváros a szolidaritási hozzájárulás ügyében indított pereket. Követelése a 2023 és 2025 közötti időszakra meghaladja 175 milliárd forintot. Az állam ezzel szemben több mint 50 milliárd forintos fővárosi tartozást tart nyilván. A vita komoly likviditási nyomást okoz Budapestnek, miközben a bírósági eljárások a nyári ítélkezési szünet után folytatódhatnak. A városvezetés szerint a végleges rendezéshez politikai megállapodásra is szükség lehet. Jelentős késéseket okozott a Budapest és Bécs közötti vasúti közlekedésben egy felső vezetéki hiba. Az egyik Bécsbe tartó vonat Hegyeshalomnál megállt, több utas csak órákkal később tudta folytatni az útját. Az osztrák ÖBB szerint a fennakadást a vasúti infrastruktúra meghibásodása okozta, és a határszakaszon pótlóbuszokat indítottak. Ugyanakkor egyes utasok hiányos tájékoztatásról számoltak be. A hibát azóta elhárították, így a Budapest és Bécs közötti nemzetközi vonatok és ismét a teljes útvonalon közlekednek. Meghibásodott a Szolnoki Hetényi Géza kórház MR-készülékének hűtési rendszere, ezért az intézményben jelenleg nem tudják elvégezni az MR-diagnosztikai vizsgálatokat. A kórház közlése szerint dolgoznak a hiba mielőbbi elhárításán. A vizsgálatokra addig más intézményeket jelöltek ki, köztük a Debreceni Egyetem klinikai központját, a 60-i, a Kistarcsai és a Kecskeméti kórházat. Az érintett betegek az elérhetőségeket a Hetényi Géza kórház honlapján találják meg. Nyáron teljes hosszában felújítják a Petőfi utcát, ezért július 10-től várhatóan augusztus végéig forgalomkorlátozásra kell készülni itt Budapesten, írta az ittlakunk.hu. A munkák során a Gilice tér és az Üllői út között lezárják az utcát a járműforgalom elől, és majdnem egy kilométeren új aszfaltburkolat készül. A gyalogosok a járdán továbbra is biztonságosan közlekedhetnek, az autókat, kerékpárokat és buszokat viszont terelik. A 198-as és 980-as busz a Baross utcán át jár. Több más járat pedig módosított útvonalon közlekedik. A Petőfi utcába torkoló utcák zsákutcák lesznek, a Garai és a Madarász utcában pedig több szakaszon megállási tilalom lép életbe. Pályakarbantartás miatt péntek éjszakától július 19-ig pótlóbuszok járnak Budapest és Veresegyház között, közölte a MÁV csoport. A változás az S71-es és G71-es vonatokat érinti Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon. A vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek, a főváros és Veresegyház között pedig buszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok Újpest központig járnak, ahol át lehet szállni a 3-as metróra. A karbantartás során síneket cserélnek, vasúti átjárókat újítanak fel, és felső vezeték karbantartást is végeznek. A munkák után több szakaszon megszűnhetnek a sebességkorlátozások. Addig is figyeljenek oda és vezessenek óvatosan. Ma a felhő átvonulások mellett sokat süt majd a nap, a látási viszonyok jók, az utak többsége pedig teljesen száraz. A szél élénk és erős lökésekkel kíséri a délelőtti órákat, ami miatt a levegő frissnek érződhet. A hőmérséklet 3 óra körül visszaesik egy picit 24 fokig, majd délután 5 és este 6 óra között akár 30-31 fokot is mérhetünk.
2: Továbbra sem járható a Villányi út a Bakcsomópont felé a Szüret utca után, mert egy fa dőlt az úttestre, viszont a 61-es pótlóbusz újra az eredeti útvonalon tud közlekedni. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a közlekedést a Budakeszi úton, a Szilágyi Erzsébet fasor előtt a belső sávban. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a Vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner Ödön fasorból lehet felhajtani. Útszűkületre kell számítani a második kerületben a Pusztaszeri úton felfelé, az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Torlódás alakult ki mindkét irányban, a 10-es főúton Solymár térségében munkavégzés miatt a 13-as kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom, ezen kívül a torlódásban egy műszaki hibás kamion is nehezíti az előrejutást a Pilis-Szent Iván felé vezető oldalon. Úgyhogy kitartást ott is mindenkinek, 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A mikrofonnál Jekel Dániel, csőre töltöttük ezt az órát is a legnagyobb slágerekkel, illetőleg van nálam 2 darab belépő a nyár legnagyobb koncertjeinek valamelyikére, úgyhogy érdemes minket választani erre az órára is, meg egész napra is. Teddy Swims és a Mr. Know-It-All.
0: Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Január 1-től a zöld rendszámosoknak érdemes nagyon odafigyelni, ugyanis megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása Budapesten. A tisztán elektromos járművek tulajdonosai onnantól a hagyományos gépkocsikkal azonos díjat fizetik, sőt, a 2000 kg-nál nehezebb modellek, köztük számos népszerű elektromos SUV tulajdonosai számára az óradíj akár a duplájára is nőhet. A változás célja értelemszerűen a parkolóhelyek túlterheltségének csökkentése és a rendszer igazságosabbá tétele. Az autósoknak érdemes előre tervezniük és alternatív megoldásokat, például P+R parkolókat keresniük a jelentős pluszköltségek elkerülése érdekében, és ne felejtsük, hogy július 1-től nem tudunk készpénzzel se fizetni a parkolásért, úgyhogy most egy ilyen nagy parkolásváltoztatós időszak van itt Budapesten, de én azt gondolom, hogy az irány tökéletes, nagyon jó, úgyhogy megyünk tovább Billy Ocean-nel.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: A friss időjárási és közlekedési információk, majd Pink Pantress és Zala Ralzon, illetve a State szállítja a következő fél órát itt a Sláger FM-en.
1: Folyamatosan melegszik a levegő a hosszabb napos időszakok mellett. Sokat süt majd a nap. Bár a front csak súrolja a térségünket, az arra fokozottan érzékenyeknél. Vörcsös panaszok, fejfájás és keringési problémák is kialakulhatnak. Csapadék napközben legtöbb csak futó zápor formájában fordulhat elő helyenként, de az érintett részeken átmenetileg vizessé és csúszóssá is válhat az útburkolat, vezessenek óvatosan. Délutánra pedig már 28-29 fokig emelkedik majd a maximum hőmérséklet.
0: Továbbra sem járható a Villányi út a Bakcsomó pont felé a Szüret utca után, mert egy fa dőlt az úttestre, viszont a 61-es pótlóbusz újra az eredeti útvonalon tud közlekedni. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a közlekedést a Budakeszi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt a belső sávban. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a Vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner Ödön fasorból lehet felhajtani. Útszűkületre kell számítani a második kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Torlódás alakult ki mindkét irányban, a 10-es főúton Solymár térségében munkavégzés miatt a 13-as kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom, ezen kívül a torlódásban egy műszaki hibás kamion is nehezíti az előrejutást a Piris-Szent Iván felé vezető oldalon. Úgyhogy kitartást ott is mindenkinek. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Minden, amit szeretünk.

0: amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be, nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeo Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg: teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Szakmai kerekasztalsorozatot indít az Egészségügyi Minisztérium. Sokan nem nyaralót, hanem állandó otthon keresnek a Balaton térségében. Július közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. Üdvözlöm Önöket, Szendős Pori vagyok. Szakmai kerekasztal sorozatot indít az Egészségügyi Minisztérium az ágazat megújítása érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a cél, hogy az egészségügyi szereplőkkel közösen alakítsák ki a hatékonyabb és kiszámíthatóbb működéshez szükséges fejlesztési irányokat. Az első egyeztetésen a gyógyszerügy, a klinikai vizsgálatok, az ellátási lánc és az orvostechnikai eszközök helyzete került napirendre. A következő hónapokban külön tárgyalnak majd a szakdolgozók helyzetéről, a bérezésről, a képzésről, valamint a szülészeti ellátás és a kórházi működés fejlesztéséről. A tárca célja a betegközpontúbb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb egészségügyi ellátás kialakítása. Egyre többen nem csupán nyaralót, hanem állandó otthont keresnek a Balaton térségében, derült ki az OTP ingatlanpont elemzéséből. A szakértők szerint főként a home office-ban dolgozók és a nyugdíjasok választják a tóparti életet. Az ingatlanárak között továbbra is jelentős különbség van az északi és a déli part között. A prémium településeken, például Tihanyban a négyzetméter árak akár a 2-3 millió forintot is elérhetik. A panoráma továbbra is az egyik legfontosabb ármeghatározó tényező. A prémium ingatlanokra is van kereslet, bár ezek értékesítése hosszabb időt vesz igénybe. A vásárlók többsége nem helyi, hanem főként Budapestről és az ország más részeiről érkeznek. Sokan a Balatontól 20-30 kilométerre fekvő településeken keresnek kedvezőbb áru ingatlanokat, ahol az otthonteremtési támogatásokat is igénybe tudják venni. Veszprémben megemlékezést tartottak Aserman Ferenc halálának évfordulóján az alsóvárosi temetőben. A rendezvényen felidézték a szabadságharc egyik kiemelkedő katonájának életútját és a Komárom ostroma során tanúsított helytállását. A megemlékezésen Gáspár Levente hangsúlyozta, hogy Aserman Ferenc a szabadságharc bukása után is a hazaszolgálatában maradt, és életének utolsó éveit Veszprémben töltötte. Az ünnepségen elhangzott Klapka György komáromi búcsú parancsa, majd a résztvevők virágokat helyeztek el a Honvéd altábornagy sírjánál. A megemlékezés a szózat és a magyar takarodó hangjaival zárult. Újra elérhető a Bakony napi jegy a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a két város között a vonaton, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ismertette, a Bakony napi jeggyel két vármegyében is lehet utazni. Könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői Ősfenyves, Zirc vagy Pannonhalma. Kiemelte, a Győr-Veszprém vasútvonal önmagában is élmény. A vonat a Bakony szívében halad, alagutakon, hidakon és szűk íveken keresztül, olyan tájakon, amelyeket autóból nem lehet látni. Július 17-e és 19-e között rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. A budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i péntek esti nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Másnap a Sárik Péter triója főszerep, július 19-én a Jazzation énekegyüttes lesz a budapesti vonósok vendége. A fesztivál programjai a kastélytörténet és kvartettkoncert, valamint a kamarakoncertek kivételével ingyenesek.
1: Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében terelés kiépítési munkák miatt lezárták mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között. A torlódás elérte a 3 kilométert. Két kamion ütközött össze korábban az M43-as autópályán Makó térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es autópálya felé Dabas-Soroksár csomópont előtt egy tehergépkocsi keresztbe fordult. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, ott a kialakult torlódás 2-3 kilométer hosszú. A 75-ös főúton Nova és Lenti között egy korábban árokba borult kamion műszaki mentése zajlik. Az 55-ös kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. kerülni dél felé a Nova Csömördér összekötő úton keresztül lehet. Továbbra is tart a torlódás a 10-es főúton mindkét irányban Solymár térségében. A munkavégzés miatt a 13-as kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom. Ezen kívül a torlódásban egy műszaki hibás kamion is nehezíti továbbra is az előrejutást a Pilis-Szent Iván felé vezető oldalon, úgyhogy kitartást mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk, és köszönöm, hogy figyelnek, ugyanis bármikor jöhet az óra nyerő slágere, ami valakinek egy páros belépőt érhet a nyár legnagyobb koncertjeinek valamelyikére.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Düren Düren Notorious, ez szólt az előzőekben itt a Sláger FM-en, nemrégiben pedig Budapesten élőben is lehetett hallani ezt a dalt, és a Sláger FM segített a Düren Düren koncertjére eljutni több hallgatóknak is. Kettesével osztogattuk kifelé a jegyeket, két egyszerű kérdés, harmadikként telefonálás akkor, amikor az óra slágere felcsendül. Ennyire egyszerű, de helyes sorrendben úgy hangzik, hogy felcsendül az óra nyerő slágere. Ekkor önök telefonálnak a 0-30-30-30-95-8-ra, és hogyha harmadikként sikerül telefonálni, akkor két egyszerű kérdés megválaszolása után már mehetnek is a nyár legnagyobb budapesti koncertjeinek valamelyikére hamarosan. Ezért is érdemes nagyon hallgatni a Sláger FM-et egész nap, és így menni koncertekre. A Düren Düren koncertjére is volt lehetőség. A Velhelo is fog egyébként koncertet adni egészen biztosan, többet is Budapesten, úgyhogy tényleg érdemes figyelni. Törgő most az odaút, itt a Sláger FM-en.

Daft Punk és az Around the World 1997-ből egy 29 éves dalt hallgattunk az előzőekben. Milyen érdekes dolog ezen így elgondolkodni, hogy 1997-ben ők már ilyen modern hangzással operáltak, és ezért is szeretjük őket nagyon. Whitney Houston-t, illetve a Clean Banditet is nagyon szeretjük, úgyhogy a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után majd az ő közösüket, a How Will I Know-t fogjuk meg.

0: napos idő, de ahogy korábban mondtuk már Danival is, egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására több helyen megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak. Budapesten egyelőre úgy látom, hogy délután 4 óra körül számíthatunk némi záporra, zivatarra, aztán 17 és 18 óra között emelkedik a hőmérséklet tovább 30-31 fokig, és este 7-től ismét csökken a hőmérsékleti érték, az éjszakai legalacsonyabb 19 fok körül alakul, majd vezessenek óvatosan és fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot.
1: Budapesten nem járható a Villányi út a Bakcsomópont felé a Szüret utca után, mert fa dőlt az úttestre, viszont a 61-es pótlóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. Lezárták a 9. kerületben a Szobieszki János utcát, a Balázs Béla utca és a Gát utca között mától építkezés miatt, és szintén lezárták mától a félútpályát Újpesten a Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelőt létesítenek ott. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé a Dabas-Soroksár csomópont előtt egy tehergépkocsi keresztbe fordult. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás 2-3 kilométer hosszú. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében terelésképítési munkák miatt lezárták a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között. Mozgó terelés mellett ott a torlódás elért a 3 kilométert, és itt van egy hallgatónk a vonalban bizonyára közlekedés infóval.
2: Szia Danikám, Laci vagyok.
1: Szia Lacikám, mi
2: újság? 51-esen, ahogy megyünk a nullás felé a 24-es kilométer szervénnél, a belső sáv le van zárva, de hogy miért, azt nem tudom, mert két sárga autó átott, és több szárva semmit. Ettől függetlenül csak a külső sávba lehet haladni.
1: Kitartást mindenkinek!
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

FM-en, ez volt a Caesar Sisters, és tőlük az I Don't Feel Like Dancing, a 2000-es évek közepének egyik meghatározó, provokatív és eklektikus zenekara volt a Caesar Sisters. A New Yorki formáció a glam rockot, a diszkót és a popot ötvözte, olyan stílusikonok örökségét megidézve, mint Elton John vagy a Bee Gees. Aztán világhírnevet a 2004-es Comfortably Numb feldolgozásukkal és a Take Your Mama című slágerükkel szereztek. Az extravagancia, illetve a felszabadult nemek közötti határokat feszegető előadásmód, ami az ő védjegyük volt annak idején. Most egy picit lassítunk, érkezik Rosalyn, és tőle a Snap 2022-ből itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Új iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. Elszállították a Bartók Béla út fölötti régi vasúti hidat, és kamu trafipax lassította az autósokat Balatonvilágoson. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Új iskolakezdési támogatás bevezetéséről döntött a kormány, írta a Köbel Anita kormány szóvivő. A tervek szerint az intézkedés mintegy 400 ezer gyermek tanévkezdését segítheti. A támogatás többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékkal élő, a sajátos nevelési igényű, valamint az egyszülős családban élő gyermekeket érintheti. Ide tartoznának a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél nevelkedők, illetve az árva ellátásban részesülők is. A kormányszóvivő szerint a cél az esélyegyenlőség növelése és az oktatáshoz való hozzáférés megkönnyítése. Egyben emelték ki és szállították el a Bartók Béla út felett átívelő, csak nem 80 éves vasúti híd teljes acélszerkezetét, a déli körvasút fejlesztésének részeként, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A hétvégi munkafázis mérnöki szempontból is összetett volt. A több száz tonnás hídszerkezet mozgatásához egy 700 tonna teherbírású darura, speciális önjáró szállító egységekre és hónapokig tartó előkészületre volt szükség. A kiemelt szerkezetet Kelenföld irányába vitték tovább, ahol megkezdődik a bontása. A műveletet csak teljes közúti és villamosforgalmi zár mellett lehetett végrehajtani. Megkezdi az ebrendészet országos állapotfelmérését az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László miniszter. A tárcavezető szerint egy országról sokat elárul, milyen színvonalon működnek az önkormányzati gyepmesteri telepek. Gajdos László azt mondta, számára kiemelten fontos, hogy ezek az intézmények megfeleljenek az állatjóléti szempontoknak. A minisztérium ezért terepi felülvizsgálatot indít, amelynek során feltérképezik a telepek állapotát. A cél az, hogy az önkormányzatokkal együttműködve egyszerűbb, európai színvonalú ebrendészeti telepeket alakítsanak ki. Egy sebességmérőnek látszó, házilag készített eszközökkel lassították néhány napig az autósokat Balatonvilágoson, az Aligai úton, írta a veol.hu. A szerkezetet egy parkolóautóban helyezték el, és annyira élethűnek tűnt, hogy a Waze navigációs alkalmazás is rendőri ellenőrzésként jelezte a helyszínt. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint a kamu trafipax valójában egy hangszóró dobozból, két sörös dobozból és egy kockás terítőből állt, a műszerfalon pedig egy rendőrsapka is volt. Az átverést egy közlekedő vette észre, miután feltűnt neki, hogy a navigáció napok óta ugyanott jelez mérést. Hivatalos információ egyelőre nincs arról, ki helyezte ki az eszközt, vagy indult-e hatósági eljárás. Több mint 200 pályamű érkezett a Néprajzi Múzeum és a Magvető Kiadó közös novellaíró pályázatára, amelyet a Vágatlanul törékeny fényképek valósága című időszaki kiállításhoz kapcsolódva hirdettek meg. A szerzők 55 történeti fényképet értelmeztek újra irodalmi eszközökkel. A novellák visszatérő témái között szerepelt az első világháború, a családok szétszakadása, a vesztesség, a várakozás és az emlékezés. A zsűri döntése alapján az első díjat Holtversenyben Sinkó Adrien Hiányzó öltések és Major Eszter Anna Moccanatlan című írása kapta. A legjobb pályaművek a tervek szerint 2027-ben antológiában is megjelennek. Továbbra is változóan felhős, de többnyire napos idővel telik a kora délután. A szél miatt a hídakon és a nyílt útszakaszokon csökkenhet a járművek menet stabilitása, így érdemes óvatosan vezetni. Délután 30-31 fokig emelkedik majd a hőmérséklet 5 és 6 óra között.
2: Egy műszaki hibás jármű vesztegel a Soroksári úton kifelé a Kvassai Jenő út előtt a belső sávban. Vigyázzunk rá! A 12. kerületben az Alkotás utcában a Baksomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhága utca előtt. Csatornaépítés kezdődött ott. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani. Sávzárásra kell számítani a második kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmári út előtt, mert vízvezetéket javítanak ott. Két kamion ütközött össze korábban az M43-as autópályán Makó térségében az M5-ös felé vezető oldalon a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében terelés kiépítési munkák miatt lezárták a belső sávot mozgó terelés mellett a 120-as és a 128-as kilométerek között. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most
0: indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A mikrofon már továbbra is Jekkel, Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk, és igaz, hogy egy picit most végre, mint hogyha borultabb lenne az időjárás, de a legnagyobb slágerek változatosan továbbra is nálunk szólnak el. A Anderson és a Ghost az első ebben az órában.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, a One Republic és az I Ain't Worried. Az a One Republic és az I Ain't Worried, ami nemrégiben Budapesten élőben is felcsendült, és a jó hír, hogy vannak még nálunk páros belépőjegyek a nyár legnagyobb budapesti koncertjeire, úgyhogy tényleg most aztán extrán érdemes hallgatni a Sláger FM-et. Érkezik az Irexis és a Need You Tonight itt a Sláger FM-en.

0: Post Malone és Morgan Wallen közösét hallgattuk, ezzel tűnik az I Had Some Help, aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, aztán szia, és a Give Me Love nyitja a következő zenei szakaszt.
1: Délután 30-31 fok körül alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, 4 óra körül érheti térségünket egy kevés zápor. Zivatar nem lesz viszont sokáig tartó csapadék, az utak itt-ott csúszósak lehetnek. A frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák kialakulhatnak az érkező hidegfront miatt, a többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak ezek a panaszok, úgyhogy legyünk türelmesek magunkkal is.
0: Egy műszaki hibás jármű vesztegel a Soroksári úton kifelé a Kvassai Jenő út előtt a belső sávban. Vigyázzunk rá! A 12. kerületben az Alkotás utcában a Baksomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhága utca előtt. Csatornaépítés kezdődött ott. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani. Sávzárásra kell számítani a második kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmári út előtt, mert vízvezetéket javítanak ott. Két kamion ütközött össze korábban az M43-as autópályán Makó térségében az M5-ös felé vezető oldalon a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében terelés kiépítési munkák miatt lezárták a belső sávot mozgó terelés mellett a 120-as és a 128-as kilométerek között. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: közölt az ATC és az Around the World, ami alapvetően egy feldolgozás, mert hogy alapvetően ez a dal egy orosz zene volt, és megmaradt ez a lá-lá-lá-lá-lá, meg a dallam, amihez ATC 2000-ben hozzányúlt, és adott neki egy ilyen tempósabb, amerikaiasabb verziót, aztán ez lett belőle, ami... Menjünk tovább! Érkezik most egy olyan zenekar, akik kezdetben csak angolul énekeltek, aztán ahogy néhány év eltelt a munkásságukból, átváltottak magyarra, és nagyon bejött nekik. Ők a Soulwave, tőlük most 2016-ból hozom a Kalandort, itt a Sláger FM-en.
1: Veszök

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból? Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyett a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Fáradt, kimerült, feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondjuk.

0: Sláger FM. Köszönjük.
1: A reklám után. Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Szigorítaná a gyerekek elrollerezését és trambulinozását a Betesda kórház főigazgatója. Balatonfüred továbbra sem szeretne gyors éttermet. Veszprém vármegyében élnek az ország legboldogabb emberei. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Szigorítaná a gyerekek elrollerezését és trambulinozását Velkei György János, a Betesda gyermekkórház főigazgatója. Egy interjúban elmondta, naponta 5-10 olyan gyereket látnak el, aki elektromos rollerrel szenvedett balesetet, sokszor súlyos törésekkel vagy koponyasérüléssel. A gyermekgyógyász szerint a 14 év alattiak számára az új KRESZ-ben be kellene tiltani az e-rollerek használatát. Emellett úgy véli, 6 éves kor alatt a trambulinozást sem lenne szabad, később pedig egyszerre csak egy gyermek használhatja kötelező védőháló mellett. A szakember szerint a cél a súlyos, gyakran megelőzhető balesetek számának csökkentése. Balatonfüred továbbra sem szeretne gyors éttermet, de egy nemzetközi lánc új éttermet nyitna a városban, ami ellen a helyi önkormányzat határozottan fellép. Bóka István polgármester közölte, hogy továbbra sem szeretnének multinacionális gyors éttermet a balatonparti településen, mert szerintük a város egyediségét a helyi éttermek, kávézók és családi vállalkozások adják. Bár a láncot nem nevezte meg, bejegyzésében egy KFC logó is szerepelt. Az önkormányzat már egyeztetett a Tesco képviselőivel, és közös tárgyalást kezdeményez a beruházóval, valamint a Balatonfüredi Turisztikai Egyesülettel. A városvezetés hangsúlyozta, jogi lehetőségei korlátozottak, de szeretnék megőrizni Balatonfüred sajátos arculatát. Mozgalmas hétvégén vannak túl a balatoni vízimentők, több életmentő beavatkozásra is szükség volt. Balatonalmádinál az erős északi szél egy vízibiciklit és két szápot sodort el. A bajba jutott 9 embert a Rupert mentőhajó személyzete épségben partra vitte. Tihany közelében egy rosszul lett vitorlázót kellett kórházba szállítani. Emellett motorhibás és homokpadra futott hajók mentésében is közreműködtek a szakemberek. A déli parton Balatonlellén egy vízben rosszul lett fürdőző újraélesztéséhez riasztották a vízimentőket. A strandi vízimentő azonnal megkezdte az életmentést, amelyet a mentőszolgálat munkatársaival közösen sikeresen fejeztek be. A beteget stabil állapotban szállították kórházba. A legtöbb riasztást a hétvégén az erős szél okozta a Balatonon. Veszprém vármegyében élnek az ország legboldogabb emberei, legalábbis több hazai kutatás szerint. Az ELTE boldogság térképe és egy 2025-ös országos felmérés egyaránt az első helyre sorolta a vármegyét, ahol az itt élők átlagosan elégedettebbnek érzik magukat az életükkel, mint az ország más részein, írja a Vehír. A szakértők szerint a boldogságot nem csak az anyagi helyzet befolyásolja, hanem az egészség, a biztonságérzet, az emberi kapcsolatok és a lakókörnyezet is. Sokan úgy vélik, hogy a Balaton és a Bakony közelsége, a gazdag kulturális élet, a természeti környezet és az erős helyi közösségek is hozzájárulnak ahhoz, hogy Veszprém vármegye évek óta az ország legboldogabb térségei közé tartozik. Augusztus 8-án ismét megrendezik a Sárkányhajókupát a balatonfüredi Tagore sétánynál, az Európa Sport Régiója 2026 programsorozat részeként. A szervezők ingyenes részvételi lehetőséget kínálnak amatőr csapatoknak, baráti társaságoknak, cégeknek és sportegyesületeknek. A versenyzők sprint és maratoni futamokban mérhetik összetudásukat, a hajókat, a felszerelést és a kormányosokat pedig a rendezők biztosítják. A csapatoknak legalább 16 evezősből és egy dobosból kell állniuk, a vegyes kategóriában pedig minimum 8 női versenyző részvétele kötelező. A nevezési határidő július 28-a. A résztvevők a verseny előtti napon edzésen is kipróbálhatják a hajókat. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgótarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgótarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgótarjáni utcát egyirányosították a Brüll-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgótarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani az érintett szakaszon a BKK járatokat azért. Átengedik, ezt tudtuk meg a BKK-tól, az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében terelés kiépítési munkák miatt lezárták. Mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. A torlódás miatt az autósok az 1-es főúton próbálják kikerülni az eseményt, emiatt a Győrből kifelé vezető szakasz is lassul torlódik. Kitartást mindenkinek! A korábbi baleseti sávzárás véget ért az M7-esen Letenye felé Martonvásárnál a 28-as kilométertől a jelentős 10 kilométeres kocsisor lassan oszolgat már felfelé.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdv mindenkinek. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, és együtt hallgatjuk például ebben az órában Taylor Swift, és tőle a The Faith of Ophelia-t, illetve Ray Dalton-t is, tőle most a Blood Running.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Taylor Swift. Tőle az újdonság az új albumának, a The Life of a Showgirl-nek az első kis lemeze, zászlós hajója, a The Fate of Ophelia, ez szólt. És hogyha már hajó, akkor hoztam most Budapest környékére hangulatos dunai szabad strandokat. Annak ellenére, hogy egyébként most pont nincsen olyan kimondottan napsütéses strandidő, azért a későbbiekben még egészen biztosan számolhatunk ilyennel. A Göti homokszíget lehet az első vadregényes természetközeli élmény, amit nagyon tudok javasolni. A szentendrei postás strand is egy jól felszerelt család és kutyabarát infrastruktúrával minket váró szabad strand. A szentendrei sziget csendes, árnyékos partszakaszai közül tulajdonképpen mindegyik ideális egy kis elvonulás. A nagymarosi szabadstrand lenyűgöző panorámát nyújt a Visegrádi várra, illetőleg a dunakeszi szabadstrandot is nagyon ajánlom mindenkinek, füves területeivel és közeli büféivel, és a legjobb egyébként, hogy ezen strandok közül mindegyik jól megközelíthető tömegközlekedéssel is Budapestről, úgyhogy majd amikor visszajön a kánikula, akkor lesznek ezek igazán hasznos információk, de szerintem most is érdemes tényleg őket megjegyezni. A Pet Shop Boys-zal folytatjuk, jön tőlük a West End Girls, aztán a TNT, illetve Luis Capaldi is egészen biztosan itt lesz velünk.

0: Barkley és a Crazy után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk. Majd jön az idei labdarúgó világbajnokság egyik legfontosabb, legjelentősebb dala, Shakira, Burna Boy, illetve a Die Die.
1: A maximum hőmérsékleti értékek vételkörzetünkben 30-31 fok körül tetőznek, miközben elszórtan eső és zivatar is kialakulhat. A csapadékos részeken az utak hirtelen vizessé és csúszóssá is válhatnak, ezért tartsák be a követési távolságot, ha vezetnek. Tartós hőség miatt fáradtság és tompaság is jelentkezhet az autósoknál. A csapadék felhők gyorsan átvonulnak a térség felett, mögöttük pedig szinte azonnal visszatér a napsütés. De az élénk északnyugati szél estig velünk marad.
0: A Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgótarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgótarjáni utcába balra kanyarodó sávot, a Salgótarjáni utcát egyirányosították a Brüll-Alfréd utcától a Hungária körútig, a Salgótarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani az érintett szakaszon a BKK járatokat azért. Átengedik, ezt tudtuk meg a BKK-tól, az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében terelés kiépítési munkák miatt lezárták mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között, a torlódás meghaladta az 5 kilométert, a torlódás miatt az autósok az 1-es főúton próbálják kikerülni az eseményt, emiatt a Győrből kifelé vezető szakasz is lassul torlódik, kitartást mindenkinek. A korábbi baleseti sávzárás véget ért az M7-esen Letenye felé Martonvásárnál a 28-as kilométertől, a jelentős 10 kilométeres kocsisor lassan oszolgat már felfelé.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Sláger FM-en ez volt a Paul van Dyk és a Let Go. Paul van Dyk egy német trance DJ és producer, aki 2007-ben készítette el ezt a dalt, az In Between című stúdióalbumának második kislemezeként jelent meg. Ez a dal, amiben Ray Garvey, a Rimon rock együttes frontembere énekel, akinek jellegzetes vokálja egyedi rockos karaktert ad az egyébként trance zenének. Ettől különleges ez a dal. Menjünk most tovább, érkezzen egy szintén különleges dal, egy filmzene, hanem a filmzene. Talán ez egyik leghíresebb, Irene Cara és a What a Feeling a folytatásban.

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.

0: augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
2: Laci, mi történt?
3: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
2: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC-kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
4: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
6: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Milyen állat szereti a banán?
9: A majom. Monkey.
8: De az biztos, hogy szereti?
9: Igen.
8: De mi, láttatok már majmot banán tenni?
9: Én igen.
8: Hogy? Jó, rajzfilmen?
9: Csak videóban, de ugye egy igazi videó, hogy úgy volt, hogy egy nő akart tenni egy banánt, a majom kivette a kezéből és megette.
10: Igen,
8: a nőt?
9: Nem, a banánt.
8: Ja, a banánt.
6: Végre állok.
4: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Vitézi Dávid szerint közel a megállapodás az uniós forrásokról. Tüntetést szervez a Fidesz-KDNP a Sándor Palota elé, és szigorítják az Airbnb szállások szabályozását Józsefvárosban. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Én Zsupos Ági vagyok. Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, és a helyreállítási terv szövege véglegessé vált. A tárca vezető az országgyűlés ülésén napirend előtt azt mondta, a végső döntés pénteken várható az uniós tagállamok pénzügyminiszteri tanácsülésén, és minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születhet. Vitézi Dávid szerint a kormány a szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és jogszabályokat már az országgyűlés elé terjesztette. A miniszter bírálta az előző kormány uniós politikáját, és úgy fogalmazott, a korábbi brüsszeli kampányok végül a magyar gazdaságot, a vasutat, az egészségügyet és a felsőoktatást hozták nehezebb helyzetbe. Tüntetést szervez csütörtök estére a Fidesz-KDNP a Sándor Palota elé a Tisza kormány alaptörvény módosítási terve ellen, írta az Infostart. Gulyás Gergely a Fidesz, valamint Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője arról beszélt, hogy szerintük nem maradhat szó nélkül a köztársasági elnök és az államfői intézmény megalázása, valamint az alkotmánybíróság átalakítása. Az ügyben Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke is megszólalt a közösségi oldalán. Azt írta, a Tisza minden határt átlépett. Szigorítja a rövid távú szálláskiadás szabályozását Józsefváros önkormányzata, hírta az itlakunk.hu. A kerületben a rövid távú szálláshelyek arányát a jelenlegi 3,5%-os szinten rögzítik, vagyis ezek száma nem növekedhet. Új Airbnb szállás csak akkor nyílhat, ha egy korábbi megszűnik. 2027. januárjától pedig ehhez a társasházi közgyűlés hozzájárulása is kell. A Palota negyedben és a Korvin negyedben 5%-os felső korlátot vezetnek be. A külső város részekben ennél alacsonyabb 1-2%-os határ lesz érvényes. A társasházakon belül legfeljebb 20% lehet a rövid távú szálláshelyek aránya. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, valamint 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. közölte a katasztrófavédelem. A beavatkozás összesen 151 települést érint. A szakemberek a lakott területeken platós járműre szerelt permetező berendezésekkel dolgoznak majd. A készítményt nagyon alacsony dózisban az esti és éjszakai órákban juttatják ki, így a tájékoztatás szerint nem jelent veszélyt az emberekre, a házi állatokra és a méhekre sem. A katasztrófavédelem arra is felhívta a figyelmet, hogy több helyen terjednek az inváziós fajok, köztük az ázsiai tigris szúnyog, amely nappal is támadhatja az embert. Július 1-től augusztus végéig ismét ingyenes szabadtéri koncertekkel várja az érdeklődőket a Zenélő Budapest program sorozat. A Budapest szerint a fellépések a Budai Várban, a Várkert Bazárban és a Kossuth téren lesznek, többek között klasszikus jazz és népzenei előadásokkal. A koncertek minden alkalommal délután 5 órakor kezdődnek, előzetes regisztráció nélkül látogathatók. A program sorozat célja, hogy a nyári hónapokban ingyenes kulturális élményt kínáljon a fővárosiaknak és a turistáknak egyaránt. Változékony az időjárás, délután is kitart a szeles és túlnyomóan napos idő a megnövekvő felhőzet mellett. A munkából hazaindulók helyenként futó záporokba futhatnak bele a vételkörzetünk legtöbb területén. Itt Budapesten, a fővárosban és a stúdióból kitekintve éppen láthattunk néhány záport. A szél csak az esti órákra mérséklődik, a délutáni legmagasabb hőmérséklet pedig 29-30 fok lesz.
10: M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében terelés kiépítési munkák miatt lezárták. Mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. A torlódás miatt az autósok az 1-es főúton próbálják kikerülni az eseményeket, amiatt a Győrből kifelé vezető szakasz is lassul torlódik. Két kamion ütközött össze az M43-as autópályán Makó térségében. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 42-es kilométernél a külső sávot továbbra is zárva tartják, úgyhogy nem megszokásból közlekedjünk ott se. Budapesten lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát, a Kossuth Lajos utca után csatornaépítés miatt a 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kálvin tér, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót, illetve a Soroksári úton is lezárták a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt mától a hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. De ott a megszokás legyen a mit fárerünk. Jó utat kívánunk mindenkinek, 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési info is.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Nem állunk meg, hanem törgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, hatalmas nagy köszönet, hogy délután is együtt rádiózunk. Még mindig van nálam 2 darab belépő, egyre a nyár legnagyobb budapesti koncertjei közül, úgyhogy tartsanak velem, Benson Boone-nal indulunk.
13: My name is Benson Boone.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: Itt a Sláger FM-en, ez volt a Foreigner és az I Want to Know What Love Is. Aztán mielőtt még tovább mennék, Harry Styles-szal szeretnék hozni a harmadik kerület lakosainak egy jó hírt, ugyanis állandó lakcímkártyával 10% kedvezményt kapnak a Csillaghegyi Árpád forrásfürdő és Székely Éva uszoda, a római strandfürdő és a pünköst fürdői strand napi belépőinek árából, ünnepnapok kivételével. A nyugdíjas kerületi lakosok a Szent Lukás gyógyfürdőben és a Csillaghegyi fürdőben, szeptembertől pedig a Szélius kert tanúszodában is kedvezményesen fürödhetnek. Emellett a végzős középiskolások az Útravaló program keretében az Óbuda applikációval egyszeri ingyenes belépésre jogosultak a római strandfürdőbe a 2026-os szezon hétköznapjain. Úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír, senki nem marad fürdő nélkül. A harmadik kerületben legalábbis helyi lakcímkártyával, és akkor most az egykori One Direction tag folytatja. Ez Harry Styles és az Aperture.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM, ez volt Michael Jackson, akiről most nemrégiben készült egy új film is, ezt is érdemes lehet megnézni, azt mondják róla, hogy nagyon eltalálták. Jó a sztori, jó az irány, és hogy lesz belőle egyébként egy második rész is, csupa jó visszajelzést olvastam ezzel a kapcsolatban, és nekem is tetszett egyébként, úgyhogy ez egy olyan film lehet, amit érdemes lehet felvenni a film bakancslistánkra, már hogyha van ilyen. Andrea Bocelli, David Guetta, illetve Megan Thee Stallion hozza hamarosan az idei labdarúgó világbajnokság egyik legnagyobb zenéjét annak örömére, hogy a tegnapi napon egy hatalmas nagy meccset játszott Anglia és Mexikó, amelyből Anglia került tovább, és ők mehetnek tovább a negyed döntőbe, úgyhogy hamarosan kiderül majd, hogy ki fog játszani rajtuk kívül, melyik csapat, melyik nemzet válogatottjai. Az időjárási és közlekedési infók most derülnek ki, utána pedig hozom ezt a FIFA VB dalt, melynek címe DNA, More Than a Game, itt a Sláger FM-en, ezzel folytatjuk hamarosan. So

0: A délután második felében is a napsütés és a felhő átvonulásoké a főszerep. Az elszórt záporok után az utak többsége már gyorsan szárad, az északnyugati szél csak fokozatosan, az esti óráktól veszít majd az erejéből. Addig az erős lökések miatt vezessenek óvatosan. A mai napra várt csúcsérték 30-31 fok körül alakul majd, illetve az éjszakai órákban már száraz, tiszta idő várható, a levegő pedig végül egészen 18 fokig hűl le a hajnali órákra, ami kellemes felfrissülést hoz majd.
1: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében terelés kiépítési munkák miatt lezárták mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. A torlódás miatt az autósok az 1-es főúton próbálják kikerülni az eseményeket, emiatt a Győrből kifelé vezető szakasz is lassul torlódik. Két kamion ütközött össze az M43-as autópályán Makó térségében. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 42-es kilométernél a külső sávot továbbra is zárva tartják, úgyhogy ne megszokásból közlekedjünk ott se. Budapesten lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát, a Kossuth Lajos utca után csatornaépítés miatt a 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kálvin tér, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót, illetve a Soroksári úton is lezárták a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt mától a hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. De ott se a megszokás legyen a mit fárerünk. Jó utat kívánunk mindenkinek, 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, de jöhetnek az önök közlekedési infó is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, illetőleg négytől kis Kata, búgó hangja, aki megérkezett. Szervusz, Kata, mondjuk neked valami nagyon érdekeset?
1: Mondj!
0: Na, a Lági szülinapja.
1: Ó, Ali, ne bukta

0: Valószínűleg fals információ.
1: Mennyi? 26?
0: Szerintem azzal így kiegyeznék, aha.
1: Na, jó.
0: Bár nem tudom, a 20-as éveinkben olyan kis szeleburdik voltunk még. Ki hogy
2: nem tudom, én nem emlékszem.
0: Nem emlékszel. Régen volt.
2: Annyira régen volt.
0: Én szeretek amúgy a 30-as éveimben lenni, mert végre azt értem, hogy tudom, mit akarok. Ez a hallgatók elmondhatják, hogy kinek melyik volt a legjobb időszak. 20-as, 30-as, 40-es, vagy 50-es, vagy 60-as. Kinek melyik, ugye? Meséljék el nekünk.
2: Itt erről volt téma egyébként múlt héten a Sláger reggelben is, hogy múlt hét előtti hét.
1: Most nem hallgattad?
0: A tengerpartról. Kicsit szólt, de ezt pont nem hallottam.
2: Ők arra jutottak, hogy, vagyis hát nem ők jutottak erre, hanem kutatók jutottak arra, hogy 47 éves korában ér az ember a mélypontra.
0: A mélypontra? Jó, igen. Akkor még van időm.
1: Akkor még van, hogyha ha már most...
2: Én meg már túl vagyok a mélyponton, úgyhogy jók
0: az
2: vagyok.
0: Az jó, innen már meg vagy csak felfeled, Dani.
1: Jó volt ezt hallani, hogy mondtad, hogy most már ugye a 30-as éveidhez közeledve, 26 évesen, már tudod, hogy mit akarsz. Mit akarsz?
0: Egy kávét.
1: Na, jó.
2: Elmondani híreket, aztán hazamenni aludni, nem?
1: Igen. Így legyen. Jól van, köszönjük szépen. Áginak füle érjen bokájáig.
0: Köszönöm szépen.
1: Mondjuk már, hogy rád nézek, tényleg, ahogy telnek az évek. Egyre közelebb lesz a fület hozzá magától is.
0: Egyik kezeddel, Laci Mágyikkal elveszed, tényleg.
1: Köszönjük szépen a mai figyelmet. Innentől búcsúzunk a viszonthallásra.
0: A viszonthallásra.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: David Frey, Valery Szokoló, Sergej Malov, Motus és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
2: Mindig csak kívül.

0: Látod a Valeót a buszablakból? Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be, nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeo Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
1: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél leveg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fedezd fel a Demjéni Cascád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenkaszkád.hu.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM.
9: Köszönjük!
1: A reklám után!

0: Szakmai kerekasztalsorozatot indít az Egészségügyi Minisztérium. Sokan nem nyaralót, hanem állandó otthon keresnek a Balaton térségében. Július közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Kori vagyok. Szakmai kerekasztal sorozatot indít az Egészségügyi Minisztérium az ágazat megújítása érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a cél, hogy az egészségügyi szereplőkkel közösen alakítsák ki a hatékonyabb és kiszámíthatóbb működéshez szükséges fejlesztési irányokat. Az első egyeztetésen a gyógyszerügy, a klinikai vizsgálatok, az ellátási lánc és az orvostechnikai eszközök helyzete került napirendre. A következő hónapokban külön tárgyalnak majd a szakdolgozók helyzetéről, a bérezésről, a képzésről, valamint a szülészeti ellátás és a kórházi működés fejlesztéséről. A tárca célja a betegközpontúbb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb egészségügyi ellátás kialakítása. Egyre többen nem csupán nyaralót, hanem állandó otthont keresnek a Balaton térségében, derült ki az OTP ingatlan.hu elemzéséből. A szakértők szerint főként a home office-ban dolgozók és a nyugdíjasok választják a tóparti életet. Az ingatlanárak között továbbra is jelentős különbség van az északi és a déli part között. A prémium településeken, például Tihanyban a négyzetméter árak akár a 2-3 millió forintot is elérhetik. A panoráma továbbra is az egyik legfontosabb ármeghatározó tényező. A prémium ingatlanokra is van kereslet, bár ezek értékesítése hosszabb időt vesz igénybe. A vásárlók többsége nem helyi, hanem főként Budapestről és az ország más részeiről érkeznek. Sokan a Balatontól 20-30 kilométerre fekvő településeken keresnek kedvezőbb áru ingatlanokat, ahol az otthonteremtési támogatásokat is igénybe tudják venni. Veszprémben megemlékezést tartottak Aserman Ferenc halálának évfordulóján az Alsóvárosi temetőben. A rendezvényen felidézték a szabadságharc egyik kiemelkedő katonájának életútját és a Komárom ostroma során tanúsított helytállását. A megemlékezésen Gáspár Levente hangsúlyozta, hogy Aserman Ferenc a szabadságharc bukása után is a hazaszolgálatában maradt, és életének utolsó éveit Veszprémben töltötte. Az ünnepségen elhangzott Klapka György komáromi búcsú parancsa, majd a résztvevők virágokat helyeztek el a Honvéd altábornok sírjánál. A megemlékezés a szózat és a magyar takarodó hangjaival zárult. Újra elérhető a Bakony napi jegy a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a két város között a vonaton, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ismertette, a Bakony napi jeggyel két vármegyében is lehet utazni. Könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Cseszneckvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői Ősfenyves, Zirc vagy Pannonhalma. Kiemelte, a Győr-Veszprém vasútvonal önmagában is élmény. A vonat a Bakony szívében halad, alagutakon, hidakon és szűk íveken keresztül, olyan tájakon, amelyeket autóból nem lehet látni. Július 17-e és 19-e között rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. A budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i péntek esti nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Másnap a Sárik Péter triója a főszerep. Július 19-én a Jazzation énekegyüttes lesz a budapesti vonósok vendége. A fesztivál programjai a kastélytörténet és kvartettkoncert, valamint a kamarakoncertek kivételével ingyenesek.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Kimondottan borongós fölöttünk az ég is hasznos lehet az esernyő, és hogyha most indulnak haza a munkából, 24 fokot mutat mindössze a Sláger FM hőmérője. Holnap várhatóan ennél melegebb lesz, akár 33-34 fokig is felszaladhat a hőmérőben. A higanyszál viszont szeles, és megint csak felhős időben lesz részünk. A felhők közül csak néha kukkant majd ki a nap, úgyhogy napozni nem tudunk, viszont az esernyőre megint csak szükségünk lesz, mert csapadékot holnapra is ígérnek a szakemberek. Aztán ha elvonulnak, majd az esőfelhők a hét második fele már napsütésesebb lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Jönnek az utak hírei. Az M0-ás autót keleti szektorán az M5-ös autópálya felé történt egy baleset Maglód térségében. A 46-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Itt a kialakult torlódás meghaladta a 6 kilométert. A 77-es számú főúton pedig Veszprémtől nem messze Nemesvámos térségében három személyautó ütközött össze. A 3-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A fővárosban is történt egy baleset a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé a Damjanich utca előtt a belső sávban, úgyhogy itt is vigyázzanak nagyon. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
3: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, ugyanis jelenleg zavartalan a vasúti közlekedés az országban. A Budapesten áthúzódó felhőszakadás sem okoz jelenleg sehol fennakadást. A Veresegyházi vonalon hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 19-ig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat, többféle megállási rend szerint. Előre tervezett forgalmi változásokról, valamint a részletekről a mávcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Elstartol már is a sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kis Kata vagyok, és folytatódik a koncertélmények nyara is, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk. Bekészítettem Ava Max dalát, jön a My Head and My Heart, előtte azonban Alex Warrennel rajtolunk, forog a Fever Dream.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan benne, Olivia Dean, The Way Is Easy to Fall in Love című dala forgott. Ez pedig a sláger délután, és amikor leszakad az ég, akkor olyan jó bemenekülni például egy múzeumba, és amikor ilyen sötétre vált az idő, akkor igényeljük, hogy fény vegyen körbe bennünket. Na hát éppen ezért ajánlom önöknek a Koreai Kulturális Központot, ahol több mint 1400 sejemlámpás ragyogja be idén nyáron a tereket. A Korea fényei, Jinju sejemlámpásai című tárlat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény és térélmény nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és a kortárs koreai vizuális kultúrát, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen látogassanak el ide, és nézzék meg ezt a tárlatot, amely egyébként egész nyáron elkápráztat bennünket, szeptember 4-ig látogatható. Itt a Sláger FM-en pedig egész nyáron tart a koncertélmények nyara, tudják, bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér önöknek, akár Pitbull, akár Lenny Kravitz, akár Seal koncertjére, úgyhogy mindig legyenek résen. De most megyünk tovább a B-52s dalával,

0: everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I'm
1: strong. Radio. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Jonas Brothers muzsikált nekünk, aki az utóbbi években nem csak a színpadon, de a filmvásznon is izgalomban tartotta a közönséget. Egyébként jön a Rock Tábor 3 című film is, amelyben szintén a Jonas Brothers tagjai alakítják a fő karaktereket. No meg Demi Lovato, no de itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy meddig tart ez a mostani esős időszak, és szétnézünk az utakon is, hogyha tudnak, akkor ebben segítsenek. 0630 30 30 95 8, utána pedig Pink Panthers dalával megyünk tovább. A Zara Larssonnal közösen készített Stateside forog.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu. White Lab, a család laborja.
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
12: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
11: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
12: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
1: A reklám után.
0: Jön a meteorológiai előrejelzés itt a Sláger FM-en. A mai délutánunk is záporgósan, zivatargósan telik el, még ha ilyen kifejezés nem is nagyon létezik a magyarban, de hasznos, hogyha van nálunk esernyő, és hát holnapra is felhős napos időt ígérnek a meteorológusok, záporok, zivatarok frissíthetik a levegőt. A reggeli 18-19 fokot pedig délután 33-34 fok követi majd, és továbbra is élénk lesz a légmozgás, úgyhogy akik érzékenyek a szélre, azok számítsanak rá, hogy holnap is előfordulhat emiatt fejfájás. A következő front egyébként majd szerdán ér el bennünket, az kitisztítja a légterünket, és a hét második fele már kevésbé lesz felhős és csapadékos. Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Sajnos történt egy baleset a Soroksári úton befelé a Vágóhíd utca előtt a belső sávban, úgyhogy itt torlódik a forgalom, és tart még a helyszínen és a Dózsa-György úton is, a Kerepesi út felé a Damjanics utca előtt a belső sávban volt korábban egy baleset, és beindult a délutáni csúcs, a Szél Kálmán tér környékén, a Margit körúton, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Műegyetem rakparton, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra akadozik a haladás, de sokan hajtanak a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, valamint a Rákóczi úton a Blahalujza térnél. Városon kívül pedig az M0-ás autóút keleti szektorán volt egy baleset, az M5-ös autópálya felé Maglód térségében, a 46-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, és arra, hogy mindegy 6 kilométer itt a torlódás, de volt egy baleset a 77-esen, nem messze Veszprémtől, Nemesvámos térségében, itt három személyautó karambolozott, a 3-as kilométernél egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, körültekintően, és vigyázzanak, le ne csapják a gyalogosokat vízzel.
13: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Westlife dala, az Uptown Girl, és mivel mindjárt 5 óra lesz, egészen pontosan 9 perccel járunk 5 óra előtt, érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de még a hírek előtt virágba borulunk, hiszen sétálunk egyet Justin Bieberrel egy 100-szor szépekkel teli réten. Jön a Daisies, de előtte a Magna Cum Laude-tól szól a Gyerünk Tavasz!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
1: Laci, mi történt?
2: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
1: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuper áron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
3: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu
4: Lakást keres Budapest.

0: Esten. Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
1: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Foodporton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjencascade.hu.

0: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
1: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Véleményezhető a kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatási terve. Két budapesti kerületben is lesz szúnyoggyérítés a héten. Az esztergomi bazilikánál kétszer magasabb szélerőművek épülhetnek Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány társadalmi egyeztetése bocsátotta azt a tervezetet, amely szerint 400 ezer hátrányos helyzetű gyermek kaphatna 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást két részletben. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár utalná augusztus 24-ig, a második 50 ezer novemberben utalvány formájában kapnák meg. A tervezetet július 10-ig bárki véleményezheti. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, valamint 11 megyében, köztük Bács-Kiskunban, Baranyában, Békésben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Csongrád-Csanádban, Hajdubiharban, Hevesben, Jász-Nagykun-Szolnokban, Komárom-Esztergom vármegyében, Pest vármegyében és Tolnában végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést. Összesen 151 településen dolgoznak a szakemberek az esti és éjszakai órákban alacsony dózisú permetezéssel. A beavatkozás nem veszélyes sem a méhekre, sem az emberekre. A legtöbb érintett település sem már inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyogok terjedése észlelhető. A Budakeszi úton új buszsávot alakítanának ki a forgalmi sávok átrendezésével, hogy gyorsabbá és vonzóbbá tegyék a közösségi közlekedést, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy most közzétett videóban. A jelenleg kétsávos útszakaszon a sávok újraosztásával jönne létre a buszsáv, amely a Dénes utcától indulna és a Széll Kálmán térig biztosítana zavartalan haladást. A tárcavezető szerint a buszok ma ugyanúgy torlódnak, mint az autók, ezért nem jelentenek valódi alternatívát. A beruházás több évig tarthat és jelentős költséggel jár, a kivitelezés idején pedig átmeneti korlátozásokra kell számítani. A fejlesztés a számítások szerint a reggeli csúcsban akár 20 perccel rövidítheti az utazási időt. Jogerős építési engedélyt kapott a Green Energy Investors ZRT első szélerőmű parkja Banán, ahol 4 egyenként 7,2 megawattos, 170 méteres lapátátmérőjű és 215 méter magas turbina épülhet. A tervezett szélerőművek az esztergomi bazilikánál kétszer magasabbak lesznek. Ez a beruházás egy közel 550 megawattos országos fejlesztési program első lépése, amely Gyurmoson, Sopron, Komárom-Esztergom és Vasvár megyében összesen 16 települést érint, és 70 korszerű szélturbina telepítésével számol. A projekt szigorú természetvédelmi feltételek mellett valósul meg, több mint egy éves madár és denevér monitoringgal. Ezek eredményeit felhasználták a környezeti hatástanulmányok elkészítéséhez és a szükséges természetvédelmi intézkedések kidolgozásához. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette a Steinl-Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attilát, és bejelentette, hogy a várkapitányság új vezetési struktúrában működik tovább. Mindkét szervezet irányítását Ambrus György építőmérnök veszi át, aki korábban a Budapest Fejlesztési Központban dolgozott és vezető szerepet vállal több nagy projektben, köztük a Diákváros mestertervében, a MOME Campus fejlesztésében és az atlétikai központ megvalósításában. A Fejér megyei Sóstó vadvédelmi központba egyetlen nap alatt közel 80 állat, többségük fecskefióka került be. A kánikulában gyakori, hogy a fészkek túlmelegedése miatt a fiókák kiesnek és emberi segítség nélkül nem maradnának életben. A szakemberek szerint sértetlen fiókát vissza lehet tenni a fészekbe, más esetben árnyékos, biztonságos helyen kell ideiglenesen megóvni őket. A hőségben kiemelten fontos a friss ivóvíz kihelyezése a kertekben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
4: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Nem csak az időnként újra és újra nekikezdő eső, de a megélénkülő légmozgás is nehezíti most az életünket. Mindössze 22 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és hát holnapra is változóan felhős napos időjárásban reménykedhetünk, inkább a felhők lesznek egyébként túlsúlyban, csak néha kukkant ki közülük a nap, és csapadékra is kell számítani több ütemben. Reggel 18-19 fok lehet, délutánra pedig 33-34 fokot ígérnek, az egyre melegebb időben pedig megint fülletté válhat a levegő, úgyhogy erre készüljenek. A következő front pedig majd szerdán éri el térségünket, az viszi el az esőfelhőket, és a hét második felében már inkább a napsütésé lesz a főszerep.
5: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
4: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Egy teherautó rakománya az útra borult az M0-ás autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Maglód térségében. A 47-es kilométernél lezárták a külső sávot, a kialakult dugó mintegy 10 kilométeres. Az ellenkező oldalon, de szintén a keleti szektorban több jármű ütközött össze Gyál térségében. A 34-es kilométernél a belső sávot zárták le, itt 3 kilométeres a torlódás. A fővárosban baleset nehezíti a haladást a Soroksári úton befelé a Vágóhíd utca előtt a belső sávban. Itt torlódik a forgalom, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú haladásra számítsanak a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Tököli úton befelé a Barostértől, illetve a Pesti alsó rakparton is a Lánchíd közelében és a Margit hídtól délre. Figyeljenek arra is, hogy a 10. kerületben a Doba utcában a Gép utcánál félpályás az útzár, mert elektromos közművet építenek, és sávlezárás fogadja az autósokat a 2. kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: A Sláger délután folytatásában pedig már is csatlakozik hozzánk Bruno Mars, hogy feldobja a délutánunkat. I Just Might című dalára szerintem még a nap is kisüt, de előtte Tom Grennan-től szól a Little Bit of Love. Én pedig Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Elton John dallal szólt, ez volt az I'm Still Standing itt a Sláger FM-en. Azt mondják a meteorológusok, ugye, hogy a hét második felében már kevesebb lesz az eső és több lesz a napsütés. Hát remélem, hogy ez tényleg így lesz, mert szombatra egy szabadtéri programot szeretnék önöknek ajánlani, hiszen Érden is megnyitotta kapuit a Plédes Piknik mozi, ezen a hétvégén szombaton pedig egyik kedvenc zenés filmünket nézhetjük meg itt letelepedve egy plédre, a Mamma Mia-t, és együtt énekelhetjük Meryl Streep-pel, Amanda Seyfrieddel, Pierce Brosnannal, Colin Firth-el a kedvenc Abba slágereinket. A filmet szerintem mindenki ismeri, akár csak az Abba slágereit. Jól esik majd megnézni az érdligeti záportározó szabadidőparkban szombaton este. A szervezők azt kérik, hogy plédet mindenki vigyen magával. A vetítés egyébként ingyenes, viszont rossz idő esetén elmarad, hát ezért is remélem, hogy esőmentes lesz majd a szombat esténk. Itt a Sláger FM-en pedig továbbra is záporoznak ránk a legnagyobb slágerek. Gudics Máté érkezik, és a mellékhatásaképpen múlt héten mutatta be itt a Sláger FM-en a Sláger reggelben legújabb dalát. Előtte azonban a Maroon 5 újdonságát hallgatjuk meg. Jön a Heroin!

0: Érosz Ramazotti és Tina Turner dala forgott, ez volt a Cosa della Vita itt a Sláger FM-ön. Ugye nemrég volt egy hatalmas felhőszakadás, amit óriási villámlás és mennydörgés kísért, na hát mindez sehol nincsen Felíciához képest. Képzeljük, a budakeszi vadaspark aprócska mentett vadmacskája megkapta az első oltását, ami ellen olyan hangosan tiltakozott, hogy az elképesztő fújt, kapálózott, és úgy morgott ez a picike vadcica, mint egy igazi oroszlán. Nem volt kegyelem, egészsége érdekében meg kellett kapnia a védőoltást. No de itt a Sláger délutánban már is megnézzük, hogy mikor jön a következő zivatar, és az utakon is szétnézünk, utána pedig jön My Smith és a Stargazing. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Azt mondják a meteorológusok, hogy az éjszakai órákban talán már nem érkezik záporeső zivatar, sőt, néhány órára akár ki is derülhet az ég, és gyönyörködhetünk majd a csökkenő félholdban. Holnap azonban inkább a felhőké lesz a főszerep, és hasznos, hogyha van nálunk esernyő, mert eleredhet az eső, gyakorlatilag reggeltől egészen kora délutánig lóg majd az eső lába, akkor jön majd derülés. A hőmérséklet értékek azonban kimondottan nyáriasan alakulnak majd, reggel 19-20, délután pedig 33-34 fok várható. Futunk egy kört a városban, megnézzük, hogy mi a helyzet a közlekedésben. Baleset nehezíti a haladást a Kossuth Lajos utcában, a Múzeum körút előtt a belső sávban, az M3-as autópálya bevezető szakaszán pedig a belváros felé a Szent Mihályi úti lehajtó után egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott, 2-3 km itt a torlódás. Az egyes számú főúton Biatorbágy térségében szintén történt egy baleset, a 13-as kilométernél félpályás az útzár, az M0-as keleti szektorán pedig az M5-ös autópálya felé Maglód térségében egy teherautó rakománya borult az útra, a 47-es kilométernél a külső sávot lezárták, 10 kilométeres a kialakult torlódás, ez pedig már az M31-es autópálya forgalmára is kihat. Vissza a fővárosba, a 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé a Királyhágó utca előtt mától csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt, a Hungária körúton pedig villamos pályakarbantartása miatt a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, csak is egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni, úgyhogy itt is vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Lola Young Dallastól, ez volt a Messzi, és derülni kezdett az ég, viszont azt mondják a meteorológusok, hogy jön még utánpótlás esőből, úgyhogy még ne tegyék el az esernyőket, de hamarosan bővebben is beszélünk az időjárásról. Előtte azonban meghallgatjuk a friss információkat, és még a hírek előtt belefér az óránkba a Follow the Flow dala, a Maradok távol érkezik, a következő órában pedig már kezdődik a kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek. 0630303095 a számunk.
1: Bám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az

0: Dubai és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
2: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
3: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Szigorítaná a gyerekek elrollerezését és trambulinozását a Betesda kórház főigazgatója. Balatonfüred továbbra sem szeretne gyors éttermet. Veszprém vármegyében élnek az ország legboldogabb emberei. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Szigorítaná a gyerekek elrollerezését és trambulinozását Velkei György János, a Betesda gyermekkórház főigazgatója. Egy interjúban elmondta, naponta 5-10 olyan gyereket látnak el, aki elektromos rollerrel szenvedett balesetet, sokszor súlyos törésekkel vagy koponyasérüléssel. A gyermekgyógyász szerint a 14 év alattiak számára az új kreszben be kellene tiltani az e-rollerek használatát. Emellett úgy véli, 6 éves kor alatt a trambulinozást sem lenne szabad, később pedig egyszerre csak egy gyermek használhatja kötelező védőháló mellett. A szakember szerint a cél a súlyos, gyakran megelőzhető balesetek számának csökkentése. Balatonfüred továbbra sem szeretne gyors éttermet, de egy nemzetközi lánc új éttermet nyitna a városban, ami ellen a helyi önkormányzat határozottan fellép. Bóka István polgármester közölte, hogy továbbra sem szeretnének multinacionális gyors éttermet a balatonparti településen, mert szerintük a város egyediségét a helyi éttermek, kávézók és családi vállalkozások adják. Bár a láncot nem nevezte meg, bejegyzésében egy KFC logó is szerepelt. Az önkormányzat már egyeztetett a Tesco képviselőivel, és közös tárgyalást kezdeményez a beruházóval, valamint a Balatonfüredi Turisztikai Egyesülettel. A városvezetés hangsúlyozta, jogi lehetőségei korlátozottak, de szeretnék megőrizni Balatonfüred sajátos arculatát. Mozgalmas hétvégén vannak túl a balatoni vízimentők, több életmentő beavatkozásra is szükség volt. Balatonalmádinál az erős északi szél egy vízibiciklit és két szápot sodort el. A bajba jutott 9 embert a Rupert mentőhajó személyzete épségben partra vitte. Tihany közelében egy rosszul lett vitorlázót kellett kórházba szállítani. Emellett motorhibás és homokpadra futott hajók mentésében is közreműködtek a szakemberek. A déli parton Balatonlellén egy vízben rosszul lett fürdőző újraélesztéséhez riasztották a vízimentőket. A strandi vízimentő azonnal megkezdte az életmentést, amelyet a mentőszolgálat munkatársaival közösen sikeresen fejeztek be. A beteget stabil állapotban szállították kórházba. A legtöbb riasztást a hétvégén az erős szél okozta a Balatonon. Veszprém vármegyében élnek az ország legboldogabb emberei, legalábbis több hazai kutatás szerint. Az ELTE boldogság térképe és egy 2025-ös országos felmérés egyaránt az első helyre sorolta a vármegyét, ahol az itt élők átlagosan elégedettebbnek érzik magukat az életükkel, mint az ország más részein, írja a Vehír. A szakértők szerint a boldogságot nem csak az anyagi helyzet befolyásolja, hanem az egészség, a biztonságérzet, az emberi kapcsolatok és a lakókörnyezet is. Sokan úgy vélik, hogy a Balaton és a Bakony közelsége, a gazdag kulturális élet, a természeti környezet és az erős helyi közösségek is hozzájárulnak ahhoz, hogy Veszprém vármegye évek óta az ország legboldogabb térségei közé tartozik. Augusztus 8-án ismét megrendezik a Sárkányhajókupát a Balatonfüredi Tagore sétánynál, az Európa Sport Régiója 2026 programsorozat részeként. A szervezők ingyenes részvételi lehetőséget kínálnak amatőr csapatoknak, baráti társaságoknak, cégeknek és sportegyesületeknek. A versenyzők sprint és maratoni futamokban mérhetik össze tudásukat, a hajókat, a felszerelést és a kormányosokat pedig a rendezők biztosítják. A csapatoknak legalább 16 evezősből és egy dobosból kell állniuk, a vegyes kategóriában pedig minimum 8 női versenyző részvétele kötelező. A nevezési határidő július 28-a. A résztvevők a verseny előtti napon edzésen is kipróbálhatják a hajókat. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő órákra. Nos, egyelőre derülni látszik az ég, viszont az esti éjszakai órákban még jöhet csapadék, aztán megint kiderül, de hajnalra megint beborul az ég, és reggel szemerkélő esőben indíthatjuk a napunkat. 19-20 fok lesz mindössze korra reggel, délutánra azonban 33-34 fokot ígérnek, úgyhogy holnap már a mainál melegebb lesz, legalábbis elvileg. A napot azonban csak nagyon ritkán látjuk majd előbukkanni a felhők közül, egészen a kora délutáni órák. Onnantól kezd majd felszakadozni a felhőzet. Szerdán jön az újabb hidegfront, ami, ha minden igaz, elviszi az esőfelhőket, úgyhogy a hét második fele napsütésesebb lesz majd. Nézzük, mire számíthatnak az útrakelők. Az M0-ás autóúton történt egy baleset, egy teherautó rakománya borult az útra a keleti szektorban, az M5-ös autópálya felé Maglód térségében. A 47-es kilométernél lezárták a külső sávot, 10 kilométeres a torlódás, ami kihat az M31-es autópálya forgalmára is. Az M3-as bevezető szakaszán a belváros felé a Szent Mihályi úti lehajtó után egy személyautó a belső szalagkorlátnak ütközött, a 10-es kilométernél a belső sávon veszteg el a jármű, és 2-3 kilométer itt a torlódás, és történt egy baleset az 1-es főúton is Biatorbágy térségében, a 13-as kilométernél félpályán tud csak haladni a forgalom. A fővárosban még tart a délutáni csúcs, és nehezíti az autósok dolgát, hogy a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt lezárták, a hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani. A második kerületben a Pusztaszeri úton is sávlezárás van, felfelé az Alsó-Zöldmáli út előtt itt a vízvezetéket javítják, az 5. kerületben pedig lezárták a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után a csatorna átépítése miatt. Figyeljenek erre is, és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a kívánság műsor, úgyhogy mostantól önöké a terep. Miki azt írja, sziakat, a dobd fel a délutánt egy Avicii számmal, jön a Levels. Előtte azonban Lina kérése teljesül. Sziasztok, Kinga barátnőmnek gratulálok a sikereihez, és küldöm neki Shabuzé a Barsongját.

George Michael dala forgott, ez volt a Freedom itt a Sláger FM-en, és önökre van bízva, hogy mit kezdenek a zenei szabadsággal. Kérjék a kedvenc dalaikat itt a Kívánság műsorban, egészen este 8-ig igyekszem a kéréseket teljesíteni. Viszont mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, a jazz rajongókat invitálnám meg egy sétára, hiszen Újlipót város kapujában díjmentesen látogatható jazz koncerteket hallgathatunk júliusban. A Budapest Jazz Club és a Kult 13 együttműködésének köszönhetően a Bartók Konzervatórium és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jelenlegi és volt diákjai lépnek fel a Hollán Ernő sétáló utcán péntekenként 6 órától 2 órán át muzsikálnak majd nekünk, és teszik hangulatossá a péntek délutáni kora esti andalgásunkat. Ezen a héten a Jugrész és Scheller Ákos duó muzsikál majd nekünk, tehát pénteken este 6-tól ott a helyünk a Hollán Ernő sétáló utcán. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük az üzeneteket. Sziasztok, Vanda vagyok, nagylányomnak Gyöngyének szeretnék küldeni egy számot Geszti Pétertől a Mindenki legyen rohadt gazdagot. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Oké, már is érkezik a dal Gyöngyinek. Barbie pedig azt írja, szia Kata, kolléganőmnek Trixinek szeretnék küldeni egy számot, amiért ma tartotta a frontot helyettem is, a Pointer Sisters Jump című slágerét. Köszi szépen, igazán nincs mit, Trixinek szól a dal.

0: Kezdtid a forgot, ez volt a mindenki legyen rohadt gazdag itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, egészen 8-ig teljesítem a kéréseket, Ortutai Dóri pedig az én kérésemet teljesítette. Te jött ide a stúdióba egy izgi kis hírrel, szia!
1: Szia, Katám, hát itt vagyok. Nos, hallottál-e már csíkszedő varjakról?
0: Csíkszedő varjak. Nem, még nem. Nem mondod, hogy csíkszedő varjakról hoztál hír?
1: Igen. Svédországban van egy startup cég, amely varjakat jutalmazó automatát állított hadba. Ennek az a lényege, hogy van benne egy kamera, és hogyha egy varjú felszedett egy csíket, és azzal oda megy ez az automatához, be is dobja ide, akkor a szerkezet földi mogyoróval jutalmazza a varjat. Képzeld el, hát hogy tudjuk, hogy a varjak borzasztóan intelligensek, és ami szép ebben a dologban az, hogy őket nem kellett képezni, tehát rájöttek maguktól, hogy hogyan működik ez a rendszer, és van, hogy több csikket is bedobnak ebbe az automatába, és akkor nyilván több mogyorót kapnak.
0: De jó!
1: Bizony! Ezáltal a város is tisztább, az állatok is jól laknak, mindenki jól jár ezzel.
0: Hát ez nagyon jó.
1: Tök jó ötlet, igen.
0: De jó lenne, hogyha itt Budapesten is megvalósulna valami ilyesmi. Azt hiszem, hogy itt is lenne mit felszedni.
1: Nem csak csíkeket, sok mindent, igen.
0: Dóri, nagyon szépen köszönjük. Te pedig szedegesd a morzsákat, hírmorzsákat, és aztán csokorba kötve gyere vissza velük 7 órára.
1: Összefűzöm őket.
0: Oké. Mi pedig megyünk tovább Hosier Too Sweet című dalával. Zsani szeretné ezt a dalt meghallgatni.

0: Itt a Sláger FM-en jön a meteorológiai előrejelzés. Az egyik hetünk túl meleg, a másik hetünk túl hideg, hát ez a hét nem indult valami fényesen, még hatalmas zivatart is kaptunk. Nézzük, mit ígérnek a folytatásban a meteorológusok. Szerdán jön egy újabb időjárási fordulat, egy újabb hideg front érkezik, és megint csak megállítja majd a melegedést, de holnap változóan felhős napos időre számíthatunk, inkább felhőből lesz több, mint napsütésből, a hőmérséklet csúcsértéke 33-34 fok körül alakulhat, bár amennyi felhőt meg esőt ígérnek holnapra, én azért ebben egy kicsit kételkedem, szerintem ez alatt marad majd a napi hőmérsékleti csúcs, legyen önöknél esernyő, és biztos, ami biztos, egy legyező is. Nézzük, hogy áll a forgalom. Még tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonalon, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, illetve a Tököli úton is befelé a Barostértől. Az M0-áson korábban egy teherautó rakománya borult az útra a keleti szektorban, az M5-ös autópálya felé Maglód térségében, a 47-es kilométernél lezárták a külső sávot, itt még mindig 10 kilométeres a torlódás, ami az M31-es autópálya forgalmára is kihat. Szigetszent Miklós térségében pedig szintén az M0-áson, ugye ez a déli szektorban van, két személyautó ütközött össze. A 21-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás itt is 3 kilométer. Vissza a fővárosba, a 10. kerületben a Doba utcában, a Gép utcánál félpályás az útzár elektromos közműépítés miatt. Holnap reggelig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között. Útépítés miatt ezt követően pedig ismét egyirányosítják majd a Róbert Károly körút a Kartács utcáig, a Hajdú utcát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger, szintén régi átdolgozása az Irézsőrnek köszönhetően. Ez volt a Take a Chance on Me itt a Sláger FM-en. Ez pedig a kívánság műsor, ahol önök előtt a lehetőség, hogy kérjék a kedvenc dalaikat, de mielőtt tovább megyünk, irány a cirkusz, hiszen jön a cirkuszok éjszakája a fővárosi nagy cirkuszban. Ugye mindennek van már éjszakája, a szaunáknak, az állatkerteknek, a múzeumoknak, sőt a sportoknak is, de van a cirkuszoknak is. Július 11-én szombaton rendezik majd meg a fővárosi nagy cirkuszban ezt a különleges eseményt, ahol egy közel 4 órás, felejthetetlen cirkuszi élményben lehet részünk. A cirkuszok éjszakáján amellett, hogy megnézhetünk egy előadást, a kulisszák mögé is bepillanthatunk majd, de egyéb izgalmas meglepetéssel is készülnek a szervezők, úgyhogy ne hagyják ki. Én pedig már is teljesítem Laci kérését. Kedves Kata, a feleségemnek, Annának szeretnék küldeni egy Kowalski számot, és üzenem neki, köszönöm, hogy van nekem, nélküle semmire sem mennék. De szép üzenet, oké, már is érkezik a dal, Tünde pedig azt írja, sziasztok, 2 hét szabadság után ma már túlóráznom kell, úgyhogy magamnak küldöm a The Bangles Manic Monday című számát. Hú, 2 hét szabadság után nagyon nehéz visszarázódni a munkába, úgyhogy már is szól a dal, hát ha segít.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élőzenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
7: Chocolate Brown Solarium.

0: piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Ősszel kezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása. Független vizsgálatot kérnek a taxisok a BKK személytaxi felügyeleti rendszeréről. Tovább folytatódik a nosztalgia szezon a főváros útjain. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményben visszautasította a sajtóban megjelent állításokat, miszerint nem valósított volna meg a beérkezett állami forrással megegyező műszaki tartalmat. A társaság szerint 2025-ig 700 km gyorsforgalmi út burkolatát cserélték több rétegben, 2,5 millió tonna aszfaltot felhasználva, és 315 hidat, valamint 68 pihenőt újítottak meg. Az Országos Közúti Adatbank adatai alapján az 5 évnél fiatalabb burkolatok aránya 24,6%-ról 66%-ra nőtt. A társaság az elmúlt év végéig nettó 673 milliárd forintot kapott az államtól, amelyet teljes egészében a 13 gyorsforgalmi út fejlesztésére fordított. A koncessziós szerződés alapján a következő 10 évben 299 km bővítés és 279 km új gyorsforgalmi út építése zajlik. Köztük az M1-es autópálya teljes pályabontással járó fejlesztése, valamint az M7-es, az M200-as és az M3-as előkészítése. Fontos mérföldkőhöz érkezett a budai fonódó villamos hálózat második üteme. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges 32,32 milliárd forintos uniós forrást. A fejlesztés új 2,8 kilométeres, kétvágányú villamos vonalat hoz létre a Szentgellért tér és a Budafoki út Dombóvári út térsége között, 7 párakadálymentes megállóval, füvesített pályaszakaszokkal, új rakparti sétánnyal és páros infrastruktúrával. A beruházás javítja a kötött pályás kapcsolatot a Kopaszigát és a Budapart, az Infopark és az egyetemi kampuszok felé, és kapcsolódik az egyes villamoshoz és a Nádorkert új vasúti megállójához. A kivitelezés ősszel indulhat, a befejezés 2029 végére várható. A taxisok érdekvédelmi szervezete teljes körű független vizsgálatot kezdeményezett a Budapesti Közlekedési Központ személytaxi szolgáltatást felügyelő rendszerével kapcsolatban. Nyílt levélben fordultak Karácsony Gergely főpolgármesterhez és a fővárosi frakcióvezetőkhöz, miután a június 15-én elküldött szakmai megkeresésükre nem kaptak érdemi választ. A szervezet kéri a taxitek alkalmazás jogi és szakmai felülvizsgálatát, a hatósági jel meghatározásának áttekintését, a kötelező taxiszemlék vizsgálatát és a rendszeres szakmai egyeztetések visszaállítását. Az Előadó Művészi Jogvédő Iroda Egyesület idén 2,3 milliárd forint jogdíjat fizet ki 160 ezer hazai és külföldi előadónak. A rádiós televíziós jogdíjak több mint 1,3 milliárd forintot tesznek ki, a streaming közel 600 milliót, a Magyar Rádió felvétele 230 milliót, a háttérzenék pedig 130 millió forintot. Az Előadó Művészi Jogvédő Iroda Egyesület idén először szűri ki a mesterséges intelligencia által generált zenéket, mivel jogdíj csak emberi teljesítmény után jár. Ebben a hónapban tovább folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. A főváros ikonikus villamosai, autóbuszai és trolibuszai a nyár közepén is várják az utasokat. A hétvégéken a Dunaparti panorámát kínáló nosztalgia villamosok, vasárnaponként pedig a legendás Ikarusz buszok idézik fel a fővárosi közösségi közlekedés múltját, de a nosztalgia trolik sem maradnak a garázsban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
7: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Holnap változóan felhős lesz fölöttünk az ég, inkább felhőből lesz több, illetve eső is érkezik, és a légmozgás is megélénkül majd napközben. Így készüljünk. Reggel 19-20 fokban indulunk otthonról, délutánra pedig 33-34 fokot ígérnek, szóval meleg lesz, és hát ugye az esővel együtt ez igen párás időt eredményez. Majd aztán szerda hajnalra érkezik egy hideg front, ami miatt megint csak megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos gomoly felhős időre számíthatunk, kisebb eső, záporok helyenként azért előfordulhatnak, a hőmérséklet csúcsértéke pedig szerdán, sőt csütörtökön és pénteken is úgy tűnik, hogy 30 fok alatt marad majd. És hozom a híreket az utakról. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé Szigetszent Miklós térségében két autó ütközött. A 21-es kilométernél lezárták a külső sávot, itt 3 kilométeres a torlódás. Az M0-as keleti szektorán pedig az M5-ös felé Maglót térségében is volt egy baleset, itt 10 kilométeres a torlódás, mert a 47-es kilométernél lezárták a külső sávot. A fővárosban lassan lecseng a délutáni csúcs, viszont arra figyeljünk, hogy lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utcánál csatorna átépítés miatt, ezért itt a 15-ös autóbusz terelve közlekedik, és nem érinti a Kálvin tér, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. Újpesten a Sporttelep utcában félpályás az útzár a Vadgesztenye utcánál, mert itt új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Figyeljenek arra, hogy a Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig a buszsávból tudnak tovább haladni. Vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Önök továbbra is a Kívánság műsort hallgatják és szerkesztik, írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Vera, Fatima ragyog a szívem című dalát választotta, azonnal indítom. Előtte azonban be a kérése teljesül, aki a Gossiptól a Move in the Right Direction-t küldi Ákosnak.

Ez volt a Banana Rámadal, a Vénusz itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, benne pedig még ebben az órában szeretném teljesíteni az önök kéréseit. Mielőtt a kívánságokkal repülnénk tovább, fölteszem a nagy kérdést. Tudják, hogy hazánkban mikor és hogyan történt az első feljegyzett közlekedési baleset? Nos, ha minden igaz, Törlei József volt az elkövető, aki 20 km/h sebességgel, jogosítvány nélkül szágoldozott a Rákóczi úton, és állítólag közben elsodort egy vétlen utcaseprőt, aki enyhe 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, szóval hazánk első közlekedési balesete szerencsére nem volt nagyon réves, no de többek közt erről is megtudhatunk többet, illetve a közlekedés biztonságról mindent azon a vadonatúj kiállításon, amely az Öveket becsatolni címet viseli, és amely a Közlekedési Múzeumban látható. Néhány héttel ezelőtt nyitotta meg a kapuit, és nem akar elrettenteni, nem akar megijeszteni, csupán bemutatja, hogy hogyan fejlődött, hogyan változott, hogyan alakult korról korra a közlekedés biztonság. Érdemes elmenni és megnézni, egészen október 31-ig látható a tárlat. Itt a Sláger FM-en pedig érdemes kérni a kedvenceket, mert igyekszem minden óhajt sóhajt teljesíteni. Szia Kata, szerelmemnek, barna hajú virágkontyos Brigittának üzenem, imádlak, küldenék neki egy számot. Ezt az üzenetet Jócó írta nekünk, hát akkor keressünk valami jó kis szerelmes dalt, jó? És Mesi kérését is teljesítem. Sziasztok, tegnap ünnepeltem a névnapom, a barátaimnak pedig, akik feledhetetlenné tették, küldeném a Spice Girls Wannabe című számát. Hát utólag is, Mesi, nagyon boldog névnapot kívánok neked. Jön a dal! Yo!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez itt a kívánság műsor. És közben ne feledjék, hogy tart a koncertélmények nyara is, úgyhogy azoknak a kívánságát is szeretnénk teljesíteni, akik koncertre mennének, például Seal, Lenny Kravitz vagy éppen Pitbull koncertjére. Tudják a számunkat, hogyha meghallják ezeket az előadókat énekelni, és hallják a felhívást is, akkor csörögjenek ide. Ha harmadikként kerülnek vonalba, és tudják a választ a kérdéseinkre, akkor mehetnek bulizni. No, de most menjünk tovább az üzenetekkel. Szia Kata, szeretném küldeni barátnőmnek, Adriennek a Solvave Valaki mondta a című dalát, mert most szakított és kicsit maga alatt van. Detti írta ezt az üzenetet nekünk. Nagyon furcsa, rengetegen szakítottak mostanában a környezetemben, nem tudom, hogy mi lehet. Lehet, hogy az asztrológusok tudnának erre magyarázatot adni. No hát Adriennek már is szól a Solvave dala.

0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en, hogyha szeretnének hétvégén napozni egy kicsit, strandolni, hát akkor már lesz rá lehetőségük, hiszen a hét második felére sok napsütést ígérnek a meteorológusok, és akkor megint csak melegedni kezd majd az idő, azonban a hét első fele még ilyen borongós, kicsit esős, kicsit napsütéses időben telik, holnap 32-33 fok lesz a legmelegebb, órákban viszont eső érkezésére is számíthatunk, szerdán pedig jön egy hidegfront, és pár napig megint 30 fok alatt marad a csúcs. Jönnek az utak hírei, a fővárosban most már egészen jól lehet közlekedni, túljutottunk a délutáni csúcson, viszont városon kívül az M0-áson még mindig két helyen is nagyobb bacskatorlódás fogadja az autósokat. Ugye a keleti szektorban az M5-ös felé Maglód térségében egy teherautó rakománya borult az útra, itt a 47-es kilométernél a külső sávban lezárva, a déli szektorban pedig Szigetszent Miklós térségében két személyautó ütközött össze, itt is a külső sávot zárták le. A fővárosban pedig az nehezítheti az autósok dolgát, hogy útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Pannónia utca, Balzak utca csomópontban felújítás miatt, a 15. kerületben a Rákos úton, a Rekettye utcánál útszűkület van, mert javítják a csatornát, a Szilágyi Erzsébet fasorban pedig befelé a Városmajor utcánál a gázvezetéket javítják, ezért lezárták a külső sávot, a Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból lehet csak tovább haladni. Jó utat kívánok, balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sheryl Crow dal volt nekünk zenei játszóterünkön. Ez a Sláger FM, és tart még a kívánság műsor, de már nem sokáig, úgyhogy ha még nem hallották ma este a kedvenc dalukat, akkor itt lenne az ideje, hogy írjanak egy SMS-t 0630303095, ami kitalálják, hogy mi az, amit hallani szeretnének. Addig ellátogatunk a 13. kerületbe, a Gyöngyösi sétányon kialakított játszótérre, mert ez olyan különleges, hogy ide mindenképpen el kell mennünk a gyerkőcökkel, ugyanis ökoszemléletű játszótérről van szó, ahol a természetes anyaghasználatra és a környezeti nevelésre is törekedtek a kialakításakor. Kicsik is, nagyok is egyaránt találnak itt játékot, és még a felnőttek is kellemesen érezhetik magukat. Van egy pici mezitlábas ösvény, ahol a talpunkat tornáztathatjuk. A nagyobbaknak van itt mászófal és rönkmászóka is, de vízi játékelemeket is találunk itt, ahol a legforróbb napokon is pancsolhatnak kicsit a gyerekek. Hát érdemes ellátogatni a Gyöngyösi sétány játszóterére. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük az üzeneteket, kik muzsikálnak nekünk a folytatásban. Hello, Sláger FM! Andinak üzenem, hogy minden oké, és küldöm neki Wolf Kati valamelyik pörgős számát. Eszti írta nekünk ezt az üzenetet, hát akkor legyen az erre táncolj. Már is érkezik. Drága Kata, szeretnék számot kérni a mai kívánságműsorban. A Teardrops-t a Womack & Womack-től. Ezt pedig Réka írta nekünk, úgyhogy ezzel a dallal megyünk tovább.

0: Ez volt Ray Dala itt a Sláger FM-en, a Where is My Husband lassan zárja az óránkat, hiszen mindjárt 8 óra, úgyhogy vége a kívánság műsornak. Én azonban nem búcsúzom önöktől, még a következő 2 órát is együtt tölthetjük. A kívánság műsor pedig holnap szintén 6 óra és 8 óra között jelentkezik majd, úgyhogy már most lehet küldeni akár holnapra az üzeneteket, de Gergő kérését azért még így utoljára teljesítem. Ő a Régi Nyár című dalt választotta is, küldi mindenkinek, aki szereti, úgyhogy érkezik még a hírek előtt dr. Béresék átdolgozásában.
1: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, dr. Béres és a Régi Nyár.

0: semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön náluk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel mosolyog.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA, xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az ordoguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
11: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.

0: Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás összege. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség. Augusztus 8-án sárkányhajó kupát rendeznek Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás összege. Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni. A pénzt nagyjából 400 000 gyermek után fizetik ki. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja a nyári időszakban megszaporodó közlekedési balesetek megelőzése. A rendőrség közlése szerint az autópályákon, főutakon és forgalmas csomópontokban folyamatosak az ellenőrzések. Emellett civil rendőrautók és alkoholszondás vizsgálatok is segítik a szabályszegők kiszűrését. A Balaton térségében a motoros rendőrök is jelen lesznek, a drónok pedig a legveszélyesebb útszakaszokat figyelik. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság szerint a korszerű sebességmérő eszközök és a légi megfigyelés hatékonyabbá teszik az agresszív sofőrök és a gyorshajtók kiszűrését. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat. Tűzcsapot nyitott meg a környékbeli gyerekek szórakoztatására egy férfi mosdós településen, ezért büntetőeljárás indult ellene, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a 29 éves férfi június 28-án nyitotta meg az utcájában lévő föld alatti tűzcsapot, de elzárni már nem tudta. A szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak mosdós, de a szomszédos Nagyberki település lakóházainak, közintézményeinek, több mint 2000 embernek a folyamatos vízellátását veszélyeztette. A rendőrök a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították és elfogták, majd előállították a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságra, és közérdekű üzem működésének megzavarása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Ezen a héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Július 10-e és 19-e között ismét borfalu költözik az Óváros térre, ahol mintegy 30 borászat és helyi borkereskedés közel 200 borral várja a látogatókat. A fesztiválon 10 napon át jazz koncertek, gasztronómiai különlegességek és családias hangulat gondoskodik a nyári élményekről. Az idei év újdonsága, hogy a nagy meleghez igazodva a borfalu és a koncertek egy órával később kezdődnek. Cserébe a kiemelt napokon éjfél utánig tartanak a programok. A kínálatban helyi és balatoni borászatok mellett kézműves ételek, hamburgerek, raklett, valamint bajorsör is szerepel. A fesztivál zárónapján a labdarúgó világbajnokság döntőjét óriás kivetítőn is követhetik a látogatók. Augusztus 8-án ismét megrendezik a sárkányhajó kupát a balatonfüredi Tagore sétánynál, az Európa Sport Régiója 2026 programsorozat részeként. A szervezők ingyenes részvételi lehetőséget kínálnak amatőr csapatoknak, baráti társaságoknak, cégeknek és sportegyesületeknek. A versenyzők sprint és maratoni futamokban mérhetik összetudásukat, a hajókat, a felszerelést és a kormányosokat pedig a rendezők biztosítják. A csapatoknak legalább 16 evezősből és egy dobosból kell állniuk, a vegyes kategóriában pedig minimum 8 női versenyző részvétele kötelező. A nevezési határidő július 28-a. A résztvevők a verseny előtti napon edzésen is kipróbálhatják a hajókat. A legjobbak érmeket és serleget nyernek. A szervezők szerint azonban a közös sportélmény jelenti majd a legnagyobb értéket.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne az Exotic Dallas volt, ez volt a Nézd rám tizedes. Én pedig Kiskata vagyok, és nagyon kellemes estét kívánok önöknek. Hogyha pedig az állatkertbe készülnek, akkor mindenképpen nézzenek szét a Vörös Pandák házatáján is, ugyanis képzeljék, a fővárosi állat és növénykertben a Vörös Pandáknál egy kis jövevény érkezett. Egy apró kis vörös panda kölyök jött világra a napokban. Dájá és Bendegúz, a szülőpár nagyon vigyáz a kölyökre, úgyhogy a gondozóknak nem volt egyszerű dolguk, mert az anyuka ilyenkor csak rövid időre hagyja el az ódot, amíg táplálékot keres, úgyhogy alig-alig, de végül csak sikerült lefotózni a kis jövevényt, hogyha minden jól megy, néhány héten belül ő is kimerészkedik majd az ódukból, szóval a vörös pandák nem mindenképpen nézzenek szét, hogyha a következő hetekben az állatkertben járnak, most pedig Gáspár Laci dalával megyünk tovább, szól az És mégis forog a föld.

Egy jó kis bikini átdolgozás volt az Amigodnak és a Quixotiknak köszönhetően. Itt a Sláger FM, ez volt a Kivisz haza. Hát nem tudom, kit kivisz haza, és azt sem tudom, hogy holnap ki, hogyan és mikor tervez útra kelni. Azt viszont tudom, hogy holnap meglehetősen borongós lesz fölöttünk az ég, bár azért a napot is látjuk majd sütni az előrejelzések szerint. A mostani kalkulációk azt mutatják, hogy nagyon változékony lesz holnap az időjárásunk, úgyhogy napszemüveg, esernyő, legyező legyen nálunk, mert alapvetően meleg lesz az idő, viszont napközben többször is elered majd az eső, és a légmozgás is élénk lesz. 19-20 fokkal indul majd a napunk, délutára pedig 33-34 fokot ígérnek a meteorológusok. Aztán újabb változás van kilátásban, hiszen szerdán elér bennünket egy újabb hidegfront, ami megint csak visszafogja a felmelegedést, úgyhogy szerdán, csütörtökön, pénteken 30 fok alatt marad a napi maximum, szombaton és vasárnap azonban már sok lesz a napsütés, és ismét emelkedni kezd a hőmérséklet, úgyhogy nyugodtan tervezzenek vízparti programot a hétvégére, és hát tervezzenek velünk is, mert itt a Sláger FM-en egész nyáron tart a koncertélmények nyara. Remek koncertekre szeretnénk elvinni önöket, olyan bulikba, amikre már nem nagyon lehet jegyet beszerezni, például Lenny Kravitz, vagy Pete Bull, vagy Seal koncertjére. Szóval tartsák nyitva a fülüket is, hogyha meghallják ezeket az előadókat énekelni, és hallják a felhívást is, akkor kell ide csörögni. 0630303095 a számunk, ezt kell majd hívni, és ha sikerül harmadikként vonalba kerülni, és még két kérdésre tudnak válaszolni is, akkor készíthetik a bulizós ruhát. Most pedig az Unisex dalával megyünk tovább, érkezik a Csoda az élet.

0: Sláger FM.
1: Mulattól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Ez volt a Bombondala a holnaptól itt a Sláger FM-en, és nem várunk holnapig, míg ma este 10 órakor meghallgatjuk majd a slágerkultot. Akkor érkezik ugyanis Esmiller András és vele Molnár Péter, aki a Gárdonyi P-Mobil táborról, a Tóparti Rock Fesztiválról és a P-Mobil köré épülő rajongói közösségről mesél majd nekünk. Egy picit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Gárdonyban minden évben összegyűlnek a feketőves P-Mobil rajongók, egy ilyen, hát ez gyakorlatilag P-Mobil világtalálkozó, P-Mobil tábor, ilyeneket, mert hogy mindenhonnan jöttek, tehát ott vagy még Ausztráliából is voltak, de hát azért általában inkább a környező országokból és itthonról az ilyen nagyon kemény P-Mobilosok, de hát ugyanakkor nem csak P-Mobil van, hanem más ismert zenekarokkal is színesítjük, de az azért érdekes lenne, hogy 4 napon keresztül minden este egy P-Mobil koncert.
2: Na de ez olyan, mint egy tábor?
1: Hát ez gyakorlatilag olyan, mint egy fesztivál, csak itt van egy házigazda, aki egész végig a 4 napig ott van a nézők között. Tehát
2: ti ott laktok akkor 4 napig.
1: Igen, és nyugodtan oda mehet lenni Loránthoz bármikor egy fröccsöt meginni, vagy egy fotót csinálni, vagy beszélgetni.
2: Tehát nincs meg is teszik.
1: Meg is teszik, nincs egy stadionbulin, hogy hozzá se lehet érni a zenekarhoz, meg 15 szekus lezárja őket. Itt 5 darab szekus van az egész táborban, de azok ugye 24 órában így elosztva. Aha. Tehát ez egy nagyon barátságos családias tábor, sokan gyerekekkel jönnek, komplett családostól, úgyhogy ez egy ilyen kihagyhatatlan dolog lenne.
2: De már hányadik év végül is?
1: 5. szerintem.
2: Aha, az egy szép. Szeretitek az állandóságot.
1: Igen.
2: Mind a ketten. A zenekar is, meg te is természetesen. Hol van ez konkrétan?
1: Surfcamping, Harcsa utca 2, Gárdony. Ez, hát ugye most azért nagyon, ez az időjárás, ez nem nagyon kedvez nekünk, tehát Gárdonyban az a jó, hogy még a Velencei tó többi részén iszap van, és ugye most kevés víz van benn, és ott gyakorlatilag az iszapon kell átmenni ahhoz, hogy vizet találja. Gárdonyban szerencsére egy ilyen homokos rész van, tehát most arra kialakult egy ilyen mesterséges tengerpart, így, hogy a vízszint visszament.
2: De ez a tóparton van, ez a kemp?
1: Igen, ez közvetlenül a tóparton.
2: Azon gondolkodtam, hogy hol lehet ez a...
1: Ez közvetlenül a tóparton.
2: Aha. No, idilli környezetben.
1: Ja, persze, nagyon jó fényképek készültek tavaly is, tehát az a vize, hogy mikor megy le a nap, és közben a háttérben meg játszik a zenekar. Ez egyébként a fellépőknek is nagyon tetszett. Igen, egyébként a magát a helyszínt azt az Eddától nyújtuk.
2: Tehát én megláttam,
1: hogy az Edda ott tartja a táborát, és akkor bezsalóztam a kempingbe. Hogy...
2: Akkor ez az, jó, akkor most már még jobban betudom.
1: És megkerestem a kemping tulajt, hogy szevasz, vertike, hogy van ez. És akkor azóta már barátok is vagyunk, együtt voltunk például most Bakrainbe. Tehát nagyon jó ismeretségeket is lehet kötni a rock által. Egyébként szeretek ismerkedni emberekkel.
2: És a rockot még mindig sokan szeretik?
1: Hát a baj az, hogy fogy a korosztály. Tehát a rockot sokan szeretik nyilván, mert mondjuk vannak fiatalabb rock együttesek, AVS depresszióérnek, de nyilván nekik ők nem küzdenek azokkal a problémákkal, mint mi, hogy nekem például meg kell fontolnom, hogy milyen helyre viszem a zenekart, tehát olyan kell néznem, hogy lehetőleg legyen ülőhely is, mert a Facebookon lemértem, hogy 54 év a zenekarnak az átlag korhatára, és az aréna koncertünk, az aréna is azért is volt olyan sikeres, mert körülbelül fele részbe tudtak a lelátóra és a küzdőtérre menni emberek, és így sokkal több jött el, mint mondjuk egy klubuliba, ahova nem arra kíváncsi, ezek az emberek már nem arra kíváncsiak, hogy valaki kétszer rálépjen 1 perc alatt a lábára és ráöntse a sörét.
2: Világos. Egyébként azt a Lórinak elmondtam, amikor itt volt, hogy én ott voltam ezen az Aréna koncerten, nekem szerintem ez volt az első P-Mobil koncertem, és tehát elég későn fedeztem fel magamnak a diszkográfiát.
1: Ez
2: meg,
1: jobb
2: na, de ez a lényeg, hogy felfedeztem, és azóta meg mindent tudok. Az új dalokat is, az újkori lemezeket, mert annyira magával ragadott egyébként a hangulat, meg az egész.
1: Én azon szoktam csodálkozni, mikor olyanok, akik nem hallhatták a P-Mobilt fénykorában, 18-20 évesek is néha, nyilván nem azokból van a legtöbb, mert előbb már elárultam, mennyi az átlagkorhatár, írnak és érdeklődnek, és amikor lenézek onnan a menedzser ott bujkál a színpad mellett, és nézi a közönséget, hogy ezek a fiatalok nem az, hogy a dalnak a refrénjét éneklik, hanem a szövegét éneklik a zenekarra. Aha. És ez így nem tudod, hogy honnan jön. Hát ennek már az apja is fiatal volt.
2: Igen.
1: És ez a jó érzés.
2: Te mobilos voltál régen?
1: Én mobilos is voltam, tehát én mindenevő vagyok különben, tehát ezt most meg sem mondom itt a rádióban, hogy miket hallgatok hazafele koncertről, amikor a Marshall hangjával már tele van a fülem, de mondjuk elaludni zsám, és egy zsárra haszok-e, meg ilyenek, de persze nagy mobilos, tehát fejből nyomtam én is a számokat, de annyira nem, hogy mondjuk a tavaly előtti volt az, nem a tavalyi koncerten rosszul lett a dobos az 5. szám után, és akkor így mutogat rám a Lórán, mert is jártam dobolni, meg tanultam dobolni, meg bemegyek zenekar, hogy gyere van. Hát de én nem tudom a számokat, nem tudom eldobolni, viszont ott volt a zenekarunk dobosa, nekem vidéken van egy ilyen hobbi zenekarom Dombováron, és ott volt a zenekarunk dobosa, és én meg tudtam, hogy őt, ha éjjel kettőkor, ő annyira mobilos volt, hogy ha éjjel kettőkor felkeltek, akkor is tudja, hogy hol vannak a kiállások, mikor jön vissza a zenekar másodperc töredékére pontosan, és akkor végül ő ment, és akkor megmentette a zenekart, és közben meg a dobos is jobban lett.
2: Jó menedzser.
1: Némi cukortól.
2: Mindenre.
1: Nagy szerencsénk volt, hogy ott volt ez a dobos barátom, és abban is nagy szerencsénk volt, hogy aznap este pont nem ivott, mert már nem tudott. És akkor így be tudott állni.
0: Az biztos, hogy az idei nyár egyik legjobb programja lehet ez a Velencei tó partjára megálmodott P-mobil táborgárdonyban. A teljes interjút is érdemes lesz végig hallgatni. 10 órakor kezdődik tehát a Slágerkult. Most azonban érkezik Cserháti Zsuzsa és a Mennyit ér egy nő.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Rúzsa Magdi dalán szólt, ez volt az április. Hamarosan jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, hiszen 4 perccel járunk 9 óra előtt. A következő órában pedig még fagyizni is fogunk, úgyhogy érdemes a folytatásban is velünk tartani. Most azonban szól Mester Tamás dala, Sén 54 átdolgozásában. Az altassal zárja az óránkat.

0: változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Véleményezhető a kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatási terve. Két budapesti kerületben is lesz szúnyoggyérítés a héten. Az esztergomi bazilikánál kétszer magasabb szélerőművek

0: épülhetnek Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány társadalmi egyeztetése bocsátotta azt a tervezetet, amely szerint 400 ezer hátrányos helyzetű gyermek kaphatna 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást két részletben. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár utalná augusztus 24-ig, a második 50 ezer novemberben utalvány formájában kapnák meg. A tervezetet július 10-ig bárki véleményezheti. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, valamint 11 megyében, köztük Bács-Kiskunban, Baranyában, Békésben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Csongrád-Csanádban, Hajdubiharban, Hevesben, Jász-Nagykun-Szolnokban, Komárom-Esztergom vármegyében, Pest vármegyében és Tolnában végeznek földi kémiai szúnyoggérítést. Összesen 151 településen dolgoznak a szakemberek az esti és éjszakai órákban alacsony dózisú permetezéssel. A beavatkozás nem veszélyes sem a méhekre, sem az emberekre. A legtöbb érintett település sem már inváziós fajok, főként az ázsiai tigriszúnyogok terjedése észlelhető. A Budakeszi úton új buszsávot alakítanának ki a forgalmi sávok átrendezésével, hogy gyorsabbá és vonzóbbá tegyék a közösségi közlekedést, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy most közzétett videóban. A jelenleg kétsávos útszakaszon a sávok újraosztásával jönne létre a buszsáv, amely a Dénes utcától indulna és a Széll Kálmán térig biztosítana zavartalan haladást. A tárcavezető szerint a buszok ma ugyanúgy torlódnak, mint az autók, ezért nem jelentenek valódi alternatívát. A beruházás több évig tarthat és jelentős költséggel jár, a kivitelezés idején pedig átmeneti korlátozásokra kell számítani. A fejlesztés a számítások szerint a reggeli csúcsban akár 20 perccel rövidítheti az utazási időt. Jogerős építési engedélyt kapott a Green Energy Investors ZRT első szélerőmű parkja Banán, ahol 4 egyenként 7,2 megawattos, 170 méteres lapátátmérőjű és 215 méter magas turbina épülhet. A tervezett szélerőművek az esztergomi bazilikánál kétszer magasabbak lesznek. Ez a beruházás egy közel 550 megawattos országos fejlesztési program első lépése, amely Gyurmoson, Sopron, Komárom-Esztergom és Vasvár megyében összesen 16 települést érint, és 70 korszerű szélturbina telepítésével számol. A projekt szigorú természetvédelmi feltételek mellett valósul meg, több mint egy éves madár és denevér monitoringgal. Ezek eredményeit felhasználták a környezeti hatástanulmányok elkészítéséhez és a szükséges természetvédelmi intézkedések kidolgozásához. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette a Steinl-Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát, és bejelentette, hogy a várkapitányság új vezetési struktúrában működik tovább. Mindkét szervezet irányítását Ambrus György építőmérnök veszi át, aki korábban a Budapest Fejlesztési Központban dolgozott és vezető szerepet vállal több nagy projektben, köztük a Diákváros mestertervében, a MUME Campus fejlesztésében és az atlétikai központ megvalósításában. A Fejérvár megyei Sóstó vadvédelmi központba egyetlen nap alatt közel 80 állat, többségük fecskefióka került be. A kánikulában gyakori, hogy a fészkek túlmelegedése miatt a fiókák kiesnek és emberi segítség nélkül nem maradnának életben. A szakemberek szerint sértetlen fiókát vissza lehet tenni a fészekbe, más esetben árnyékos, biztonságos helyen kell ideiglenesen megóvni őket. A hőségben kiemelten fontos a friss ivóvíz kihelyezése a kertekben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Viva Covet All-Stars-tól szólt, ha zene szól itt a Sláger FM-en, és hogyha zene szól, akkor mindig felforr egy kicsit a vérünk. 0630303095, ez pedig SMS és telefonszámunk, hasznos tudni, főleg, hogyha koncertre szeretnének menni, hiszen ugye tart a koncertélmények nyara, de ide várom a közlekedési információkat, sőt, hétfőtől csütörtökig délután 6 és este 8 között a kívánságokat is a kívánság műsor idején. Most azonban leruccanunk egy kicsit a Balatonpartra, ahol igazi zenei csemege vár bennünket, hiszen ezen a hétvégén rendezik majd meg péntektől vasárnapig az első magyarországi nemzetközi klezmer fesztivált Balatonfüreden. Ezen az ingyenes háromnapos klezmer fesztiválon a Balatonparton a hazai fellépők mellett cseh, szlovák és izraeli előadók is gondoskodnak majd a hangulatról, kiegészülve hagyományos jiddis gasztronómiai kínálattal. Országos viszonylatban is különleges lesz ez a fesztivál, hiszen kifejezetten klezmer zenei fesztivál jelenleg nincs Magyarországon. Ez a füredi lesz majd az első, és a tényleg a legjobb, hogy az egész fesztivál ingyenes. Úgyhogy ezen a hétvégén irány Balatonfüred, itt a Sláger FM-en pedig már is Heinz Gábor Bigattalával megyünk tovább. Szól az Easy Loving.

0: Ez volt a konyhadala, ha százszor visszajátszott itt a Sláger FM-en, és erről jutott eszembe, hogy én is visszajátszok most önöknek egy beszélgetést a mai Sláger reggelből, mert hogy megválasztották az év fagylaltját. Portán Petrának és Somogyi Zolinak pedig lehetősége volt ezt megkóstolni, sőt, beszélgetni egy kicsit a fagylalt megalkotójával. Figyeljenek csak!
1: Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek a 2026-os év fagylaltja versenyre, és örömmel jelentjük, megvan a győztes, igen. Méghozzá Molnár Anna Mária, a budapesti Mikrokozmosz fagyizó cukrásza nyert Soleil nevű fagylaltjával, hogyha jól mondom a nevét, Soleil.
2: Jó reggelt,
1: és gratulálok szeretettel, amely fagylalt ráadásul megnyerte, vagy elnyerte az Emendatori Vavra 1905 külön díjat is. Az micsoda, ez mit jelent?
3: Egy alapanyag gyártó cég.
4: De hogy mehetnek majd, hogyha kipihennik magukat itt a szezon után, akkor októbertől mehetnek majd Olaszországba, Velencébe pihenni.
1: És közben Erdély Balázs halljuk, a magyar cukrászipar testület szakmai elnökét. És sorolnám még, mert hogy ezzel a két díjjal, amit mondtam, nincs vége, mert hogy hát a gyermekek kedvence és a Kajla külön díj is a tiéd lett, aztán a Visit Hungary külön díja, a vadbogyós török mézé, és még a kézműves fagylalt nívó díj is úgy szintén. Összesen tudom számolni. És egyébként hihetetlen serleg erdővel érkeztél egyfelől, amik ott vannak az ablak párkányunkon, ezt mindjárt a Sláger FM online felületén meg is lehet nézni. Plusz hát hoztál fagyikat.
3: Így van.
1: Ezek milyen? Az egyik az egészen elképesztő. Petra, mondd kérlek, hogy te mit látsz, hogy jól látom, amit látok?
2: Jól látod, hogy az egyik fagyim békön van. Nekem az ütötte meg a szemem, elsősorban azért, mert még sosem ettem sósfagyit, és sosem mertem megkóstolni őket. Na de ennek az is a különlegessége, hogy ugye ez a király fagyija, ez az, amire a gyerekek szavazhattak, a király pedig Elvis Presley-t jelenti. Tehát megvoltak az alapanyagok, és a gyerekek döntötték el, hogy ők egy békönös fagyit választanak.
3: Igen, ők végigkóstolták az összes fagylaltot, és ez volt számukra a legérdekesebb.
2: A békörös fagyit, igen. Nem valami csoki, szirupos valamit, hanem egy békörös fagyit választottak.
4: Ez nagyon menő egyébként, tehát én is akkor megnéztem, hogy mi lett az eredmény, és pont ezt választották, és hát ennyire vagány gyerekek.
1: Hogyan ide a király, mármint Elvis Presley?
3: Hát volt egy szemics, amit ő nagyon szeretett, magyaróvajas, banánnal volt, és békönnel, és akkor innen indult a ötletelés, hogy ez hogy lehetne fagyiban elkészíteni, és akkor készült egy földi magyarós tejszínes fagylalt, karamellizált banánnal és sült békönnel.
2: Ja, tehát azért van benne az édes íz. Oké,
3: okay. És akkor
2: persze,
3: nem
2: egy
3: sós,
2: picit a békön. Aha. Mi a másik kettő, ami még ott van előtted?
3: Az év fagylaltja a Soleil, ez egy kókuszos szorbé, amin kurkumás mandarinos öntet van, és kókuszos, mandulás, kakaóvajas, ropogós elem egészíti ki.
1: Petra, mondd vissza, mi van benne?
2: Kókusz,
1: kurkuma.
2: Kurkuma, kókusz és a mandarin, ugye?
4: És akkor még ki is hagyjuk a gyömbért, a júzót és az ananász, mert hogy az is van benne.
1: Épp akartam mondani, hogy érzem a júzú illatát.
2: Ami most nagyon menő egyébként, tehát a júzút most mindenki nagyon szereti. Amikor kitalálsz így egy ízkombinációt, akkor ez hány napig tart? Vagy lefekszel, és akkor megálmod, és úgy jönnek az ötletek, vagy hogy történik ez?
3: Nem, mindig van egy alapanyag, ami a kedvencem, és akkor ezzel elkezdek gondolkozni, és mindig tovább viszem az ötletelést, próbálgatok, tesztelgetek, kóstoltatok, és akkor így alakul ki a végén.
1: Sosem gondoltam még beled a fagylaltnál, és igaz az, hogy az orrával is kóstol az ember készítés közben?
3: Én láttam versenyeken, hogy a zsűri rendszeresen megszagolja.
2: Komolyan?
4: Igen, ez is egy...
2: Ez a magyar versenyen is így van?
4: Bemutás. Igen, egyébként van egy csomó ilyen fotónk a szemben, és nem tudom, hogy fölrakjuk-e vagy sem, de hogy igen, hogy valóban beleszimatolnak a kis kóstolótégeibe, és akkor igen, az első benyomás nyilván.
2: Mennyire volt nehéz vagy könnyű dolgotok a választásnál? Tehát egyértelmű volt, hogy az év fagyi Anna Mária fagylaltja lesz, vagy azért voltak olyan versenytársak, amire azt mondták, hogy egy hajszál híján lett ő a győztes?
4: Az egyértelmű, az megvolt, ahogy hallottam a zsűri véleményét. Az, hogy az élboly nagyon közel van egymáshoz, az hál' Istennek ez így van most már az elmúlt években, hogy van egy nagyon erős mezőny, aki egy tényleg nüansznyi különbségek vannak egymás között. De hát Hajdúszoboszon a mediterrán tengerparti medence partján zsűrizett a zsűri.
1: És ott hát mi más
4: lehetett volna, mint egy ilyen trópusi mediterrán ízvilágú fagyi a nyertes, úgyhogy abszolút adta magát.
1: Elhozták nekünk a 2026-os év fagylaltját, a Soleilt, ezzel kezdtem a kóstolást, és hogyha én most zsűritag lennék, akkor nagyjából valami olyasmit mondanék, hogy először is nagyon kellemes meglepetés, hogy bár ugye tejmentes, hiszen egy szorbé fagyiról beszélünk, mégis tejszínesen krémes valahogy az állaga, és ez nekem nagyon tetszik benne. És az is tetszik, hogy a kókusz az valahogy nem tolakodik az előtérbe, hanem érzék ilyen kiegészíti a citrusos jegyeket. Jó zsűri lennék?
4: Csodálatos.
2: Szerintem jól hívjátok meg azon, hogy egyrészt édesztájú, másrészt szeretnek beszélni, és olyan gyönyörűen mondják.
1: Nem is értem, mire gondolsz. Próbáltam összeszedni a gondolataimat. A másik pedig a vadbogyós török méz, az egyrészt azt mondanám, hogy vad. De hogy jó, tényleg ez a vad. Tök jó. És én a török mézet bevaló, hogy nem szeretem, bár édesztájú vagyok, de így, ezzel az ízvilággal engem ez megvett.
2: Esetleg a sósfagyinkat is megkóstolnád, ha megkérlek.
1: Nem mertem
2: de kérlek, kérlek.
1: De én attól félek.
2: Tudom, én is féltem, mert életem első sósfagyja volt.
1: Figyelj,
2: most, de...
1: én is az orrommal kezdem, jó nagy szerencsére. Érdekes, olyan kicsit kesernyés az illata, de...
2: Kesernyés, vagy, tényleg?
1: Nem, illetve nem, nem. Ja, ez a béköm.
2: Nekem a magyaró ilyen, annyira érződik.
1: De most ez
2: benne.
1: Jó lett egyébként, hogy így a két édes után most egy ilyen...
2: Jó. De így kell kóstolni, ugye, hogy egy két édes után a sósat, oké?
1: Okay? Majdnem azt mondtam, hogy ez vagy jó, ami ugye nem... Rádióban ilyet nem mondunk, de
2: jó.
1: Figyelj, ez
2: én
1: zseni.
2: Mondtam.
1: De hol van benne olyan pörcöt keresek? Figyelj, és
2: a magyaró annyira markáns benne.
1: Rácsálom, konkrétan.
2: A magyaróval a
1: bacon. Nem, bacon.
2: Igen,
1: a bacon
2: a fagyiban. Igen.
1: De hogy a fenébe van, hogy ez jól működik így?
3: Szerintem egy jó ízkombináció. Tehát a bacon is megmarad ez a roppogós elemként, és azt az élmény nyújtja, amit emberek már ismernek a baconből.
1: Megérkezett a banán is, és ez nagyon jót tesz neki. Az előbb komolyan gondoltam, hogy azt szeretném még megtudakolni, hogy amikor elmegyünk fagyizni, akkor fontos van jelentőség annak, hogy milyen sorrendben választjuk az ízeket? Tehát, hogy van itt olyan, hogy érdemes a sós felül az édes felé, vagy éppen fordítva haladni?
3: Szerintem igen. Azt szoktuk mi követni, tehát hogyha egy vendég elmondja, hogy mit szeretne, abban a sorrendben kapja, mert legtöbb vendég tudatosan abban a sorrendben mondja a fagylatot, ahogy amilyen sorrendben szeretné megkapni. Ha olyasmi van, hogy javaslunk valamint, hogy esetleg cseréljük meg ezt az ízt, akkor ezt mondjuk, de nem szeretnénk felülírni az ő igényeiket.
2: Én imádom a citromfagyit, és mindig azért azt szoktam legalulra kérni, mert utána nem vagyok szomjas. Tehát az édesfagyikat szoktam a legtetejére, és legalulra azért szoktam a citrom. Nálam ez, ami bevált módszer. Hát gratulálunk nagyon, mindhárom csodálatos ízkombináció.
1: És nagyon szépen köszönjük a kóstolót, és az fontos kérdés ilyenkor, mint az év sütijénél is, hogy, vagy az ország tortájánál, hogy ez egyébként máshol is, tehát ilyenkor a receptet azt tovább adjátok, vagy féltve őrzitek, vagy ez gyakorlatilag az ország bármely pontján mostantól majd elérhető kedvencé válhat?
3: Elérhető az ipartestületi tagoknak, tehát akik tagok, ők megkapják a receptúrákat.
4: Sőt, egy ki is küldtük, igen. Volt, ilyenkor mindig van egy tesztelés az ipartestület székházában. Gyakorlatilag nulláról a zsűri előtt elkészíti a nyertes a fagyit. Csekkoljuk a receptet, és minden rendben van, akkor utána gyakorlatilag még aznap este ki is küldtük az ipartestület tagjainak, úgyhogy gyakorlatilag mindenki csak a vendégeket szoktuk arra kérni, hogy noszogassák a cukrász kollégákat, mert rendelkezésre állnak a receptek, úgyhogy készítsék el ezeket a remek fagyikat, szerintem ez mindenhol érdemes.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt
1: voltatok. És gratulálunk még egyszer.
3: Köszönjük.
0: Hát ezt a fagyit mindenképpen meg kell kóstolni. Holnap egyébként kimondottan fagyizós idő lesz, mert hogy délutára 33 fokot ígérnek a meteorológusok, de esernyő nélkül nem lesz ajánlott elindulni otthonról. Most pedig Váci Eszter és Beri Dalával megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Jön az Egyedül. Bye.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem

0: akarsz elenni? Csillag az égen, vakító napsütés, éjjel a sötétben.
1: Ez volt a Republik dala, ha száll az ének itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger este, ahol nyaralunk egy kicsit. Ugye nagyon sok desztináció küzd azzal, hogy túl sok náluk a turista, és mindenféle extra belépőket, meg korlátozásokat vezetnek be, hogy csökkentsék a hozzájuk látogatók számát. Mások azonban éppen, hogy turista csalogató ötleteken törik a fejüket. Finnországban például a Lapföldi Lévi síközpont környékén kincskeresést hirdettek meg, és ezt a kincskeresést nyugodt lehet szó szerint érteni, ugyanis elrejtettek valahol egy aranyrudat, amelynek nagyjából 20 ezer euró az értéke, ez átszámítva olyan 7,1 millió forintot ér. Ezt az aranyrudat pedig bárki megkeresheti. A síközpont már június közepe óta útmutatókat tesz közzé, amik segítik a játékosokat, ezeket az útmutatókat követve pedig újabb és újabb jeleket találhatunk, amelyek végül elvezetnek majd az aranyrúdhoz. A tervek szerint egészen augusztus végéig tart majd a játék, de lehet, hogy valaki előbb megtalálja. Na hát, hogyha még nem találtak ki, hogy hova mennének nyaralni, és a nyaralásukkal egy kisebb vagyont is keresnének, hát akkor ajánlom Lapföldet. Viszont meleg öltözéket vigyenek magukkal, mert szombaton lesz a legmelegebb, akkor akár 25 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Holnap ott egyébként mindössze 14 fok lesz napközben, nálunk pedig 33-34 fokra lehet számítani. Itt a Sláger FM-en azonban mindig tűzes a hangulat, úgyhogy megyünk is tovább az Azok a fiúk dalával. Jön az Angyalok a földre vágynak.

0: Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: My name is Benson Boone.
0: Ez a

0: változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Július 31-én megszűnik a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak a Magyar Táncművészeti Egyetem túlárazott új emelete ügyében. Felmentették a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Július 31-én az állam megszünteti a Matthias Corvinus Kollégium Alapítványt, derül ki abból az alapítói határozatból, amelyet Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter írt alá. A dokumentumot Orbán Balázs, az MCC korábbi kuratóriumi elnöke osztotta meg, aki szerint az intézkedés 30 helyszín bezárását, 8000 diák és több száz tanárt is érint. A megszüntetés a közérdekű vagyonkezelői alapítványok felszámolásának része, amely a Tisza párt egyik kiemelt választási ígérete volt. Az alapítvány a múlt héten bejelentette, hogy a felelős gazdálkodás valami

0: mint a kialakult helyzet jegyében úgy döntöttek, mégsem építik meg a Gellért helyre tervezett új központot. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a Magyar Táncművészeti Egyetem új emeletének ügyében, miután igazságügyi szakértői vizsgálat szerint a beruházás 120 millió forinttal túlárazott volt. Az épület új 4 baletteremmel és irodákkal bővített emelete bruttó 278 millió forintból készült el, ám egy igazságügyi szakértői vizsgálat szerint a beruházás jelentősen túlárazott. A kivitelező Laki ZRT emellett mintegy 750 ezer forintnyi áram- és vízfogyasztást is jogosulatlanul számolt el. A szakértő a vélemény szabálytalan közbeszerzési eljárást is megállapított. A kuratóriumi elnök azonnali hatállyal menesztette a gazdasági főigazgatót, a rektor szigorú megrovást kapott. A budapesti rendőrfőkapitányság a Telex kérdésére megerősítette, hogy jelenleg feljelentés alapján nyomozást rendelt el, hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A Nemzeti Sport főszerkesztőjét Szőlősi Györgyöt hétfőn azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól a közmédia átmeneti vezetője Horváth P. András, akit a múlt héten nevezett ki a Parlament Művelődési Bizottsága. A lap vezetését ideiglenesen Somogyi Zsolt veszi át. A közlemény szerint a döntés a közmédia átalakításának része, célja pedig, hogy a Nemzeti Sport a jövőben szerkesztői függetlenség, szakmai hitelesség és közszolgálati értékek mentén működjön. A végleges vezetőt pályázat útján nevezik majd kivárhatóan őszre. Komoly digitális kockázatot rejt a nyaralás. Ez idő alatt nem csak értékeinkre, hanem a digitális adatainkra is kiemelten figyelni kell, hiszen egy eldobott beszállókártya kódjai alapján illetéktelenek hozzáférhetnek a foglalási adatainkhoz, a szállodák pedig gyakran indokolatlanul másolják az útleveleket, ami jogsértő lehet, ha nincs megfelelő adatkezelési tájékoztató, mondta a Sláger FM-nek dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász.
1: Tulajdonképpen a legnagyobb témakör az a szálloda.
2: Újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Ők azt szeretnék, hogy minél flottabbul menjen a check-in, meg a regisztráció, csak hát ugye abban nem gondolnak bele, hogy itt ennek

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ősszel kezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása. Független vizsgálatot kérnek a taxisok a BKK személytaxi felügyeleti rendszeréről. Tovább folytatódik a nosztalgia szezon a főváros útjain. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményben visszautasította a sajtóban megjelent állításokat, miszerint nem valósított volna meg a beérkezett állami forrással megegyező műszaki tartalmat. A társaság szerint 2025-ig 700 km gyorsforgalmi út burkolatát cserélték több rétegben, 2,5 millió tonna aszfaltot felhasználva, és 315 hidat, valamint 68 pihenőt újítottak meg. Az Országos Közúti Adatbank adatai alapján az 5 évnél fiatalabb burkolatok aránya 24,6%-ról 66%-ra nőtt. A társaság az elmúlt év végéig nettó 673 milliárd forintot kapott az államtól, amelyet teljes egészében a 13 gyorsforgalmi út fejlesztésére fordított. A koncesziós szerződés alapján a következő 10 évben 299 km bővítés és 279 km új gyorsforgalmi út építése zajlik. Köztük az M1-es autópálya teljes pályabontással járó fejlesztése, valamint az M7-es, az M200-as és az M3-as előkészítése. Fontos mérföldkőhöz érkezett a budai fonódó villamos hálózat második üteme. A közlekedés

0: és Beruházási Minisztérium aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja kivitelezéshez szükséges 32,32 milliárd forintos uniós forrást a fejlesztés új 2,8 kilométeres kétvágányú villamos vonalat hoz létre a Szentgellért tér és a Budafoki út Dombóvári út térsége között 7 párakadálymentes megállóval, füvesített pályaszakaszokkal, új rakparti sétánnyal és kerékpáros infrastruktúrával. A beruházás javítja a kötött pályás kapcsolatot a Kopaszigát és a Budapart, az Infopark és az egyetemi kampuszok felé, és kapcsolódik az egyes villamoshoz és a Nádorkert új vasúti megállójához. A kivitelezés ősszel indulhat, a befejezés 2029 végére várható. A taxisok érdekvédelmi szervezete teljes körű független vizsgálatot kezdeményezett a Budapesti Közlekedési Központ személytaxi szolgáltatást felügyelő rendszerével kapcsolatban. Nyílt levélben fordultak Karácsony Gergely főpolgármesterhez és a fővárosi frakció vezetőkhöz, miután a június 15-én elküldött szakmai megkeresésükre nem kaptak érdemi választ. A szervezet kéri a taxitek alkalmazás jogi és szakmai felülvizsgálatát, a hatósági jel meghatározásának áttekintését, a kötelező taxiszemlék vizsgálatát és a rendszeres szakmai egyeztetések visszaállítását. Az előadó művészi jogvédő iroda egyesület idén 2,3 milliárd forint jogdíjat fizet ki 160 ezer hazai és külföldi előadónak. A rádiós televíziós jogdíjak több mint 1,3 milliárd forintot tesznek ki, a streaming közel 600 milliót, a magyar rádió felvétele 230 milliót, a háttérzenék pedig 130 millió forintot. Az előadó művészi jogvédő iroda egyesület idén először szűri ki a mesterséges intelligencia által generált zenéket, mivel jog díj csak emberi teljesítmény után jár. Ebben a hónapban tovább folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. A főváros ikonikus villamosai, autóbuszai és trolibuszai a nyár közepén is várják az utasokat. A hétvégéken a Dunaparti panorámát kínáló nosztalgia villamosok, vasárnaponként pedig a legendás Ikarusz buszok idézik fel a fővárosi közösségi közlekedés múltját, de a nosztalgia trolik sem maradnak a garázsban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá.

szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott, ami félig van kész, az ma félig maradt.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ősszel kezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása. Független vizsgálatot kérnek a taxisok a BKK személytaxi felügyeleti rendszeréről. Tovább folytatódik a nosztalgia szezon a főváros útjain. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményben visszautasította a sajtóban megjelent állításokat, miszerint nem valósított volna meg a beérkezett állami forrással megegyező műszaki tartalmat. A társaság szerint 2025-ig 700 km gyorsforgalmi út burkolatát cserélték több rétegben, 2,5 millió tonna aszfaltot felhasználva, és 315 hidat, valamint 68 pihenőt újítottak meg. Az Országos Közúti Adatbank adatai alapján az 5 évnél fiatalabb burkolatok aránya 24,6%-ról 66%-ra nőtt. A társaság az elmúlt év végéig nettó 673 milliárd forintot kapott az államtól, amelyet teljes egészében a 13 gyorsforgalmi út fejlesztésére fordított. A koncesziós szerződés alapján a következő 10 évben 299 km bővítés és 279 km új gyorsforgalmi út építése zajlik. Köztük az M1-es autópálya teljes pályabontással járó fejlesztése, valamint az M7-es, az M200-as és az M3-as előkészítése. Fontos mérföldkőhöz érkezett a budai fonódó villamos hálózat második üteme. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges 32,32 milliárd forintos uniós forrást. A fejlesztés új 2,8 kilométeres, kétvágányú villamos vonalat hoz létre a Szent Gellért tér és a Budafoki út Dombóvári út térsége között, 7 párakadálymentes megállóval, füvesített pályaszakaszokkal, új rakparti sétánnyal és páros infrastruktúrával. A beruházás javítja a kötött pályás kapcsolatot a Kopaszigát és a Budapart, az Infopark és az egyetemi kampuszok felé, és kapcsolódik az egyes villamoshoz és a Nádorkert új vasúti megállójához.

0: A kivitelezés ősszel indulhat, a befejezés 2029 végére várható. A taxisok érdekvédelmi szervezete teljes körű független vizsgálatot kezdeményezett a Budapesti Közlekedési Központ személytaxi szolgáltatást felügyelő rendszerével kapcsolatban. Nyílt levélben fordultak Karácsony Gergely főpolgármesterhez és a fővárosi frakció vezetőkhöz, miután a június 15-én elküldött szakmai megkeresésükre nem kaptak érdemi választ. A szervezet kéri a taxitek alkalmazás jogi és szakmai felülvizsgálatát, a hatósági jel meghatározásának áttekintését, a kötelező taxiszemlék vizsgálatát és a rendszeres szakmai egyeztetések visszaállítását. Az előadó művészi jogvédő iroda egyesület idén 2,3 milliárd forint jogdíjat fizet ki 160 ezer hazai és külföldi előadónak. A rádiós televíziós jogdíjak több mint 1,3 milliárd forintot tesznek ki, a streaming közel 600 milliót, a magyar rádió felvétele 230 milliót, a háttérzenék pedig 130 millió forintot. Az előadó művészi jogvédő iroda egyesület idén először szűri ki a mesterséges intelligencia által generált zenéket, mivel jog díj csak emberi teljesítmény után jár. Ebben a hónapban tovább folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. A főváros ikonikus villamosai, autóbuszai és trolibuszai a nyár közepén is várják az utasokat. A hétvégéken a Dunaparti panorámát kínáló nosztalgia villamosok, vasárnaponként pedig a legendás Ikarusz buszok idézik fel a fővárosi közösségi közlekedés múltját, de a nosztalgia trolik sem maradnak a garázsban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berec a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött felsejlő közösségek és egyének sorsát. Berec nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrá János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berec kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Véleményezhető a kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatási terve. Két budapesti kerületben is lesz szúnyoggyérítés a héten. Az esztergomi bazilikánál kétszer magasabb szélerőművek épülhetnek Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány társadalmi egyeztetése bocsátotta azt a tervezetet, amely szerint 400 000 hátrányos helyzetű gyermek kaphatna 100 000 forintos iskolakezdési támogatást két részletben. Az első 50 000 forintot a Magyar Államkincstár utalná augusztus 24-ig, a második 50 000 novemberben utalvány formájában kapnák meg. A tervezetet július 10-ig bárki véleményezheti. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, valamint 11 megyében, köztük Bács-Kiskunban, Baranyában, Békésben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Csongrád-Csanádban, Hajdú-Biharban, Hevesben, Jász-Nagykun-Szolnokban, Komárom-Esztergom vármegyében, Pest vármegyében és Tolnában végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést. Összesen 151 településen dolgoznak a szakemberek az esti és éjszakai órákban alacsony dózisú permetezéssel. A beavatkozás nem veszélyes sem a méhekre, sem az emberekre. A legtöbb érintett település már inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyogok terjedése észlelhető. A Budakeszi úton új buszsávot alakítanának ki a forgalmi sávok átrendezésével, hogy gyorsabbá és vonzóbbá tegyék a közösségi közlekedést, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy most közzétett videóban. A jelenleg kétsávos útszakaszon a sávok újraosztásával jönne létre a buszsáv, amely a Dénes utcától indulna és a Széll Kálmán térig biztosítana zavartalan haladást. A tárcavezető szerint a buszok ma ugyanúgy torlódnak, mint az autók, ezért nem jelentenek valódi alternatívát. A beruházás több évig tarthat és jelentős költséggel jár, a kivitelezés idején pedig átmeneti korlátozásokra kell számítani. A fejlesztés a számítások szerint a reggeli csúcsban akár 20 perccel rövidítheti az utazási időt. Jogerős építési engedélyt kapott a Green Energy Investor ZRT első szélerőmű parkja Banán, ahol 4 egyenként 7,2 megawattos, 170 méteres lapátátmérőjű és 215 méter magas turbina épülhet. A tervezett szélerőművek az esztergomi bazilikánál kétszer magasabbak lesznek. Ez a beruházás egy közel 550 megawattos országos fejlesztési program első lépése, amely Győrmoson, Sopron, Komárom-Esztergom és Vasvár megyében összesen 16 települést érint, és 70 korszerű szélturbina telepítésével számol. A projekt szigorú természetvédelmi feltételek mellett valósul meg, több mint egy éves madár és denevér monitoringgal. Ezek eredményeit felhasználták a környezeti hatástanulmányok elkészítéséhez és a szükséges természetvédelmi intézkedések kidolgozásához. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette a Steingl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát, és bejelentette, hogy a várkapitányság új vezetési struktúrában működik tovább. Mindkét szervezet

0: irányítását Ambrus György építőmérnök veszi át, aki korábban a Budapest Fejlesztési Központban dolgozott és vezető szerepet vállal több nagy projektben, köztük a Diákváros mestertervében, a MUME Campus fejlesztésében és az Atlétikai Központ megvalósításában. A Fejér megyei Sóstó vadvédelmi központba egyetlen nap alatt közel 80 állat, többségük fecskefióka került be. A kánikulában gyakori, hogy a fészkek túlmelegedése miatt a fiókák kiesnek és emberi segítség nélkül nem maradnának életben. A szakemberek szerint sértetlen fiókát vissza lehet tenni a fészekbe, más esetben árnyékos, biztonságos helyen kell ideiglenesen megóvni őket. A hőségben kiemelten fontos a friss ivóvíz kihelyezése a kertekben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő

0: mű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a Képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a Mindennapok költészete kiállításra.
1: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Július 31-én megszűnik a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak a Magyar Táncművészeti Egyetem túlárazott új emelete ügyében. Felmentették a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Július 31-én az állam megszünteti a Matthias Corvinus Kollégium Alapítványt, derül ki abból az alapítói határozatból, amelyet Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter írt alá. A dokumentumot Orbán Balázs, az MCC korábbi kuratóriumi elnöke osztotta meg, aki szerint az intézkedés 30 helyszín bezárását, 8000 diák és több száz tanárt is érint. A megszüntetés a közérdekű vagyonkezelői alapítványok felszámolásának része, amely a Tiszapárt egyik kiemelt választási ígérete volt. Az alapítvány a múlt héten bejelentette, hogy a felelős gazdálkodás, valamint a kialakult helyzet jegyében úgy döntöttek, mégsem építik meg a Gellért helyre tervezett új központot. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a Magyar Táncművészeti Egyetem új emeletének ügyében, miután igazságügyi szakértői vizsgálat szerint a beruházás 120 millió forinttal túlárazott volt. Az épület új 4 baletteremmel és irodákkal bővített emelete bruttó 278 millió forintból készült el, ám egy igazságügyi szakértői vizsgálat szerint a beruházás jelentősen túlárazott. A kivitelező Laki ZRT emellett mintegy 750 ezer forintnyi áram- és vízfogyasztást is jogosulatlanul számolt el. A szakértői vélemény szabálytalan közbeszerzési eljárást is megállapított. A kuratóriumi elnök azonnali hatállyal menesztette a gazdasági főigazgatót, a rektor szigorú megrovást kapott. A budapesti rendőrfőkapitányság a Telex kérdésére megerősítette, hogy jelenleg feljelentés alapján nyomozást rendelt el, hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A Nemzeti Sport főszerkesztőjét Szőlősi Györgyöt hétfőn azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól a közmédia átmeneti vezetője Horváth P. András, akit a múlt héten nevezett ki a Parlament Művelődési Bizottsága. A lap vezetését ideiglenesen Somogyi Zsolt veszi át. A közlemény szerint a döntés a közmédia átalakításának része, célja pedig, hogy a Nemzeti Sport a jövőben szerkesztői függetlenség, szakmai hitelesség és közszolgálati értékek mentén működjön. A végleges vezetőt pályázat útján nevezik majd kiváratlan őszre. Komoly digitális kockázatot rejt a nyaralás. Ez idő alatt nem csak értékeinkre, hanem a digitális adatainkra is kiemelten figyelni kell, hiszen egy eldobott beszállókártya kódjai alapján illetéktelenek hozzáférhetnek a foglalási adatainkhoz, a szállodák pedig gyakran indokolatlanul másolják az útleveleket, ami jogsértő lehet, ha nincs megfelelő adatkezelési tájékoztató, mondta a Sláger FM-nek dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász.
3: Tulajdonképpen a legnagyobb témakör az a szálloda, a szállási szolgáltató köré csoportosítható, mert hogy valamelyik szállási szolgáltató elkéri az útlevelünket, valamelyik lefénymásolja egyébként az okmányokat, valamelyik letétbe kéri, és nem feltétlenül ugye adatvédelmi jogsértés a célja, ők azt szeretnék, hogy minél flottabbul menjen a checking, meg a regisztráció, csak hát ugye abban nem gondolnak bele, hogy itt ennek komoly adatvédelmi kockázata van. Azt tudom tanácsolni egy utazóknak, hogy egy ilyen online checking alkalmával ne legyünk restek elkérni az adatkezelési tájékoztatót, mert abban tűpontosan benne van, hogy ki az adatkezelő, meddig őrizhetik meg az okmányokat, hány napig van kamerafelvétel például. Az a lényeg, hogy a nyilvános hálózatokat és a töltőpontokat próbáljuk meg elkerülni. Használjunk inkább saját adaptert vagy powerbanket, hogyha arra van lehetőség. Ami nagyon fontos még, hogy soha ne bankoljunk vagy intézzük ezeket a kritikus céges ügyeinket nyílt hotel wifi-jén.